Rádió 1, csak igazi mai sláger megy most Alex Warren, aki kivette az őszi szünet szabját. Szeptember közepén véget ért ugyanis az első aréna turnéja. 2 év turnézás van a háta mögött, úgyhogy gondolom elég fáradt. Azt írta ki a social media felületeire, hogy az érzés, amit érez most, csak keserédes. Talán ez a legjobb kifejezése. Reméli, hogy hamarosan újra megteheti mindez, de addig is köszönetet mond a rajongóknak. Alex Warren és az aktuális kedvenc, a Fever Dream a Rádió 1-en.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és ahogyan ígértem, hozom már is Robin Schulz dalát, az aktuális kedvenc dal a Barb's bokájával, közös Better Times. Ha ismerős Barb's bokája valahonnan, az hát például Martin Garrix dala Butterflies is lehet, ebben is az ő hangját halljuk. Augusztus 19-én Zamárdiban, a Strandfesztiválon is fellépett a német sztár DJ. Hozom!

0: csak igazi mai slágermegy, hamarosan a holland Star DJ producer, akivel nemrég együtt ünnepeltünk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, ő maga pedig augusztus 1-én volt születésnapos, 33 éves lett Sam Felt, akit hozok nem sokára.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés, az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrögképződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hányinger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúságérzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet, a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffeint.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csak igazi mai sláger, mert például Lost Frequencies, a belga Star DJ. Nagyon nagyot változtak az elektronikus zenei trendek az Are You With Me bemutatkozása óta, de mindvégig hű maradt önmagához, és nem követi ezeket a trendváltozásokat. A mai napig rengeteg mindent hallgat, a poptól kezd a rockon át, a drum and bassig, de hogyha saját dalokról van szó, akkor a pop dance műfaj áll hozzá a legközelebb. Ez most a Leave It All, Lost Frequencies-től.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert

101 csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexa Faithless kollaboráció. Jön a New Religion, ugye az 1995-ös klub himnusz, az Insomnia újra gondolt változatáról van szó. Az alaphangulat elég hasonló, de a központi téma teljesen más. A Faithless dal a kínzó álmatlanságról, a belső démonokról szól. Ezzel szemben a Bibi Rexa dal, a New Religion, a zenéről, mint megváltásról, az éjszakai élet megéléséről, az újjászületésről a táncparketten. Hozom!

német énekesnő, aki a művész nevét nem a menedzsmentjének köszönheti, hanem hát tulajdonképpen a gyerekkorának. Az igazi neve az, hogy Leoni, és úgy becézték gyerekként, hogy Leoni Lionheart, vagyis oroszlán szívű Leoni, és hát a Lion szó összekevert betűiből kijött a Loi. Hát gondolom, hogy töprenget, mi legyen a neve? A Britney már foglalt, ez az legyen Loi. David Puente ezzel közös dalát hozom most. Ez a Golden Summer a Rádió 1.

11. Itt csak igazi mai sláger megy hajnalban is. Jön a tudáspercek, aztán pedig Kamrát barátunk azzal a dallal, amit élőben elénekelt a rádió egy stúdiójában egyszer gitár kísérettel. Nagyon-nagyon hangulatos volt. Azóta egyébként meg is jelentette ezt az akusztikus verziót. Be Mine jön nem sokára a tudáspercek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-ig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek. A módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

egy csak igazi mai sláger megy, Rádió 1-es DJ a folytatásban, Necker Viktória és egy Nagy Bogi Dash kollaboráció. Ennek a dalnak is természetesen az élő kíváncsi.

csak igazi mai sláger megy. Lady Gaga folytatásban, akinek a gyermekére végre nem úgy kell hivatkoznom, hogy Baby Gaga, mert hogy kiderült, hogy hogy hívják. Rose Bean Polanski. Nagyon szép neve van. De tényleg, június 19-én este 11 óra 19 perckor jött világra, mert ezt is tudjuk Los Angelesben. Rose Bean Polanski. Milyen szép neve van. Annyira elvetemült neveket tudnak adni a sztárok. Jason Lee színész például a Pilot Inspector nevet adta a gyerekének, pilóta felügyelő. Elon Musk gyerekének a nevét konkrétan ki se tudom mondani, ilyen X-E-A-I, nem tudom. Ezt így önmagában büntetném. Jamie Oliver szinte minden gyerekkénél kitett magáért. Mac Maze, százszor szép bú, szirom, virágzás, szivárvány. Szerencsétlen gyerekek. Nem elég, hogy az egész világ ismeri a szüleiket, még ezt a keresztet is cipelniük kell. Lady Gaga-nak innen is szeretném megköszönni, hogy ezzel nem terheli az ő saját gyermekét, és egy ilyen szép nevet választott neki.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Ed Sheeran és a kalandozásai az EDM világában, vagyis a Martin Garrix-tel közös Repeat It. Azért voltak már neki korábban is EDM slágerei, vagy hát olyan dalok, amikből mondjuk készült egy hivatalos remix, a Bad Habits-ből például Medusa remix készült, Deep House verzió, aztán ott van a Don't dala, amihez Don Diablo kutyult össze egy jó kis club remixet, aztán a Castle on the Hill-ből is készült egy hasonló Steve-nek köszönhetően, és Offenbach újra gondolta a Shivers dalát, amivel egy dance remix változat készült. Na ez a dal pedig Martin Garrix munkája. Több mint 10 évet vártak a rajongók arra, hogy hivatalosan is megjelenjen. Repeat It, Ed Sheerantől és Martin Garrix-től a Rádió 1-en.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Beköszöntött a csillagászati ősz. Fontos döntések születtek tegnap a parlamentben. Klórgáz miatt vittek kórházba több embert egy budapesti üzemből. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, beköszöntött a csillagászati ősz. Hajnalban értük el azt a pontot, amikor a Föld olyan pozícióba került, hogy a világ szinte minden pontján egyforma hosszú a nappal és az éjszaka. Innentől viszont a nappalok folyamatosan rövidülnek, mondja Nagyváradi László csillagász.
3: A Föld tengelyfedesség egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeestek ugye a forgástengelyel. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a busmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár. A napsugarak hajlásszöge alacsonyabb. Ilyenkor megindul a nap a déli félteke irányába, és ott ugye tavasz van, és aztán mennek a nyárba.
2: Visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, újra kötelező lesz a kamarai tagság az egészségügyi dolgozóknak, és megalakult a média tanács. Sűrű nap volt tegnap a parlamentben, több fontos javaslatról is döntöttek a honatyák. A képviselők megszavazták a koncessziós rendszer átalakítását is. Elfogadták az építészeti törvénymódosítás összegző javaslatát is, az szigorítja a környezet és természetvédelmi szabályokat megsértő kiemelt beruházók büntetését. Klórgáz mérgezés miatt vitte kórházba több embert egy vegyi üzemből Budapesten. Az illatos úti üzemben egy palack szelepe engedhette ki a gázt. Az épületet egy időre kiürítették, azóta mindenki visszatérhetett. 70 helyett 130. Ismét volt mit ellenőrizniük a rendőröknek, most két napos razzián vannak túl a fővárosban. Budapest kiemelt útvonalain figyelték az autósok sebességét. Az Árpád hídon valaki megint padlógázzal akart áthajtani, 134-nél fotózták le. Eltiltott és jogosítvány nélküli sofőröket is sikerült kiszűrni a forgalomból. Elutazott a magyar csapat a szakmák VB-jére. Az idei World Skills verseny Shanghai-ban zajlik, a magyar küldöttség 105 tagból áll. Ácsok, ápolók, autószerelők, asztalosok, festők, fodrászok és számos más szakma képviselői mérettetik meg magukat. A szakmák világbajnokságára 68 ország több mint 1300 versenyző delegált. Ma jó rész napos időre készülhetünk, néhány felhőt takarhatja majd csak el délután. Kevesebb esély van esőre, viszont észak-keleten-keleten kialakulhatnak záporok. Holnap elszórtan eshet, majd főként nyugaton, a szél több helyen megélénkül, meg is erősödik. A fagyosabb hajnal után délután 18 és 24 fok közé melegszik a levegő. Péntekre is változékonyabb időt mondanak, ám úgy tűnik a hétvégén kiránduló időnk lesz 24-25 fokos csúcsértékekkel.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés, az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat nyírkos, a beteg elszédül és hány inger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúságérzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet, a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffeint.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szerintem mostanra már mindenki értesült róla, de lehet, hogy még nem. Hogy elindult a Rádió 1 Top 500 szavazás, nagyon izgalmas.

0: napig reméli. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-ig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek. A módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
0: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Gondolattal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Gyerekek, én kérek tőleketek egy kis segítséget, jó?
2: Hova itt menjek? Vagyunk,
1: figyelj. Hova menjek? Édes jó, drága anyám megvilágosodott.
2: Jaj, de jó.
1: Mert hogy nézi ezeket a kincsvadászos, ilyen licitálós műsorokat. Nem, mama. Ez már van az RTL-en, ez van a TV2-n, ez mindenhol van. Ráfűzött, nem tudom
2: melyiket. Mama is imádja.
1: Meglátogattam a múltkor. Mama is szereti?
2: Persze,
1: igen?
2: Szerintem az a korosztály.
1: Tehát anyám azért még nem az a korosztály. Hát az anyád 90 éves.
2: És a tiéd mennyi? 70?
1: 58.
2: 58 éves a mama.
3: 58.
1: 58.
2: Meglepődik.
1: Nem, 49 egyébként. Nagyon fiatalon szülő. 8 évesen pater azt mondta, hogy na gyere ide. De hogy is ne. 55-ös, 70 éves.
2: Na,
1: de hát, ránézésre
2: 69-nél egy perccel
1: 69-től megnézte ezeket a ajánlós műsorokat, és azzal bízott meg, amikor legutóbb meglátogattam, hogy értékesítsek kettő darab képet a falról, amit úgy kell elképzelni, hogy leakasztotta megvilágosodva a sezlony feletti kettő darab kis képet a falról, becsomagoltuk újságpapírba, és kettő hete a csomagtartóban van, kettő darab, nem tudom milyen értékű kép, amivel mint egy ilyen halott szállító, így megyek balra-jobbra, amit hallom, hogy csapódik balra, csapódik jobbra néha a kép. Kihez vigyem el, aki nem fog átvágni, hogy kell bánni a családi műkincsel? Egyáltalán honnan tudom, hogy nekem ő majd ott igazat mond?
3: Miért nincs itt még a Tilla-Tilla?
1: Miért nincs itt valaki,
2: Tilla
1: aki...
2: nem ért hozzá.
1: Nekem az a szent meggyőződésem, hogy bárki ez vész tuti átvág. És azt mondja, hogy én ezt megveszem 300 ezerért, egy forinttal se ér többet, és utána eladja 1 millióért. De lehet, hogy 30 ezeret ér, akkor viszont 3 ezerért veszi át. Kihez kell menni? Hogy kell egy ilyen családi örökséget felgöngyölíteni?
3: Egy becsűsre van szükség?
1: Egy jóféle becsűsre, aki azt mondja, hogy Balázskám, ez már pedig igazi, úgyhogy ezért kifizetem.
2: Azért kezdjük már ott ezt a történetet.
1: Igen.
2: Hogy anyád leakasztotta a két riplrónait a falról, aminek darabja 150 millió, és igen? Te bevágtad a merga hátuljába, és azok ott csúszkálnak?
1: Jó.
2: De mi van?
3: Ma lesz egy fontos hívásod, nem sokára anyukától van.
1: Alapjában véve most tulajdonképpen ez történik. 3 hete málnák és 3-6-os tejek között ezek a képek hánykolódnak a csomagtartomban. Újságpapírba csomagolva.
2: Lehet, hogy csak a kerete, érted, egy közepes keresetű család egy év ízé.
1: Lefotóztam, és megkérdeztem a Gipót. És a Gipó azt mondja, hogy van benne fantázia. Ne. A Gipó azt mondja, ha ez eredeti gyerekek, akkor...
3: Hogy mutasd már egy képet róla?
2: Hogy néznek ki a képet? Mi van rajta?
3: Az egyiken mesztelő van egy sellő, aki plázaparkolóban fekszik.
1: Munkácsi, vagy Csontvári, vagy mit tudom én.
2: Valami ilyen ismeretlen nevet ír.
1: Ez az egyik kép.
2: Ez ne hülyéskedj! Ez az ásító, inas ásítás nélkül.
1: Ez az egyik kép.
3: Nem, ez na. A silently, ez a csendesen ítélkező hölgy. Ennek az a neve ennek a festménynek.
1: És azt mondja a Gipó, hogy egy 19. századi fakeretben van benne ez a kép. Érted?
2: Hát a keret ilyen... az biztos, hogy sokat ér.
1: A keret az sokat ér. Hova vigyem, hogy valami ószeres ne verjen majd ott át, érted?
2: Hát aláírás van?
1: Van, a hátoldalán van aláírás.
2: Mi a név?
1: Tessék?
3: Laci, te mit gondolsz?
1: A tököm mi a név? Ferje, mit tudom én? Hát várj.
2: Nem fotóztad le az aláírás?
1: De le van. Tessék?
3: Ez volt a panelban, azt kérdezi, Laci.
1: Az egy pecsét is van a hátoldalán, de az valószínűleg csak az aukciós pecsét, ahol ezt a képet az 1800-as években eladták, érted? Hát itt most itt értékesítjük.
3: Te anyukád ezen ült, neked meg nem vettek mountain bike-ot?
1: Meg olyan csóron nézték ki, hogy az akkor a fotók, hogy 8 évesen a kis kilogott a tököknek
2: a mama a jövőben hitt, és tudta, hogy az nem ő.
1: Nem tudtuk, hát nem tudtuk, de most megtudtuk, érted?
2: Hogy ugye sokszor elmesélted, hogy rengetegszer költöztetek gyerekkorodba.
1: Igen.
2: Hogy anyád minden rablás után, érted? Hogy került ez hozzátok? Egy szegény család voltatok.
1: Hát mostanáig, Feri. De most fölnéztünk a kredenc fölött a képre, és azt mondtuk, meg vagyunk mama.
3: Most
1: a
3: recepcióról telefonálnak, hogy furcsa illetítem be a dolgot, látnak.
1: Föltörték a kocsi, csak szólok, hogy aki ma veszi a kocsit, én ezt ma kiveszem. És egy ügyvédi letétbe helyezem ezt a kettő darab milliós képet.
3: Ugye ennek szoktak jönni kitakarítani az autódat.
1: Igen, igen, igen.
3: Hogyha kinyitod, és olyan lesz, mint a Mr. Bean filmben, mert egy ilyen sketch lesz a közepét, tudod, hogy
1: kiveszik belőle a képet, és elviszik.
2: Vigyük ki szombaton az ecserire.
1: Szerintem
2: annál jobb hely nincs.
3: Az ecseri a kedvenc helyem.
1: úgy vágnak át, mint szart a palánkot.
2: De jövő, ma.
3: Majd én viszem ki.
1: Aztán óriási két szakértőnek kimenjük így három az ecsére, szerintem mennyi időt adnak el nekünk gáspét számla többet, és vezetnek meg minket ezzel a képpel.
3: Csokolom, képünk van, mit adnak érte?
1: Aztán Balázs, bízd a Julira, ő megoldja. Igen. A kincsvadászokban van a Medgyessy Balázs, aki ugye előre felméri a tárgyakat. Lehet, hogy őt megpróbáljuk felhívni, hogy így látatlanba mit tud mondani. Csak na, így kíváncsiakból. Van ilyen történet, hogy így a családod leakaszt egy képet, és kiderül, hogy nagyon sokat ér? Vagy ezek a történetek nincsenek, nem? Hogy van ilyen, hogy lóg valami a falon 30 évig, az ősöke meghalnak, beviszed, és azt mondják, hogy figyelj, ez a kép, ez brutál.
2: Tehát, hát ez egy csomó ilyen sztori van, hogy elfeledett munkácsi került elő.
1: Valahonnan egy
2: panel hatodikról, mert fogalma nem volt senkinek, valahogy oda került a családhoz, a nagypapa odaadta, hogy ezt most már nézzétek ti, ezt a képet én unom, és aztán kiderült, hogy több százmilliót érő kép.
1: Aha.
2: Ez rendes.
1: Igen, úgy ültük körbe, mint gyerekkorunkban a zselészalon cukorbödönt, érted? Forgattuk a Gipóval, beszélgettünk, beraktuk a fotót, kielemeztük. Hát itt már mindenki látta, hogy a nyugdíjas évek azok a szüleimnek majd valahol, nem tudom, az Ománban telik majd.
3: Nem szabad akaratukból, de
1: nem szabad akaratukból, de elmennek majd, érted? És a dubai hercegségben mulatják, aranyba lógatják a lábukat. Na most ennek általában tényleg az a vége, hogy elviszik, azt mondják, hogy aha, nagyon jó, a keret 8, a kép 3. Tök érdekes szakma, és olyan keveset tudunk róla. Igen, hogy megnézik a pecsétet, megnézik a festményt, megnézik a képkeretet, hogy mennyire kell azért ehhez érteni, meg milyen érdekes szakma ez, nem? Hogy ránézése valaki így egyszer lexikálisan a tudásból megmondja, hogy körülbelül ez mennyit érhet. Kit is hívunk, Laci, segíts nekik? Medgyessy Balázs, hello Balázs, szia Balázs, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggelt, köszönöm a hallgatókat.
1: Ciao Balázs, hello. Te vagy az, aki ugye a Tillával a TV2-s műsorban előfelmérsz bizonyos tárgyakat, ugye?
4: Igen. Nézzük meg.
1: Te nézed meg, aha. Te látatlanba nem nagyon tudsz gondolni, hogy képről semmit mondani, meg ez
3: csak
1: nehéz is lenne.
3: Csak neked pár szóval, miről van szó, és mondd el, hogy érdekel, és ha igen, mennyiért.
1: Igen. Jó,
2: mennyit adsz érte?
1: Lenne ki...
4: Figyelj, ez a teljesen normális dolog, tehát hogy ma ti a második híváson vagytok, állok a dugóban.
3: Bocskor hívott előtte.
4: Erre azt szoktam mondani, hogy van egy autón, van négy kereke, de piros.
1: Aha. Igen. Okay.
4: Tehát, miről van szó?
1: Hogy néz ez ki? Tehát hozzád be kell menni, be kell vinni a kettő darab képet, és akkor te azt ott egy perc alatt, 10 perc alatt, egy óra alatt elemzed, megmondod. Ha felszeretnék mérni két képet, hogy nagyjából ennek mi az ára, mennyibe kerül. Ez két kicsi ilyen pici festmény kézben elfér egy ilyen fakeretben. Most egyelőre így néz ki, hát nyilván részletesebbet nem tudok mondani. Hogy ez be kell hozzád menni, gondolom.
4: Nekem van egy jelvem, én annak idején az egyetemet meg a tanulmányomat állami ösztöndíjjal végeztem mindenütt, úgyhogy mindenkinek egy darab képet megnézek az életbe ingyen, tehát itt kezdődik. Tehát ha most okosak vagytok, akkor ketten jöttök két képbe a hónotok alatt, tehát nekem az ilyen tök régi elv, és akkor az gyakorlatilag az működik.
2: Miért egyébként egy ilyen becsüs meló, tehát azt mondod, hogy ez a kép ér 50 ezret, ennek a 10%-át kérem azért, mert fölbecsültem, vagy ez hogy működik?
4: Nem. Valaki így számol, meg úgy számol, én nem úgy szoktam számolni egyáltalán, tehát én általában nagyhagyatékokat becslek, tehát hogy egy komplet nagyhagyatékot, és a nagyhagyatéknek a becslése, a szóbeli becslése, hogyha még nincs peres eljárás, nincs vitás, tehát itt tényleg oda megyünk, és kvázi, mint a műsorban végigjárjuk a lakást, hogy akkor mit található benne, melyik kor, mennyibe kerül, az 40 ezer forint mondjuk Budapesten belül. Nettóba, vidékre, ugyanez plusz az üzemanyagköltség. Aha.
2: Tehát nem úgy van, hogy amekkora az összeg, amit aztán lehet kapni annak egy bizonyos százaléka.
4: Nem.
1: Mennyire sűrű? Ha mennyire sűrűn történik meg, hogy tényleg besétál egy család, és a hatodik panel lakásban leakaszt egy munkácsit. Tehát ezek a nagy találások, amik azt mondod, hogy atya, úristen, hölgyem, uram, ő nem tudja, hogy mi van a kezében valójában.
4: Hát a nagy munkácsi hatodikor azért nincs, mert a nagy munkácsi nem fért be a liftbe.
2: Akkor kis munkácsi.
1: Érted, hogy mit kérdezek, igen. Tehát, hogy tudod, hogy megérkezik, hogy 20 vagy 30 ezer, és kiderül, hogy 3 milliót ér a kép.
4: Én azt mondom, hogy havi szinten, vagy két havi szinten van egy megkönnyezett döbbenet.
1: Hogy milyen ér?
4: Az úgy jó érdés.
1: Aha.
4: Az úgy jó érdés. Két havi szinten biztos, hogy van egy család.
2: Melyik volt a legdrágább?
4: Igen, melyik volt a legdrágább?
2: Igen, igen, mi volt, amire így nem számított, és egyszer csak tényleg...
4: A legszürreálisabb ügy az volt, hogy felhívtak, hogy értékbecsüljem, én akkor megbecsültem, hogy ez körülbelül 10 és 12 millió forint közötti ez a tárgy. Festmény volt egyébként, és az érdekessége az volt, hogy így az ürge az úgy, ahogy volt a kanapé, ott el is hívtak, hogy megnézem személyesen, az úgy lerogyott, és úgy láttam, hogy ebből baj van. És én nagyon kérdeztem, hogy valami történt, vagy valami, hogy hát nem, volt itt valaki, az ügyért ért a 100 000-et, csak oda akartuk adni, csak nem volt már a 100 000, és elment, hogy majd jön délután.
1: És közben 12 milliót ért a kép.
4: Igen.
1: Azt a mindenit. Figyelj, te ilyenkor nyomott áron veszed át? Tehát, hogy te ilyenkor már gondolkozol azon, hogy én megveszem 200 000-ért a kép, 400 000-et ér, ezért én nyomott áron veszem. Nyilván nem a piaci árat fizeted, mert ezen te ugyanúgy keresni akarsz, nem?
4: Nem. Én nem veszem át. Tehát, hogy...
1: Ja, te megmondod, mondom, hogy mennyi. Hogy aha.
4: Nem. Én megmondom, hogy mennyibe kerül, és az egy más történet, tehát hogy az egy más történet, hogyha valaki el akarja adni, akkor milyen lehetőségek vannak.
1: Aha.
4: Az egy második fejezet, és akkor az egy másik díl, hogy megbeszéljük, hogy kapok érte x százalékot, meg én azt nem is szoktam aznap megbeszélni.
1: Tehát
4: az a tiszta sor, igen?
1: Küldtem most rád SMS-t, ott vannak a képek. Ne mondj összeget, csak hogy keresselek még, vagy tartsam továbbra is újságba csomagolva. Nézd már rá, légy szíves, elvileg a Laci átküldte neked SMS-ben. Nem is az összegért nekem, tényleg összeget, mondj, csak azt mondnak, hogy fussunk ezzel még egy kört, vagy vigyem vissza onnan, ahonnan ezt kaptam. Hogy ez körülbelül, mit látsz benne? Érdemes ezzel foglalkozni? Ott vannak elvileg a képek nálad.
4: Szerintem igen.
1: De látod? Hát, és így rámondtad egyből?
3: És az aláírás nem látod, hogy arra mit gondolsz? Ki lehet a kép?
1: Van pecsét is, ha minden igaz.
4: Látom, most,
3: lehet, hogy köré keveredett néhány Laci saját fotóiból.
4: Van egy hölgy, egy 19. századi hölgy portré, amit látunk. Feltételezzük, még az is lehet, hogy csontra van festve. Ez egy nagyon finom portré. Maga a keret az egy blond elmasszás 19. századi keret. Valószínűleg 19. század közepe az ékszerbeli térve, illetve a hölgyből. Ez eddig nem rossz az én.
1: Ne haragudj, hogy gyerekek, holnap nem jövök dolgozni.
4: A másik, a következő az gyakorlatilag egy képkeres, a Donát Sándor az egy képkereskedő, egy századfordulós képkereskedő, tehát azt tudjuk, hogy már a századfordulón ezzel valaki kereskedett, tehát biztos, hogy öreg a tárgyunk. Ha ez nem a legjobb minőségű kép, a következő egy azt nézem, hogy ez egy ilyen
1: egy pecsét, aha, vagy valamilyen, igen, ez talán a Bécsi Múzeumnak egy.
4: A penés, most nem járok még ott, még vissza vagyunk egy kicsit.
1: Jó, tehát azt mondod, hogy kicsomagoljam az újságpapírból, nem tesz neki jót?
2: Meg az, hogy rászkódik a kocsiba.
1: És egy adag rizskók van rajta.
4: Az nem ártana.
1: Egy adag rizskók van rajta, egy hete, meg egy némi kovácsos uborka az anyukámtól. Tehát akkor azért mindenképpen vegyem ki.
4: Hát a konzerválás az nem milyen formában szoktuk találni a múzeumban, de...
1: Jó, figyelj, akkor viszont tényleg lehet, hogy megkereslek, mert akkor itt gyerekek, hát itt mama költözik. Mama goes to Dubai.
4: Nem rossz kép, egyik sem.
1: Na, jó, van benne fantázia. Hát ennyi, gyerekek, hát ennyi. Így van ez.
3: Eddig a most dugalunkat.
4: Remélem, most egy teképpenyét mondtam, mert jött az egy pár kép az ismeretlen számokról.
1: Laci küldött neked, igen, a szerkesztőnk, Laci küldte át a képeket előről.
4: Jó, igen.
1: Oké, van ez.
4: Na, ez érdekes. Fussunk egy kört.
1: Ott van, nézd! Gyerekek, hát itt aztán hívom a mamát mindjárt, hogy mama, mész Dubájba.
3: Nagyon izgalmas.
1: Oké, Balázs, nagyon köszi. Bocsánat, hogy így rátörtünk, nem volt ez lebeszélve, de köszi, hogy segítettél. Beszéljünk akkor, jó?
4: Sziasztok, szép napot!
1: Viszem a tárgyakat.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen.
1: Újabb intézkedést kérnek a gazdakörök a dízelárak miatt. Rövidebbek lesznek a Forma 1-es futamok jövőre. 6 éves kínai kislány az új Rubik kocka rekorder. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Újabb intézkedéseket sürget a Magosz a dízelárak miatt. A gazdaköröket és szövetkezeteket tömörítő szövetség szerint a gazdák nem kapnak érdemi segítséget a gázolaj támogatással. Itt írták a jövedéki adókedvezmény belterületi földeken, valamint az állattartók telepi fogyasztására nem jár, az 5000 forintos támogatás pedig nem jelentős és nem vonatkozik a kis teherautókra és a traktorokra. A szabályok szerint a gazdák a mezőgazdasági felhasználású gázolaj árából igényelhetik vissza a jövedéki adó összegét egy meghatározott mértékig. Három politikus mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte az ügyészség. Sesták Miklós volt fejlesztési miniszter neve a Volán ügyben került elő, Hankó Balázs mentelmi jogát pedig az NKA ügy miatt kérik ki, ott különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés lehet a gyanú. Az ügyészség Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztését is kezdeményezte egy 2024-es ügy miatt. A kormányfő videóüzenetében úgy reagált, tiszta a lelki ismerete és kéri az országgyűlést mentelmi joga felfüggesztésére is, ha ezzel felgyorsíthatja az eljárást a volt miniszterek ügyében. Rövidebbek lesznek a Forma 1-es futamok jövőre. A Nemzetközi Automobil Szövetség javaslata szerint a mostani 305-ről 290 kilométerre csökken a világbajnoki futamok minimális versenytávja. Ez annyit jelent, hogy a nagydíjakon 2-3 körrel kevesebb vár majd a versenyzőkre. Változás lesz még, hogy eltörlik a rajttól a leintésig érvényes 3 órás limitidőt is. Kissé nőtt a rendszeresen sportolók száma Európában, ez az Euróbarométer friss felméréséből derült ki. 45-ről 39%-ra csökkent ugyanis azoknak az aránya, akik nem végeznek testmozgást, a rendszeresen sportolóké 32-ről 38%-ra ugrott. A legtöbben egyébként a szabadtéri sportolást választják. Új női világcsúcs született Rubik kockában, egy 6 éves kínai kislány az új rekorder. A klasszikus 3x3 soros Rubik kockát 4,27 másodperc alatt rakta ki. Lien Yunche édesanyja szerint több mint 1300 mozdulatsort memorizált, és naponta 2-3 órát gyakorol. A jó rész napos időre készülhetünk, néhány felhőt akarhatja csak az eget délután. Kevesebb esély van esőre, viszont észak-keleten-keleten kialakulhatnak záporok. Holnap elszórtan eshet, majd főként nyugaton, a szél több helyen megélénkül, meg is erősödik. A fagyosabb hajnal után délután 18 és 24 fok közé melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Az 1-es főúton Biatorbágynál az M1-es bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as és 14-es kilométernél útszűkület van érvényben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.

0: igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: 6 óra után 16 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Eszter, jó reggelt.
2: Jó reggelt.
1: Hello Eszter. Feri, jó reggelt. Ciao mindenkinek. Jó reggelt.
3: Hello.
1: Kívánunk, drága hallgatók, itt vagyunk. Gyerekek, nincsenek jó hírek ma reggel. Növényi Norbi, a fiatalabb junior, nyert a bunyón, de a szerződés elmarad.
2: De mi? Hogy megnyert, és nem kap szerződést.
1: Igen, nem tudom, ez hogy van, de egy többen írják, hogy nem nyűgözte le a közönséget, és ezért egyelőre nem kap szerződést.
2: Ez
1: a Dana White.
2: Telefonáljunk oda szerintem.
1: De hívjuk fel Dana White-ot, a UFC.
2: Ilyenkor mindig a szülőknek kell közbelépni.
4: De várjál, ne, itt nem úgy van, hogy mikor megkérdetik a meccset, hogy az a tét, tehát az olimpián is az van, az a bajnok, az olimpiai döntőbe, aki megnyeri, az az olimpiai bajnok. Nem úgy van, hogy
1: itt más,
4: ha nyersz,
1: akkor jössz. Ez ilyen hozzá. Szubjektív, hogyha a Dana White-nak tetszel, meg bal lábbal kell, vagy jobb lábbal, vagy jó napja van, akkor eléd rak egy szerződést, ha nincs jó napja, és nem lát benned fantáziát, nem rak eléd. Tehát, hogy ez ennél egy
2: nem
1: kicsit...
2: Egy...
1: De ez ilyen sajnos.
2: Dana Black volt tegnap.
1: Dana Black, ő a mindenható UFC-nek a mindenható ura, így van.
4: Ekkora egy szemétség.
1: Igen. Facebook kommentek alapján nem volt annyira látványos, mert sok volt a földharc. Aha, hát, igen.
2: Hát mégiscsak a mi fiunk.
1: De jó lett volna. Drukkoltunk neki, beszéltünk is vele, és minden ilyen magyar sikernek azért mi örülünk. Tehát ez jó dolog.
3: Jó dolog lett volna, Zsüci, mondjál.
1: Segítsél Eszternek valami.
2: Zsíros az egerem, zsíros.
1: Zsíros az egerem? Igen. Nekem is van itt.
4: Neked legalább az.
1: Neked legalább van.
4: Zsírod van az egéren.
1: Na.
2: Itt lakik valaki ebben a székben, amikor nem vagyok itt, aki nagyon szeret itt vacsorázni.
4: És hajnalban 5-kor elmegy. Addig itt van, tudja, hogy 5 után már jönnek Anna meg Zsül, és eltűnik.
2: Be fogom kamerázni ezt a széket. Szóval mit tudunk csinálni? Mit tudunk segíteni a Növényi Norbinak?
1: Semmit. Azt, hogy a élete legudalmasabb meccsét nyomta szegény Norbi, totálisan elfogyott, csak birkózni akart, és nem volt túl látványos. Aha, és erre a Dana White azt mondta, hogy akkor viszont itt nincsen szerződés, úgyhogy egyelőre nem, de drukkolunk neki, kedveljük, magyar, viszi a szíve, úgyhogy reméljük, hogy összejön. Olyan jó lenne egyszer egy magyarnak ez így összejönne, és egy nagy álma teljesülne, úgyhogy...
2: Hogy kérdezzük meg például, akkor kicsit már túltette magát rajta, hogy érzi ezt, hogy miért történt így?
1: Hogy mi van? Igen, mi volt? Mi nem láttuk ezt, ráadásul nem hétvégén volt ez a UFC-ben, és hétköznap.
2: Én úgy képzelem, hogy amikor vannak ezek a mérkőzések, ezek az emberek utána nagyon berúgnak, és utána a parkolóba folytatják a verekedést.
1: De az lehet egyébként, igen.
2: Hogy ezt csak tudod, hogy nem?
4: Még ott szednek össze egy kis erőt, a izével, italokkal.
2: Igen, az mégis. Most megisznek egy üveg izét, és aztán kimenek, aztán folytatják.
4: És akkor most újra készülés, újra egy meccs kitűzése, újra reménykedni.
1: Újra minden. Újra minden. Az volt a baj, hogy igen. Ja. Olyanok vagytok, mint a reggeli kávé kihagyhatatlanok, ezt már Tomi írta nekünk, hogy tovább lépjünk. Köszönjük szépen. Két szolgálat és leszerelek végre, írta ezt nekünk. Valaki, nem tudjuk, hogy honnan, vagy miképpen. És jó reggelt, világ legjobb rádiósának. Gábor, drága vagy, köszönjük szépen. És Kandisznó reggeli harmatos csecsén megvillanó napfényes, szép jó reggelt kívánok nektek. Matyi küldte ezt a kisé modoros, enyhén retro rádiós roppanós beköszönést. Így
4: na,
1: van.
4: Beszéljük a fontos dolgokról, gyerekek.
1: Uh-huh. Mi történt?
4: Hát gazdag-e a mama? Tovább lökted-e tegnap?
1: Nem tudtam még fölhívni, hogy hívnak emberünket? Mátyást talán. Nem. Balázs.
4: Balázs.
1: Mátyás Balázs. Vagy Balázsi Mátyás. Nem. Vagy nem tudom, hogy hívni.
4: Nem.
1: Mindegy.
4: Balázs. Balázs, Balázs.
2: Ezt most én nem értem, miről beszélünk.
1: Hát a képek.
4: Hát a tegnapi
2: örökség,
4: a találat, a milliárdok.
2: Amikor már ugye egy ideje már engem mamáztak, úgyhogy nagyon nehéz mennem az, hogy vannak más mamák is.
4: Bocsánat, Balázs édesanyjáról.
1: Nem volt tovább lépés az ügyben egyelőre.
4: De telefonált legalább?
1: Elakadt. Nem, én nekem kéne felhívnom azt a srácot, akivel beszéltünk adásban.
4: Azt tudom, de a édesanyjád nem hallgatta tegnap a műsor.
1: De nagyon örült neki, nagyon boldog. Egyéb képeket akasztott le a farm.
4: És van itt még egy kis arany is, kis fiam.
2: Ez a befőtt, ez a 910-ből van, de azért mi megkóstoljuk.
1: Első világháborús, igen. A Megyesi Balázs, mondtam, hogy Balázs.
4: Balázs
1: műtárcsakért, egyébként jókat mondott. Tegnap meg is hívhatnánk, izgalmas a
2: azt
1: pacák
2: önmagában. Azt akartam, hogy nem hozzuk be ide, hogy itt döntse, hogy igaza van-e?
1: Csak mit tudunk hozni, Rubi kockát?
4: Ne, befőttes nekem
2: végén. Hát a festményeidet itt nézze meg. Ja,
1: azt hittem, mert meghallgatnám, hogy néz ki egy ilyen műtárgyelemzés élőben. Nagyon izgi.
4: Nekem van egy csomó dolgom ám.
1: Igen?
4: Én nagyon szélesen megbecsültetem, én hozom.
2: A fotók az exeidről nem szeretnek műtárgyakban.
4: Az be van rendezve albumban.
1: Igen.
4: Azt nem adom.
2: Olyan festmények ugyan,
4: van
2: de...
4: egy nagyon értékes órám.
1: Hoppá. Na.
4: Egy, kettő. Van az mondjuk a BKI-re el tudom tőle lopni, egy nagyon értékes szobor, egy kis plasztika, mindig azzal vagizik, hogy az az ő jövője. Az az ő jövője, mert nagyon sok az csiliárdokat ér. Okay. És ugye mondtam már nektek az ezüst étkészletet, amit születésemkor kaptam, tehát ez egy nagyon régi tárgy.
1: Ezüstből. Be kell hozni ezeket, nézzel rá.
4: Én behozom.
2: Én ja, feltúrva a szekrényt, hát van valami.
4: Hát, ha
1: igen. Ahogy tegnap is elemzett, zseni volt. Szóval, hogy mi ment tudás van a fejükben, meg egy fotó alapján tényleg, szóval, hogy ez egészen érdekes. Nagyon meghallgattam
4: úgy élőben. Mondom, nekem vannak kincseim, én behozom, megmondja, hogy mi a izé, pénz aztán.
1: Igen.
4: Gyerünk,
1: igen.
4: Fizessen.
1: Azt így hallgató, hogy lassan a magyar közéletre, mint a Most Wanted, minden napra jutnak elkapások, kihallgatások. Reméljük idővel minél többen lesznek. Sok sűrű dolgok történtek tegnap. Itt aztán mentelmi jogokat kértek be, meg akarnak felfüggeszteni, meg mindenféle dolog van itt, úgyhogy csak itt nagy dolgok izgi. Történnek, igen. Izgi. Igen.
2: Neked van mentelmi jogod, Balázs?
1: Nekem miért lenne? Hát én nem vagyok politikus.
2: Hát hogy intéztek neked.
1: Ja, amit megvettem? Közvetlen a diplomata útlevelem mellett a szekrényben.
2: A mosáfhoz. Mosáfhoz egy mentelmi jog.
1: Igen. Úgyhogy, ja, tényleg izgalmas dolgok vannak itt a politikában, vagy a közélben. Így direkt effektíve ezzel azért mi nem akarunk továbbra sem foglalkozni, mert jó egy kicsit, hogy ez ilyen mentes, de látjuk azért mi is, hogy mik történnek itt, és aztán ilyen ügymenetek zajlanak, meg a Martolcsit kihallgatták, gyerekek. Hát azért...
4: Itthon volt.
1: Ugye ez még talán nem az 500 milliárd, ami eltűnt, sokkal inkább az Erst és presszió, amit ő ott aztán a bankra nyomott, meg nem tudom, mi volt pontosan, de hogy ott aztán nagy kihallgatások voltak.
4: Hát azért... Helyes, kell is. Hát attól, hogy valaki egy Matolcsi volt, érted, attól még ki lehet hallgatni.
1: Igen.
4: Ha most éppen egy... itthon tartózkodnak.
1: Ha éppen itthon vannak. Igen. Ez volt. Őre. Ugye gyanúsítottként hallgatták ki. Na, tehát azért az nem mindegy hivatali visszaéléssel gyanúsítják. Úgyhogy itt nagy dolgok történnek. Ugye itt az Erste, ez az Erste bankos ügy, hogy távolítsák el a felügyelő bizottságból.
4: Aha.
1: Most erre nyomást gyakoroltak. A vezérigazgatót, a magyar vezérigazgatót, hogy valakit lőjön ki. Na, mi együtt, ez van igazából. Úgyhogy nagyon nagy dolgok történnek.
4: Rajlik az
1: tényleg
4: élet.
1: Izgalmas most a közélet, igen.
2: Azt hiszem, hogy minden, mondjuk két párhuzamos híradó megy mellettünk, ugye az RTL, meg a TV2, és egyben sincsenek ilyen jó. Nem a pandakölykök születéséről szólnak a hírek, hanem az, hogy Taktaharkályban közmunkás úrta halálra a képviselőt, a másik oldalt meg a lugos orvos, hogy azért nem olyan...
1: Sűrűn kapjuk ezt reggel, sűrűn kapjuk. Sűrű.
4: De most már egyre inkább ez a híradónak a profilja, ha belenézel egyébként bármilyen híradóba, hogy ezzel viszik.
1: Ez van, ez megy.
4: Gyilkosság van benne, és a többi, és ez semmi olyan, amire fölkapnád a fejet, hogy macskás videó.
1: Igen.
2: Szóval szépen, hogy specifikáltad az érdeklődési körömet.
4: Körülbelül.
2: Így már sokkal könnyebb lesz.
4: Körülbelül ez. Egyébként most, ha nem akarok rögtön ilyen keményízi témába belemenni, a macskás kinyírás, hogy van egy ilyen új szervezet a neten, ez a 764. Megvan? Hallottatok róla?
1: 764-es szervezet?
4: 764-es online hálózat, és arra kényszerítenek fiatalokat, tehát behálózza, hogy valamiféle, hát leginkább állatkínzást, vagy valamiféle bűncselekményt kövessen-e.
1: Aha.
4: És így nézel, hogy mi van, hogy van a gyereked, aki beleakad ebbe a 764-be, vagy ilyen Discordon szoktak kommunikálni például, és pont most volt egy ilyen eset, az oroszlányban egy tizenéves gyerek egy macskát nyírt ki, nem is akarom részletezni a dolgot, és ezt mondta, hogy ő belépett ebbe a szervezetbe, vagy behálózták, akármicsoda nemzetközi a dolog, és hogy egyre több ilyen van.
1: De ez a lépje be, és a tagság az, hogy ő meg egy állatot, igen, gondolom, például, amilyen, nem?
2: Hát szerintem inkább egy ilyen gyors pszichológiai teszt szerintem, mert a szociopaták rögtön össze tudnak zárni, mert szerintem ha az én lányomnak valaki mutatna egy videót, ahol megölnek egy macskát, akkor nem hiszem, hogy azt érezni, hogy hát ebben az el akarok köteleződni ebben a társaságban.
4: Ebben igazad van, szerintem nem így működik, hogy nézd csak, mutatunk egy macskás videót, hanem tudod, azért ez hosszú idő, nagy nyomást tesznek rá, hogy nem vagy senki.
1: Vagy elég bátor, hogy közé tartoz, kis feladatot kell először végrehajtani, aztán egyen nagyobbat,
2: ez
1: aztán...
2: Ezt fogod kell csapni a falon, és utána...
1: Igen, és aztán utána öld meg a macskát. Hát ez, igen, ez azért ez nem ilyen egyszerű, hogy akkor gyere, ölj meg egy macskát, szép éppen beállod, és akkor neked nincsenek barátaid, senki vagy, de ha közénk tartozol, itt vagy valaki, öld meg, és megnézzük, méltó vagy-e hozzánk. Jó. Szóval itt azért egészen érdekes, kemény.
4: Igen, talán.
1: Nyilván szeretett hiányos gyerekekre, fiatalokra vadásznak, akik valahova akarnak gengelni, csapódni, és akkor ez a feladat, hogy ezt kell végrehajtani.
4: Például vagy önbántalmazást, vagy egy csomó mindent, tehát hogy a repertoárjuk sajnos nagyon széles, és biztos vagyok benne, hogy egy egészséges lelkületű gyerek, akivel foglalkozok, az nem fog
1: elérni. Az nem csinál ilyet, igen.
4: Na, de hát tudjuk, hogy néha csak egy ilyen kis billenés kell az embernek, és akkor rögtön ott van egy szervezetben.
1: Igen, igen, igen. Az durva. Durva egyébként, ja.
2: De ugye ezeket az embereket nem lehet ugyanazzal az algoritmussal leszűrni, mint amivel a pedofilokat leszűrik a különböző csatornákon? Tehát, hogy nincs erre valami, ami ilyen megelőző jelleggel működhetne? Ja. Ezt nem veszek annyira komolyan.
4: Ugyanúgy, mint ahogy a győri srácra rátörték az ajtót, ugye? Hogy ott is kiszűrték az amerikai nyomozók, az FBI szolgálat.
1: Nagy a csend, ott nagy a csend.
4: Na, elvitték a fiút, aztán gondolom, hogy még most megy a kivizsgálása, hogy ez most komoly volt, vagy csak játékból. De valószínűleg rá lehetne, egyébként ilyen Minecraft meg Roblox szervereken keresztül nyomják a cuccot.
2: Akkor ezért nem vagyunk érintettek, igen, mert én ezt meg húztam meg a
1: határ. Nem annyira, ja, nem annyira nézed ezeket a szervereket, igen. Igen, igen, igen, igen. Ja, abszolút, jól van, gyerekek. Oké, okay, kulcsokat ma is osztogatunk, az még megy októberig, úgyhogy hajrá. Igazából adunk ma is kettő darabot, és minden.
4: Új, tegnap megnéztem egy csomó kulcsot.
1: Na.
4: Itt volt a Zsaninál, ki voltak téve így szépen sorba az asztalon, ugye a kis kulcs alakú kulcsok ezek, tulajdonképpen, de ezek ilyen pendrive-ok, és akkor Rádió 1-es felirat van, és minden kulcson van egy kis fityegő, ami szépen kézzel már rá van írva a gazdája. Wow. Aki már nyert. Olyan jó volt látni.
1: Ezt tudjuk, hogy hogy szűkítünk majd, vagy arról az még nem
4: nagyon,
1: jött szóba.
4: Nagyon szűkítünk, jó? De hol van tudjuk. Az még? Így messze van. Fogalmazni, de hát miért áruljuk el magunkra, no, hogy nem tudjuk végül.
1: Nem tudjuk, de valahogy szűkítenünk kell. Jézus, ja, nem csak a matocs.
2: Nem tudom, rád nézett, vagy nem nézett.
1: Ha, igen, ezt írják többen, azért nem lehet egyszerűt kiagatni. Egyszerre két nyomozónak kell beülni két felé, nem? Tehát ezért matocsit kiagatni, ez nem egy egyszerű feladat. Nem? Nézzen a szemembe! Ne oda!
2: Más ide!
1: Másikba! Nincs ide! Nem lehet egy egyszerű. Nem lehet egyszerű történet. Jó, hát 500 milliárd, hát most na! Most
4: kiszámolja!
1: Kiszámolja, érted? Hát az apró azt adjad.
2: De amúgy nem lehet, hogy úgy hallgatják ki, hogy szembeültetik a Schmidt Máriával.
1: Igen, és farkas szemet kell nézni.
2: Farkas szemet, és tudom, a 180
1: fok. Igen, és mint a mágnes, így eltolják egymásra a szemükkel. Na jó van, gyerekek, megyünk akkor reklámozni, hírezni, jó? Itt kérdezi valaki, akkor erről még egy fél mondatot beszéljük, hogy mi van a Jónival, nem vagyok türelmetlen, de azért lassan annyi idő megy, mint egy terhesség. Fiú, az van, beszéltem a Júlival, hogy ezt nem lehet megcsinálni adásban. Nem, mert itt aztán minden testírásban minden újacska oda bemegy.
4: Jaj.
1: Nem tudja úgy elmondani, hogy ne menjen be, ha bemegy, az már túl sok. Tehát, hogy az van, hogy egy olyan témába tenyereltünk, ami csak interneten megoldható.
2: Egy kicsit szigorúan hangzik, de
1: igen.
2: Nyúltunk,
1: és azt mondta, hogy mindenhol testrészek, lyukak, ujjak, minden van.
2: De azért ő elment.
1: Természetesen ő azért ezt megjárta. De hogy elmondta, hogy higgyem el, hogy ő is nagyon szeretné, meg tudja, hogy jó lenne, meg minden, de nem tudjuk. Nem tudjuk megcsinálni. Nem tudjuk megcsinálni, mert hogy nagyon durva. De hogy talán tök intelligenset, aki jól beszél róla, meg... De azt mondta, hogy vagy a lényegről beszélünk, vagy nem beszélünk semmiről, de kerülgetni nem lehet. Aha. Mert az meg úgy nem jó.
4: Az nem lesz érthető.
1: És ott el kell mondani, biológiai, és hogy történik, meg mi történik, meg minek az izgatása, meg hogy meg mi. Úgyhogy ez nem annyira lesz.
2: Nem az igazi?
1: Nem. Sajnos nem tudjuk megcsinálni.
4: Tehát menjed, aki kíváncsi rá, menjen el egy ilyenre. Ennyi.
1: Tapasztalás útján tudtok erről többet szerezni. Igen. Vagy megcsináljuk podcastben. Az lehet egyébként, aztán földobjuk a netre nektek a simán.
2: Ezek őszintén kíváncsi lennék a Júli arcára, ez így zajlik podcast formájában, hogy utána hogyan menne el beszélgetni a, nem tudom, a Kadarkai Andréhez.
1: Igen.
2: Ugyanezzel a lendülettel.
4: Túl vagyunk már egy ilyen podcast felvételen, ahol egy eszköz tesztelése zajlott.
2: Igen, de akkor nem közben. De nem közben zajlott, ugye? Ami egy fontos különbség.
4: Már miközben, de
2: podcast közben.
1: De az élőben közvetítettük.
2: Micsoda, micsoda, hogy ő tesztel az eszköz.
4: Nem a Juli, volt egy hölgy, aki ezt bevállalta, egy ilyen eszköz, egy ilyen.
2: Igen.
4: És akkor hát itt ő elvonult, adásba került, és használta az eszközt.
1: Igazán hasznos tájékoztató anyag lett.
4: Igen. Szerintem egy jó anyag lett, azóta is benne van a dobozban.
2: Ja, de ezt nem tettétek fel sehova?
4: Nem.
1: Igazából nem.
2: De hogy az üveg mögött volt, valami másik
4: szobában? Nem, elment, hát azért nem. Mit gondolsz te róluk?
2: Hát ez valamilyen amerikai típusú műsor volt.
1: Rakedról volt még. Akkor jöttek a 20 milliós büntetések, érkeztek még, igen. Na jó, a gyerekek, megyünk, fél hét van, jó? Rázódjunk akkor bele, kávé, te, a hírek, mindenféle finomság, aztán jövünk vissza már is rögtön a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 24-től 27-ig 350 g darabolt edami sajt 20% kedvezménnyel csak 675, 1 kg gyorsfagyasztott zsenge zöld borsó 21% kedvezménnyel csak 629 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázata. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Aszta, ez mi volt?
9: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
8: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6 800 000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
10: Olajcsere! Kezdje a párti autónál! Minden 4 literes Castrol Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható párti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a partiautó.hu oldalon.
11: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
12: És a finom görög ízekre?
11: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
12: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
13: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
14: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből! Választ Bosch, Sonnier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteiben vagy a szatmari.hu-n.
3: Reklámot hallottak.
15: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió Egyen.
1: Több embert is kihallgattak az MNB Erste ügyben. Több politikus mentelmi jogának felfüggesztését is kezdeményezték. Rövidebbek lesznek a Forma 1-es futamok jövőre. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt hivatali visszaélés miatt. A Magyar Nemzeti Bank volt elnökével együtt összesen 7 embert hallgattak ki a nyomozók. A gyanú szerint 2023-ban az MNB egyik alelnöke nyomást gyakorolhatott az Erste Bank vezetésére, hogy távolítsák el Simor András korábbi jegybankelnököt a bankcsoport Pécsi Felügyelő Bizottságából. A rendőrség az MNB-től és az Erste-től is dokumentumokat szerzett be és adatokat mentett le. Matolcsy György tagadja, hogy részt vett volna az állítólagos fenyegetésben vagy utasítást adott volna rá. Közben több házkutatás is zajlott egy a Magyar Nemzeti Bankhoz érintő ügyben. Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt nyomoznak. A központi nyomozó főügyészség szerint több házkutatást is tartottak és eszközöket foglaltak le. Sajtóhírek szerint a házkutatások a volt jegybankelnök körét is érintették. Három politikus mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte az ügyészség. Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter neve a Volán ügyben került elő, Hankó Balázs mentelmi jogát pedig az NKA ügy miatt kérik ki, ott különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés lehet a gyanú. Az ügyészség Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztését is kezdeményezte egy 2024-es ügy miatt. A kormányfő videóüzenetében úgy reagált, tiszta a lelkiismerete és kéri az országgyűlést mentelmi joga felfüggesztését. Is, ha ezzel felgyorsíthatja az eljárást a volt miniszterek ügyében. Klorgáz mérgezés miatt vitte kórházba több embert egy vegyi üzemből Budapesten. Az illatos úti üzemben egy palack szelepe engedhette ki a gázt. Az épületet egy időre kiürítették, azóta mindenki visszatérhetett. Rövidebbek lesznek a Forma 1-es futamok jövőre. A Nemzetközi Automobil Szövetség javaslata szerint a mostani 305-ről 290 kilométerre csökken a világbajnoki futamok minimális versenytávja. Ez annyit jelent, hogy a nagydíjakon 2-3 körrel kevesebb vár majd a versenyzőkre. Elutazott a magyar csapat a szakmák VB-jére. Az idei World Skills verseny Shanghai-ban zajlik, a magyar küldöttség 105 tagból áll. Ácsok, ápolók, autószerelők, asztalosok, festők, fodrászok és számos más szakma képviselői mérettetik meg magukat. Ma jó rész napos időre készülhetünk, néhány felhőt takarhatja csak az eget délután. Kevesebb esély van esőre, viszont észak-keleten, keleten kialakulhatnak záporok. Holnap elszórtan eshet, majd főként nyugaton, a szél több helyen megélénkül, meg is erősödik. A fagyosabb hajnal után délután 18 és 24 fok közé melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Az M3-oson Vásárosnamény felé Gödöllőnél a leállósávon dolgoznak a 32-es és a 37-es kilométerek között.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hát itt is vagyunk, és nincsen muzsika. Gyerekek, nincsen továbbra sem muzsika.
1: Hát, kitartóak vagyunk.
0: Kitartóak vagyunk, így van, eltűntek. Eltűntek a reggeli zenék, de egyébként jobb is ez így, hogy nem kell itt tenni ilyen mindenféle...
2: Nincs szükségünk a dallamokra.
0: Így van, litlőgy zenéket itt meghallgatni. Nem kell ez nekünk. Fantas Duci írt nekünk, hogy szeret minket, köszönjük szépen. Csípős hidegben, kicsit megkésve sikerült beleírni a melóba, de a lényeg, hogy itt vagyok, és remélem jó témákkal vagytok ma is a fülemben. Fantas Duci. Kicsit ezek még olyan retrós jellegű üzenetek tőle. Ilyen...
1: olyan finomodik.
0: Finomodjál hozzánk egy kicsit. Nem kell ilyen részletesen, lazán, könnyedén ez a nagyon hosszú, nagyon terjengős SMS, ez inkább ilyen retrós jellegű üzenet, de örülünk neked továbbra is, de hogy így egy kicsit még úgy finomítsál az SMS-eken. Nem kell ilyen terjengősen. Igazából. De örülünk, hogy itt vagy.
2: Haikuban kell szeretni bennünket.
0: Így van. Egy rövid tömörbe. Ja, jól van. Császló gyíkok, így kell. Látod? Na, ez így kell. Bálint küld ezt nekünk, igen. A Dance Monkey azért hiányzik. Jó, lehet.
1: Hát neked igen.
2: Figyelj, rendesen jobb a közérzetem, mi nem hallgatjuk ezeket a szarzenéket. Nem akarok senkire újra utogatni.
0: Kicsit sikerült.
2: De hogy amikor voltak zenék, akkor ezt mi is hallottuk. És ezt nem tesz jót nekünk. Le a zenékkel.
0: Igen, ez az oka, hogy inkább... hogy az nagyon hízelgő azért, hogy minket akarnak hallani. Még ha blödli is, meg nem feltétlenül minden téma éri mindenkit, de mégis inkább akarnak. Az van, hogy inkább mindent.
2: Vagy lehet, hogy csak nem a zenét? Tehát bármi csak nem a zene?
0: Az is lehet egyébként, így vagyunk.
2: Valahogy kihúzzák, amíg az Atis megérkezik.
0: Igen. És a zenét, se híreket, pláne reklámokat nem akarunk hallgatni, csak titeket. Hát ezt nem tudjuk azért intézni, gyerekek. Tehát a reklám az kell, a hírek sajnos ez médiatörvény. Jó nagyság, de hát most ezen itt tudunk csinálni. Kit érdekelnek már fél óránként ugyanazok a hírek. De ezt az egészet, mondom, át kéne szabni. Tehát ez nincs ilyen, gyerekek.
2: A médiatörvényre gondolsz?
0: Hát már hogyne?
1: Ott a szabadsága internet.
0: Kereskedelmi rádiónak fél óránként kell a mai világban, amikor internet van, telefon van, 1988-as.
1: De látod, a híradókat megnézik. Tehát, hogy ugyan a hírszolgáltatás...
0: Hát egy esti nagy híradót akár igen, de fél óránként...
1: Hát igen, lehetne óránként egy, bőven elég lenne.
0: Hát az esti híradó is azért már mindent elolvasolnak közben, mire ezt leülök és megnézem a híradót, ez volt a 90-es években. De ma már mit tud mutatni nekem a híradó este 7-kor, amit én nem olvasok el délután 4-kor. Ha akarok, semmit, mert mindent elolvasok.
1: Na de anyádnak,
0: igen. Na, ez a korosztály nézi még a híradót, igen. Hát ez a korosztály tévézik nagyjából. Igen. Na, itt van a játékosunk, mindjárt meghallgatjuk. Jó reggelt, Emi, hello!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Csáó, Emi, honnan hívtál minket?
3: Székesfehérvárról.
0: Aha, és mit csinálsz, mit dolgozol?
3: Még mindig takarítás.
1: Mi az, hogy még mindig, mert nekünk ezt tudni kéne?
3: Hát igen, mert játszottam már veletek, csak nem sikerült.
1: És ez mikor volt?
3: Hát olyan 8 hónapja kb.
1: 8, emlékszem.
0: Hát tudom, hát Emi Fehérvár, aki akkor takarított. Tudod. És most itt van Emi újra, aki még mindig takarít. Emi, mi nem nagyon emlékszünk ám erre azért, de nem baj, hogy így gondolod, meg hízelgő, de hogy azért itt gondold, hogy 8 hónap alatt mi hány hallgatóval beszéltünk, nagyjából 2400-2500, ha mondjuk napi 3 hallgatót nézzünk, aki a naphallgatója, aki játszik, aki kulcsot keres, aki...
2: De ebből Emi kettőnek számít most már.
0: De Emi ebből kettőnek számít, barátság. Igen.
2: Tehát, ez barátság.
0: Azóta volt a kezünk alatt egy nagyjából 2000 hallgató. Ott azért az így, ez így ilyen. Na és milyen ott az élet Fehérváron? Mesélj valamit.
3: Jó. Hát azért fellendülhetne jobban, hiányoznak ezek a szórakozó helyek, ilyen biliárd, bowling, ezek nagyon hiányoznak.
1: Aha, semmi nincs Fehérváron.
0: Halott Fehérvár teljesen.
3: Hát a bowling az hiányzik. Ilyen biliárd meg.
1: Ja, bowling.
3: Tehát ilyenek azért vannak, de ez a bowling, ez így...
1: Szeretsz bowlingozni?
3: Nagyon.
1: Most építenek egyet nálunk Kápolnásnéken, kijöhetsz, jó?
3: Rendben, ott leszek, eljössz velünk?
1: El. Emi, mondd már azt ilyen nagyon hangosan, hogy magával meg nem beszélek.
3: Magával meg nem beszélek.
0: Kicsit hasonlít
1: egyébként. Kicsit erőszakosabban.
0: Kicsit hasonlít.
3: Magával meg nem beszélek.
2: Hát, úgy kéne mondani, mint hogyha egy idős hölgy lennél, aki nagyon fel van ajzva.
0: Megmutatom, figyelj.
2: Úgy, mintha nem azt mondod, hogy nem vagy az.
3: Magával meg nem beszélek.
0: Mondjad?
3: Magával meg nem beszélek.
1: Jó,
3: magával
1: egyik.
3: Meg nem beszélek.
0: Igen. Magasabbba el tudnám menni, akkor egyébként nem lenne rossz. Igen.
2: Szerintem akkor legyen az, hogy a harmadik játékra addigra megtanulja rendesen.
0: Ja. Amikor jössz újra, akkor azt már nagyon pontosan kell mondanod, jó?
2: Adjuk át Ferencnek szerintem. Na? Itt az ideje, hogy összecsapjanak a nagyok.
0: Így van, Ferit választottad?
3: Igen.
1: Nagyon hát még itt csak közel vagyok Fehérvárhoz.
0: Jól tetted, jól van, Ferivel játszol akkor. Oké. Okay. És mi volt 8 hónapja, nyertél, vagy kikaptál, vagy mi történt akkor?
3: Kikaptam Esztertől.
0: Esztertől kikaptál. Úristen,
2: ráadásul a leggyengébb láncszemtől. Na, tessék.
1: Ne ostorozz magad, majd mi megtesszük.
2: Nem ostorozom magam, hanem csak tényeket közlök, de jó, oké. Okay.
0: Magával meg nem beszélek. Na jó, oké, okay, figyelj ide, akkor indulunk, jó? Mehetünk?
1: Mehetünk.
0: Nem. Vagy túl bőbeszélő, amiként, úgyhogy akkor 3-2, tessék.
1: Azért választottál engem, mert közel lakok hozzád?
3: Azért. És igazából a motorozás miatt.
1: Motorozó?
3: Lenne egy kérdésem. Mentek a hétvégén motorozni, mert jó idő lesz.
1: Megyünk.
3: Merrefelé?
1: Te is jössz?
3: Hát elvittek, megyek.
1: Motorozol egyébként?
3: Nem.
0: Jó, van, akkor. Na, akkor találkozunk. Hát 8 hónap múlva.
1: Emi, jó, megígérjük.
0: 8 hónap múlva. 8 hónap múlva találkozunk. Akkor.
3: Hamarabb,
0: úgy gondolod?
1: Emi kitart.
0: Mutatjuk, hogy mit nyertél, jó? Figyelj!
4: Gratulálunk! Nyereményed egy Rájszáp termékekből álló ajándékcsomag.
1: Rájsz!
0: Na?
3: Köszönöm szépen!
1: Nagyon
2: jó ropogtatást kívánok.
0: Így van, köszi a játékot.
3: Köszönjük, sziasztok.
1: Hello, hello.
0: Ciao, ciao.
2: Nagyon fel vannak háborodva a törzs hallgatók, akik évek óta nem tudnak bejutni a játékba, és erre valaki meg kétszer is bejut egy évben, hogy Anna, mit tudsz, hogy tudsz elszámolni a lelkismereteddel?
0: Emi nem volt erős, igen.
2: Szerintem az van amúgy, hogy Annának adják a jattot ebből. Hát két ilyen rice haptos izét, ezt majd meg fog kapni belőle.
0: Visszacsengetnek? Rice-up-ból azt mondod?
2: Igen.
0: Hogy jutott?
2: Mennyi rizspufit kapsz ezekért a belső munkákért?
5: 7-10%-ot kell leadni, kedden 20, és így haladunk.
1: Egyre magasabb.
5: Ha már 30-at lenyúlok.
2: Már elkezdjük a
5: család.
1: És rice-upban is lehet fizetni? Tehát a nyereménynek a 10%-a?
5: Hát nem, én a nyeremény
1: csak a cash.
5: Tehát ennyi, persze abszolút így van, mindig leadják a leadni valót, hát ennyi.
0: Nagyon jó.
5: Hát te vicceljed, valami meg kell érni a család.
2: Na, kifelé azért nézzük át a retikülét.
0: Mit láttál meg Emiben még egyszer, vagy csak úgy jónak érezted?
5: Megmondom őszintén, benne, hogy... akikkel beszéltem, nem éreztem bennük a lendületet.
0: Ja, volt a legjobb. Akkor erős brigád volt ma reggel.
5: Akikkel beszéltem, érted?
0: Akkor erős volt a brigád.
5: Biztos, hogy lett volna valami csodálatos, aki vért ivott, de reggel nem beszélt. De nagyon álmoska, meg nagyon-nagyon olyanok voltak. Meg nagyon sokan nem vették fel a telefont például.
0: Hát az is milyen ír, aztán nem veszik fel a telefont.
5: Három olyan volt, akit hívtam, de majd ott van a telefonjukon a nem fogadott hívás tőlünk. Nem vette fel a telefont, pedig jelentkezett. Tehát lehet, hogy vécén van, gyereket rendez, nem tudom.
0: Indítja a reggelt
5: a családnak. Így van.
0: Jó van, nem baj. Hát emi jött, majd jön 8 hónap múlva.
5: Igen, vagy nem.
0: 8 hónap múlva újra.
5: Vagy nem.
0: Újra jön. Jól van, gyerekek. Oké. Okay. Na.
5: Na most
0: például. Na most itt van megint ezek az AI-jal ijeszgetnek.
1: Becsapja a embert a AI.
0: Becsapja az
1: AI. De ő nem AI.
0: Ő nem.
1: Az amerikai Egyesült Államok.
2: De most nézd meg, megint nem barna a haja Trumpnak. Vagy most ez a régi frizurája? Onnan vágták össze?
0: Én szerintem ezt most visszaszűkítette. Tehát az volt, hogy befestette barnára.
2: Sokkot még.
0: De valószínűleg sokkot még nagyon sokan bántották, és akkor ő most visszaszűkült ilyen eredetire.
2: Mondta, hogy Melania, én igazából szőke vagyok, és nyár színeket kedvelek. Igen. Ezt engedjük el.
0: És visszahidrogén ezt a haját, úgyhogy ja, igazából most a barna jobban állt neki. A barna ilyen kicsit ilyen fiatalossá tette. Ez most ugyannyira nem. Ez,
1: nem ez az ő legnagyobb baja. Hogy nem. Milyen színű a haja.
0: Van ott már minden, de már nincs sok neki, hát az 2 éves elketyeg. Ha nem indul el harmadszor, persze, mert ugye ő megszakításokkal csinálta meg a 8 évet, úgyhogy még simán azt gondolhatja, hogy lehet, hogy neki benne van még 4 év.
2: Ja, Istenem.
0: Úgyhogy meglátjuk. 2 év múlva ő elköszön. Elvileg ő leköszönő.
2: Nagyon gyorsan telik az idő.
0: Nagyon, hát gondold, de is már úgy volt, hogy ő 4, aztán Biden 4, és ő megint 4. Tehát 12 éve nézzük a Trumpot egyébként. Mert hogy közben volt egy 4-es Biden. Az öreg Joe-val mi lehet?
1: Hol lehet most?
0: Hol, merre kóborol az öreg Joe? Hol esik le a biciklőről?
2: Töltőn van azóta.
0: Micsoda?
2: Töltőn van azóta.
0: Egyébként, de a Trump is olyan, mint a gyógyszereznék. Tehát ott szerintem ott komoly mérgezés van. Hogy...
1: Szerintem minden az Egyesült Államok elnöke, tehát ahogy téged beiktatnak, onnantok ez onnantok a készül, hogy
0: elkezdik szedálni.
1: Pirulla.
0: Pirulázzák, hogy ne hozzon önálló döntést, és tudjanak háttérbe dönteni, mert hogy ne, a Trump se, már nem néz ki jól igazából.
2: Lecsapolják a vérüket, és visszatöltik akusabba.
0: Az is lehet, valamit kapnak. Valamit nem kapnak,
5: döbbenetes, hogy ilyen földrésznyi ország, egy világhatalom, és hogy nincs egy olyan ember kiállítva tényleg, nem érdekel, hogy republikánus vagy demokrata oldal, független ettől, akire úgy azt mondta, hogy ránézel, és normális, egybe van, határozott, és tehát, hogy nem, ez így nem megy.
2: Egy, azt egy mondják, ilyen... hogy jövőre, vagy a két év múlva indulni fog a Michelle Obama.
0: Azt mondja, ez már felmerült a Biden után is, hogy esetleg őt indítják, és nem azt a nőt, aki elvérzett a Trump-al szemben, hogy a ő jönne, de aztán valami nem jött. Ugye ott volt
5: Kamala Harris.
0: Kamala Harris, ugye őt indították.
2: Gyengus
0: volt, a Trump megkajálta. De már ott felmerült, hogy esetleg az Obama. Obama elé visszatér.
2: Ezért Michelle Obamának olyan népszerűsége van, hogy azzal nehéz lenne szerintem felvenni a harcot.
0: Igen. Ez biztos, hogy nagyon szeretik. Egészségedre.
2: Igaz.
0: Igen. Hol foglak találni egy újabb szenilis öreg embert? Egyébként ez egy jó kérdés.
2: Majd rehabilitálnak egy bust vagy valakit.
0: Igen. Na jól van, gyerekek. Oké, az idő múlásával a korral jár. Ír valaki, micsoda? Tegnap olvastam, minél idősebbek vagyunk, annál gyorsabban telik az idő. Személy szerint én is ezt észrevettem magam. Ezt tudjuk.
1: Személy szerint egyetértünk.
0: Személy szerint ezzel nagyon egyetértünk.
1: Azon tűnődtem, hogy anyámnak például, aki ugye lassan 90 a mama, és hát ilyen sok dolga nincs.
0: A kék zónásod,
1: ott valamit nagyon van. Tud, hát főleg a cigaretták, proszekok, amiket szokott fogyasztani, őrület. Lehet, hogy rajta az segít. De hogy azon gondolkodtam, hogy amikor eléred már ezt a kort, hogy tényleg régóta nyugdíjas vagy, nincsenek olyan projektjeid.
0: Akkor lassul-e?
1: Hogy akkor lassul-e.
0: Akkor el tudom képzelni, egy nap belassul azért.
2: Figyelj, lassul. Én két idős emberre is sokáig éltem együtt, és nagyon-nagyon-nagyon lassul. Akkor kezdenek el érdeklődni a te életed iránt.
1: És akkor hát, neked is lassul.
2: Igen, és akkor neked
0: nagyon-nagyon belassul.
2: Igen, nekem az egyik személyes kedvenc, hogy gondoztunk egy nénit, aki telekszomszédunk vagy Nyíregyházán, és minden nap az volt a program, hogy nekem át kellett mennem reggel 10-re, addigra már összeszedte magát, odaadta nekem a 120 forintot, amit kiszámolt, és mentem neki a boltba venni egy nyalit.
1: Egy nyali?
2: A nyali, ez pedig 2 deci sütőrum volt.
0: De jó fej volt.
1: Már ilyen napon te eldurrantottál?
2: Minden nap. Igen. Enni kellett 10 órára.
0: És nyalinak hívta, nyali. Már most tetszik azért. A mama.
1: Nyali, hát tudod, édeske.
0: Nyali nagyon
2: nagyot. Azért, mert nem itta, hanem nyalogatta. Azt csinálta, hogy így le... Tudod, csak egy kicsit...
0: Júj, de jó arca, mama. Hozz egy nyalit neked, kislányom, boldog.
2: Napi 2 deci sütőrum az, hogy lecsúszott neki, azt hiszem, nagy vidámság volt. 93 éves koráig élt.
0: A ma ő is kékzónás volt akkor. 93 gyerekek, ez a mai világban azért az szép.
2: Arra emlékszem, hogy nagyon-nagyon sejmes hosszú haja volt, mert esővízzel mosta a haját. Mindig összegyűjtett az esővizet, és csak abban volt hajlandó haját mosni, és olyan volt a haja, mint hogyha na, az már ilyen AI síró volt, mint egy ilyen unikorn.
1: Na mondjuk ebben az évben szarban lett volna szegény.
2: Most nem lett volna sok hajmosás, tehát már az öntisztulás útjára lépett volna.
1: Annyi eső volt, hogy semmi.
0: Mama idén berasztásodott volna egy kicsit valószínűleg.
2: Igen, nagyon jó arc volt. A nagyfatalom ő pedig a legfárban is a kexben hit, illetve minden nap ugyanazt reggelizte, ő is figyelj, őt egy autó ütötte el, mert tehát ő amúgy nem tudott, tehát nem halt volna soha.
1: De 90 fölött volt ő
2: 90
1: is, nem?
2: Egy volt talán, vagy 92, és a nagyfaterom minden reggel azt a nagyon olcsó, ilyen henteses lecsókolbászt reggelisztet, tudjátok, a szagától ki vagyok. A másik, amit elvett hozzá, az a savanyú káposzta. Minden egyes reggel. És egy idő után kezdett rászokni arra, hogy azt érezte, hogy jobb az íze a lecsókolbásznak, hogyha ugyanabban a főzővízben főzőnek, mint előző nap, azért őrizte a főzővizet. Ugye semmi érzelmi fájdalom, tehát ezt nem tudom neked elmondani jobban, és minden egyes nap.
1: Milyen szag lehetett nálatok? A savanyú káposzta és ez a főt lecsókolbászt.
2: Nem nyitottuk ki a hűtőt.
0: Úgy de az olyan rendben tartott a bélflórát, mert a savanyú káposzta az nagyon jó bélflórára.
2: Minden nap bicajozott 10 kilométert, körbent, ellenőrizte a városnak a működését, rendben volt, hazajött és hallgatta a rádiót. Ennyit csinált.
1: És egy ilyen biciklizés vetett véget ennek a csodálatos életnek.
2: Igen, mert úgy érezte, hogy neki nincsen elsőbség, tehát neki van elsőbség egy Mercedes-tel szemben, és végül is
1: nem. És nem így volt.
0: Zseniális az öreg. Zseniális. De tényleg.
2: Sosa papu.
0: Igen. Nyali, ezt szeretem. Nyalinak fogom hívni, nincs az italt. Volt egy kis nyali tegnap. Mi volt? Hát kicsi nyali volt, de kicsi belenyaltunk ott a Prozacóba, vagy valamivel belenyaltunk. Na jó.
1: Sütőrum.
0: Az hány százalékos? Ez mennyi a sütőrum?
1: Nem tudom.
0: Az a szar minőségű rum, vagy az egy ilyen, hát ilyen szefre?
1: Igen, az nem látott cukornádat.
0: Tehát az igazából nincs benne rum. Van aroma?
1: Van tiszta szesz, az főhigítják vízzel a megfelelő mennyiségbe, és a különböző kemikáliák belekerülnek.
0: Jó, de nagy, hozz egy nyalit. Hozz egy nyalit.
2: Szabolcsi protexin.
0: Igen, Szabolcsi protexin. De a nyali nagyon nagy duma. Mondom, az óriási. És elszopogatta az üveget, érted?
2: És soha nem láttam őt szomorúnak. Tehát nem volt olyan, hogy rossz kedvelt
1: volna. Hát nyali után.
2: Hát mindig nekem örült, mert tudta, hogy én vagyok, hogy a forrás. Vagy az összekötő anyaggal.
1: 20%-os alkohol.
0: 20%, aha, az komoly.
1: Ja.
2: Már sem a 2 deci, hát ez a semmi amúgy.
0: Ez kemény.
2: Ez pont jó volt.
0: Hát azért napi 2 decit.
1: Hát azért na.
0: Na.
2: De 20%-os van napi 2 deci, ez olyan, mint megint nál.
0: Igen, hát, oké. Okay. hát azért a sör az nándul
2: hát egy 5%-os, nem?
0: 3-4. Az hát ötös sör az már erős. Sörre válogatja, az ötös sör az már kifejezetten erősnek számít.
2: Egyszer vettem Péternek egy trip, nem is tudom, valamilyen triple benne volt előve, igen, izét, egy olyan sört, ilyen 3 decis, de vagy nem is tudom hány százalékos megítés, meg kellett kapaszkodnia. Aztán mi ez, asszony, mit csináltál?
0: Meg akkor.
2: Ah, igen, igen. De hogy na, mondjuk akkor tehát, hogy 2 deci 20%-os alkohol kémiát, és számolt ki részé, és az hány sörnek felel meg, szerintem 2-re kb.
0: Ezt meg nem mondom így ebben a formában, de tetszik. Egyébként őrekkora így kell, nem? Hát benyomsz egy nyalit, elmész.
2: Max 3.
0: Kicsit körbe nézed a falut, iszol egy nyalit, elküldesz valakit a boltba. Teljesen rendben van. Nagyapám felbontott egy üvegsört, mindig öntött hozzá vizet, egész nap azt cicogatta. A végén már nyomokban tartalmazott csak sört. Bevette vele a gyógyszert, 93 évig élt.
1: Na, tessék.
0: Aha.
2: Szép.
1: Van egy feles konyakos nagymamánk, aki 98 lesz most pénteken, Isten értese sok.
0: 98?
1: Igen, feles konyak minden nap, egy feles konyak, 98.
0: Jó arc az öreg lány. Nagymamám 94 évesen van, minden reggel egy kupica pálinkával indította a napot, ő eresküdött, Zsolti küldte nekünk.
2: Hát figyelj, hogy ilyetágító hatása van, szóval ezt így szerintem
0: megálljál. Valószínűleg tudták azért, hogy ő mit kell.
2: Egyszer a bátyám Angliából egy buszos kiránduláson hozott haza egy két literes ilyen szájdert, ugye ez nálunk nem volt soha. Belette a hűtőbe, és nagyfateri az azt hitte, hogy valami ilyen szénsavas idő, úgyhogy egy éjszak alatt benyakalta.
1: Volt reggelre?
2: Egész nap aludt. Egész nap, és azon gondolom, mi baja lehet az öregnek, aztán kiderült, hogy csak
0: beverte, igen. A belga sörök akár vannak 8-9-12%-osak is. Aha, miről Eszter beszél. Simán lehet egyébként, igen. De jó söröket ittunk mi azon a motoros túrán. Hol voltunk? Az a német túránk volt? Vagy mi volt? Ott söröztünk sokat? Igen, az Németország. De finomak voltak
1: egyébként. Németország, tudnak.
0: Jó, tudnak sört csinálni. Nem volt egy nagy sörös, de az tényleg finom volt. Na jó van, gyerekek, oké, megyünk mindjárt. 3 perc, pontosan 7 óra. Ha valamit láttok az úton, akkor dobjátok át nekünk. Jó, hogy megnézhessük, hogy mi a helyzet, mi pedig itt vagyunk mindjárt.
6: Szünet, Anna Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!
4: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design bútorok otthona. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele.

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
1: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
4: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
5: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
6: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 cikű gyomok ellen még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 10 kilós magyar piros burgonya csomagja csak 2390 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 629 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
9: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
11: Bármikor jöhet a pak. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
12: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
13: Carglass javít, Carglass cserél.
14: Budapest 13. kerületében új városrész épül, a Láng negyed, amely már most a befektetők fókuszában van. Erős Váci úti lokáció, 2 hektáros park, közvetlen metró kapcsolat, magas bérleti kereslet, hosszú távú hozamtermelési potenciál. Kulcsra kész lakások minőségi berendezéssel és gépekkel, 2028-as átadással, azonnal bérbeadható, plusz beruházás nélkül. Számolt ki a várható hozamot www.langnegyed.hu.
15: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictus burkolat.hu.
16: Hány óra?
17: Hajnal 2.
16: Megint nem alszol?
17: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
16: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
18: A Sedaqurt Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
16: Alszol.
18: Sedaqurt Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Vatikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
20: Vizes falak? Máló vakolat? Penész?
21: Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kérj ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
22: Mindigszáraz.hu.
23: Mindigszáraz.hu.
24: A Rádió 1.

0: fok, a forradalom 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió 1-en.
3: Beköszöntött a csillagászati ősz. Fontos döntések születtek tegnap a parlamentben. Klórgáz miatt vittek kórházba több embert egy budapesti üzemből. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, beköszöntött a csillagászati ősz. Hajnalban értük el azt a pontot, amikor a Föld olyan pozícióba került, hogy a világ szinte minden pontján egyforma hosszú a nappal és az éjszaka. Innentől viszont a nappalok folyamatosan rövidülnek, mondja Nagyváradi László csillagász.
4: A Föld tengelyfedezsége egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a busmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár. A napsugarak hajlásszöge alacsonyabb. Ilyenkor megindul a nap a déli félteke irányába, és ott ugye tavasz van, és aztán mennek a nyárba.
3: Visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, újra kötelező lesz a kamarai tagság az egészségügyi dolgozóknak, és megalakult a média tanács. Sűrű nap volt tegnap a parlamentben, több fontos javaslatról is döntöttek a honatyák. A képviselők megszavazták a koncessziós rendszer átalakítását is. Elfogadták az építészeti törvénymódosítás összegző javaslatát is, az szigorítja a környezet és természetvédelmi szabályokat megsértő kiemelt beruházók büntetését. Klórgáz mérgezés miatt vitte kórházba több embert egy vegyi üzemből Budapesten. Az illatosúti üzemben egy palack szelepe engedhette ki a gázt. Az épületet egy időre kiürítették, azóta mindenki visszatérhetett. 70 helyett 130. Ismét volt mit ellenőrizniük a rendőröknek, most két napos razzián vannak túl a fővárosban. Budapest kiemelt útvonalain figyelték az autósok sebességét. Az Árpád hídon valaki megint padlógázzal akart áthajtani, 134-nél fotózták le. Eltiltott és jogosítvány nélküli sofőröket is sikerült kiszűrni a forgalomból. Elutazott a magyar csapat a szakmák VB-jére. Az idei WorldSkills verseny Shanghai-ban zajlik, a magyar küldöttség 105 tagból áll. Ácsok, ápolók, autószerelők, asztalosok, festők, fodrászok és számos más szakma képviselői mérettetik meg magukat. A szakmák világbajnokságára 68 ország több mint 1300 versenyző delegál. Ma jó rész napos időre készülhetünk, néhány felhőt takarhatja csak az eget délután. Kevesebb esély van esőre, viszont észak-keleten-keleten kialakulhatnak záporok. Holnap elszórtan eshet, majd főként nyugaton, a szél több helyen megélénkül, meg is erősödik. A fagyosabb hajnal után délután 18 és 24 fok közé melegszik a levegő.
1: Közlekedési hírek.
3: Az 1-es főúton Törökbálintnál a 10-es és 11-es kilométerek között hídépítés miatt terelésre és sebességkorlátozásra kell készülni.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
5: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: reggeli műsor, Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hegyalján felfelé lerobbant jármű bénítja a forgalmat. Köszönjük szépen, gyerekek, itt vagyunk. Ha van friss, 0623111 az SMS számunk, ide kell dobálni nekünk közlekedési híreket.
2: Ha reméljük, hogy nem a reggel is emberünk robbant le.
3: Nagyon várjuk a reggelinket.
1: Igen. Olyanok vagyunk, mint a kis kutyák, akik nézik az ajtót, hogy jön, én pont ezt mondom az Eszternek, hogy Pavlov. Hogy rá tud állni az ember erre, hogy most már itt reggeli van, nem? És úgy bazva, hogy ECS vagy.
2: Nézed
1: az órát, hogy mi van.
3: Mit történik?
1: Hol a reggeli, de kis kutyák, így nézzük az ajtót.
3: Hol a csiamagod?
1: Jön a gazda. Igen, hol a csiamag, meg mindenféle más, amit küldenek.
2: Meg a babok, amit egy hét múlva meg fogsz unni.
1: De addig viszont.
2: Addig.
1: Addig. A növényi fehérjére állunk át, úgyhogy.
3: Én nem értem azt a babot, mert amúgy ilyen andantére főzik, hogy áldante. Áldante az Ákos.
2: Igen, az Ákosra főzik.
1: Zenei énekel a bab közben. Ákosra
2: főzik. Meg Balázs.
3: Hát ez nem volt egy olyan jó impresszió, de azért próbálkozzá felé. A lényeg, hogy iszik, hogy húzd meg a határt.
2: Nagyon szépen ledobtad az andantét, értem
3: igen,
2: én.
3: Igen, áldante, és hogy az, miért csinálják úgy, hogy csak félig főzik meg a babot.
1: Hát ez egy jó
2: a rostok miatt, hogy ne menjenek szét neki.
1: Én szeretem, aki roppan a bab, nem ezért nagyon szétfő.
3: Nagyon bántja.
1: Nem igazából. Nem, nekem jó a bélfő.

0: mondom.
1: De ugyanaz a vörös babkonzerv 5 éve.
0: Vörös babkonzerv, nagyon finom. Ezek rárájt.
2: De hogy úgy beleállni ebbe, hogy mondjuk 3 naponta enni babot, és akkor nem unod meg.
0: Nincs ilyen.
2: Nincs. Tehát a csináljuk.
0: Szerintem a szervezeted így tudja, hogy mit kívánsz, és akkor arra úgy figyelnék, és amit nagyon, akkor addig megyek, amíg meg nem töltődik.
1: Ha én a szervezetemre hallgatnék, hogy mit kíván. Már villás targoncával emeltek volna be ebbe az épületbe.
0: Igen, most nem arra gondolok, igen, hogy...
1: Ez
0: nem tudom, kívánod a halat, vagy kívánod a makrélát, vagy kívánod a lazacot, abban van valami, vagy kívánod a babot, akkor valószínűleg növényi rostokra, vagy valamilyen vitaminozó. Vagy kívánsz egy kaját, aminek magas a cink, vagy a B-vitamin tartalma. Tehát most nem a Dunkira gondolok, a Häagen-Dazsra és a...
2: De értem csak, hogy a babot...
1: Ami rengeteg vitamin tartalmaz.
0: Nagyon sok a mangos, csak a cheesecake-es, de Häagen-Dazs nagyon sok vitamin tartalmaz.
2: Tehát a magas rost tartalmú zöldségekből, meg hüvelyesekből még van egy pár.
0: Hát van. Csicseri borsó is van, vörös lencse is van, tehát most is egy ezeket itologatom.
1: És a mazsolagét megoldódott ezáltal?
0: A mazsolagét. Hát büszkék lennétek rám, csak nem vagytok elég kemények.
1: Most már pomelókat készít.
0: Igen. Csak a puffilekvár írja valaki, csak a puffilekvár. Jaja, na jó van, gyerekek, oké. Aztán nézem, hogy van-e még valami, de nincsen, úgyhogy belevághatunk. Azt mondják,
1: hogy karácsonykor adventre főzik a tésztát.
0: De most erre ráfűzünk, akkor ez...
1: Szerintem ezt engedjük el. Vagy ne engedjük el. Vagy?
2: Szerettél.
0: Jó. Na gyerekek, olvassátok, mi történt a Wizz Air Billboard járatával. Egy kicsit nosztalgiázzunk, és nézzük meg azt, hogy benne voltatok-e diákcsínyekbe, gyerekcsínyekbe, illetve ki mit csinált a szomszéddal, a szomszéd állatával, a szomszéd öregnénivel. Mert ez van egy kis srác, és én azért bírom ezt a gyereket, 16 óra 30-os járatról mindenkit leszállítottak a futópályán, biztonsági okok miatt. Kitolták a gépet az állóhelyéről, és hát már várakoztatták, engedték volna felszállni. És aztán kiderült, hogy hát igazából nem fog felszállni, és mindezek ellenére azért nem, mert hogy egy telefonbetyár gyerek volt a másik oldalon, aki betelefonált, és visszafordította az utasokkal együtt a Bilbao járatot, a Wizz Airnek a gépét. És hát egy biztonsági figyelmeztetés jött, a Budapest Airport megerősítette, hogy valószínűleg gyermekes, betelefonáló gyerekes diákcsínyről van szó, és...
1: Ilyet lehet csinálni.
0: Hát?
2: Főháborító.
1: De ilyet lehet.
2: Hát, látod.
1: De hát ezt tudom...
0: Oké, de mit mond a gyerek? Hova telefonál? Most tényleg, te akarsz csinálni egy diákcsínyt? Ugye régen mi olyanokat csináltunk, hogy csináltunk bombarédot az iskolába, vagy mit tudom én. Ők már egy kicsit haladóbbak, a Wizz Air járatát visszafordítottak. Kit kell fölhívnod, hogy a Wizz Air járata visszaforduljon?
2: Liszt Ferenc repülőteret.
0: De ez a Bilbón van a reptér, várjál. Tehát ez nem itthon volt, azt hiszem.
2: Ja, akkor a Zsákos Bilbón.
0: Zsákos Bilbón, igen. Azt mondják, hogy nem osztottak meg semmit az utasokkal, a hatóságoktól kapott biztonsági figyelmeztetés alapján azonban megszakították a gurulást a futópálya felé, és lett Bilbóba ment volna, és itt volt. Ha a Budapest a Bilbó, akkor ez itt volt.
2: Na.
0: És akkor viszont felhívott Ferihegyet, de mit mondasz? Tudod, hogy éppen akkor száll föl a Budapest Bilbao?
3: Vagy bombát azt... helyeztem el a Wizz Air járaton.
0: Ezt van, aki elhiszi ebben a formában?
2: Muszáj elhinni. Ez a baj. Ez a baj, hogyha üvölt... Ez a baj vele, hogy ha üvölt róla, hogy gyerekcsíny, nekik akkor is ezt ki kell vizsgálni.
0: Egy hallhatóan gyerek van a másik oldalon. Ez a kifutóra már gurul.
2: Igen. Ugye?
0: Ennek sok-sok 10 000 euró a visszafordítása, meg a járathalasztás. Gyerek van a másik oldalon, és a Liszt Ferenc azt mondja a reptér, hogy már pedig ez biztonsági okokból be kell szüntetni, jöjjön vissza a gép, és ugyan tudjuk, hogy gyerek követte el a csínt, de ez a járat akkor nem száll föl. És majdnem bezárták a repteret.
1: Úristen, ilyenkor amúgy a kártérítés az osztálypénzből megy?
0: Ez egy jó kérdés egyébként, azért nem lennék ott SMK-s szülő, aki beírja a közösbe, hogy hát kedves szülők, a kis ödönke egy kicsit elragadtatta magát. Igen, egy repülőt visszafordított a felszáll. Nem lehet, hogy utazott rajta valaki, nem lehet, hogy nem kapott meg valami ajándékot, nem lehet, hogy dühös volt a szüleire, akik ott hagyták.
1: És a Mikulás éppen... most Bilbaóba tart, és azt mondta, hogy nem kap semmit idén.
0: Igen. Keresik a gyereket, nincs meg. A széles körű adatgyűjtés van. Fia, hogy foshat most ő? Milyen ügy lehet most belőle? A gyermekkorút betelefonálót keresik, közveszéllyel fenyegetés miatt rendeltek egy nyomozást, büntető eljárásban vizsgálják. Azért az...
2: Az kemény.
0: Ilyenkor visszafejtik, hogy honnan jött a hívás?
2: Hát valószínűleg, már pedig tudják, ugye cella információ.
1: Egy okos gyerek volt.
0: Ez egy okos gyerek volt.
1: Egy okos gyerek volt, akinek volt egy nagy ötlete. Ezt meg kéne jutalmazni, nem?
2: De az iskolai robbantással fenyegetőzést, azt megérted,

0: azt azért csináltuk, ugye?
1: Igen.
0: Szerintem
2: ne kell menni tesi órára.
0: Hogy ne legyen tesi óra, ne legyen matek doga. Na de itt mi lehetett az indok, hogy pont a Bilbao-i
1: járat? Maga a csíny, nem? A csínyek lényege nem is volt mindig indokkal, nem maga a csíny.
2: Rajta? Ki ülhetett rajta, mert ez egy elég specifikus járat. Igen. Egyrészt, másrészt pedig az van, hogy nem lehet az, hogy otthon már van nagyobb csínye vált az illetőt, aki ült azon a repülőn, úgyhogy el kell téríteni.
1: Ez is lehet. Mi például csináltuk a tesómmal azt, hogy ugye vonalas telefon volt még.
0: Nehogy azt mondta, hogy a kislakás.
1: Nem, kislakás cserélje nagyobbra. Nem, az béna, ilyeneket nem csináltunk. Nem, fölhívtunk taxiszolgálatokat, és ugye nem tudták, hogy honnan jött a hívás, és bemondtuk az utcánkat. És kihívtunk 3-4 taxit, akik folyamatosan bolyongtak előttünk a lakótelepen az utcánkba, és azt néztük, hogy egymás után vonatoznak a taxik, és várták a címet, ugye? De nem a saját címünket mondtuk be, hanem kettővel arrébb lévő házszámot. És telefon alapján nem kötötték még össze a házszámot, és bekértünk 3 taxit ugyanarra a házszámra, vagy kettővel arrébb. És azt láttuk, kinéztünk, nekünk körforgalom volt így a lakótelepen az ablakunk előtt, hogy köröznek a taxik. És elbújva az erkélyen azt néztük, hogy 3-4 taxi jön ki címre, és várja az utas, csak hogy az egyik taxi ledudálta a másikat. És akkor mennie kellett, tett egy kört. Jött a másik taxi, azt is tett egy kört. És ezek vonatoztak 3-4-en, és várták, hogy jövezze a címet. Mi meg bujkáltunk az erkélyen, és vártuk, hogy akkor most mi lesz ebből.
0: És
1: szeretősebb voltál szarra, és azok ott kiszálltak, veszekedtek, kidőtt, hogy ugyanarra a számra, akkor visszahívták a telefonszámot, de persze azt nem vettük föl, nem tudták, hogy egy vonalas szám az hova tartozik, mert ugye a taxidispécer ezt nem tudja megnézni, és azt hiszem a rekordunk 6 taxi volt. 6 taxi körözött előttünk.
2: Ez komoly.
1: De hát ez erről szól. Hát ezek a telefon... Telefonos diákcsinyek, piros telefon, tárcsázós telefon.
2: Ide jönne egy taxi, és megnyitva.
0: Figyelj, semmi. Én voltam ott,
1: aki ezt elmondom neked, az idő az 1991-92. Tehát nagyjából ezt írjuk. Tessék?
0: Még taxis.
1: Még simán benne
2: akkor lehet. Négy éves voltam.
1: Soha nem csináltatok semmit? Nem de telefonálgattatok?
0: Nem volt?
1: Nem követtetek el valamit, hogy lakásokat hívogattak? Most nem a kis lakás cseréje nagyobbra. Utcai fülkéből vagy otthonról csináltatok? Utcaiból?
0: Persze.
2: Úgy emlékszem, hogy amikor otthonról akartad azt, hogy ne írja ki a számod, akkor valamit elő kellett pötyögni. Tehát volt egy olyan, hogy...
0: Írni a számod?
2: Igen, úgy volt. Mert ugye hát én ugye nem olyan öreg vagyok, mint itt, ja, még nem az volt, a tárcsázós volt, hanem az volt, hogyha megnyomtad a kettős keresztet, és még valamit, és utána beírtad a telefonszámot hívtál, akkor nem írta ki a számodat.
1: De kijelzett a másik oldalon, hát ott is vonalas volt, amit fölvettek.
0: Hát de már akkor voltak
1: már kijelző. Jaj,
2: nem az volt a baj, hogy kiírta a számodat, hanem az, hogy akkor, hogyha hívtak, hogy te meg tudtad nyomni egy gombot, akkor visszahívja azt a számot, amit hívott, hiába nem látod a számot. Tehát volt olyan gomb a telefonon, érted, hogy látod, hogy valaki hívott, felveszed, és csak tudod, visszahív, és akkor rögtön visszahívtak.
0: És visszacsörögtek?
1: Mi volt a csík? Kit hívtatok föl, vagy mit csináltatok?
2: Most mindenkit.
1: De az a jeges borzongás, amit akkor a gyomrodba érzed, az nincs többet. Tehát az a legkirályabb érzet, hogy élsz életérzés, amikor tudod, hogy éppen elkövetsz valamit, és van egy ilyen jeges, hidegráz, csikiz a hasad, bujkálsz, és tudod, hogy becsöngettél valahol, és az ki fog nézni, kb. Ilyen dolgokról van szó. De a vizergépet visszafordítani haladó.
0: Az kemény.
1: Az haladó.
0: Lehet, hogy egyébként a rendőrségre telefonált, behívta a 112-t.
1: Hogy fölhívod a 112-t?
0: Igen. Tehát nem is kell a repülőteret hívni, mert nekik ott hivatalból azt tovább kell görgetni. Aha, ugye akkor... valószínűleg ők szóltak a reptérnek, reptér mondta a gépnek, hogy nem megyünk sehol.
1: Akkor a kis csávó valószínűleg fölment a bútra, ott megnézte a felszálló járatot, mert ugye be kell mondanod konkrétan, mert ő nem azt mondta, hogy Ferihegyen van bomba, hanem ezen a járaton. Aha. Tehát, hogy a Budapest-Bilbao járaton van a bomba.
0: Tehát ő készült rá.
1: Ő erre rákészült, igen. Erre rákészült.
2: Megírták csillag 31 kettős kereszt, ez a számtiltás a mai napig.
1: Tehát a vonalasról telefonálsz, és csillag 31 kettős kereszt,
2: igen.
1: Akkor letiltja a számot, és akkor így tudtatok gengszerkedni?
2: Igen, de ezt most is érek, mert rengetegen írek, ez még mindig van. Hát ez csodálatos.
1: Csillag 31 kettős kereszt, de kár, hogy ezt nem tudtuk.
0: Zsül, a telefonunk kijelzi a számot? Próbáld már ki.
2: Na, csörgess meg.
1: Igen, az is, hogy a buszmegálló melletti telefonfülkét hívogatni nekem, az is
2: tetszik. Jaj, oda, de szerettem.
1: Az a legjobb. Voltak azok, hogy tudtad, hogy van egy busz, és hívogattad, és felvették.
0: Hát és hogyha panelban laktál, és ott volt előtted a buszmegálló, úgy hívogattad, mert akkor láttad is, ugye elkezd csörögni a telefon, az emberek először megdöbbennek, hogy mi van, ki megy oda? kimegy oda fölvenni. Mit mondasz?
1: Igen. Aztán ugye
0: ide sokkal... volt a becsöngetés is,
1: a becsöngetés ugyanez. Becsöngetés erről. És
0: rohantál.
1: Ugye aztán elindultak ezek a kajarendelések, ezt írják nagyon sokan, hogy akkor megindult a szomszédba rendeljünk 8-10 pizzát című történet. Úgyhogy nem fizetett ki, ezt is nagyon sokan írják, hogy ugye, amikor elindultak ezek a vonalas, telefonos, kajarendelős történetek, akkor ugye még nem kellett megadni telefonszámot, Siemens C55-ről, akkor még nem kellett megadni telefonszámot, 10 pizzát rendeltünk a szomszédba. Haj, de szeretted ezeket. Amikor az általános iskolások voltunk, az egyik osztálytársam édesanyja telefonált be a suliba, hogy bombariadót csináljon egy történelem dolgozat elnapolása érdekében. A dologban plusz szépség, hogy a telefonál a múltér is a suliban tanított. Azért ez... Azért, amikor szólsz anyádnak, hogy telefonáljon be.
2: De jó fejanya.
1: Ez jó fejség.
2: Bárcsak
1: ez jó fejség.
2: Ezt a fajta lojalitást várjuk el. Most azt írják a többiek, hogy nem csillag, hanem kettős kereszt, 31-2-s kereszt.
0: A csillag föloldja.
1: A csillag az föloldja, igen. Mi falun pénztárcáztunk, Damirra tettünk, elbújtunk a bokorba, és amikor fel akarták venni a tárcát, elhúztuk.
0: Nekünk képzeld el, az volt,
1: én ezt most is tudnám csinálni, én ezzel nagyon örülnék.
0: Nálunk az volt, hogy volt egy sarki telek, az volt a grundunk, és az új kígyósi búcsúban lehetett kapni ilyen hangos beszélőt, amit a rendőrség használ,
1: igen, de igen, csak ez a megafon kicsiben.
0: Ezt kicsiben lehetett kapni, és elbújtunk ott, és hogy jöttek a bringások, és azon keresztül szó, hogy azonnal álljon meg rendőrségi
1: ellenőrzést,
0: úgyhogy nem volt ott a kocsi.
1: De ezek jók, én ezeket szeretem, szóval, hogy ez tökre nincs baj, ez olyan, mint most, hogy a mobiltelefonok világában a gyerekek mint a magánszámról hívogatnak valakit, nem? És akkor fölhívnak, vagy ezek a joke fonzok, ugye, hogy ez is jó, szerintem ezek tök jók. Valaki azt írja, felhívtam a tűzoltóságot, hogy tűz van. Hát mondjuk azért az meleg. Mi hatósággal soha nem szórakoztunk, de mi hatóságot nem hívtunk. Tűzoltót, mentőt, rendőrt nem nagyon, vagy legalábbis nem emlékszem.
2: Azok nagyon erősek voltak.
1: Az nagyon haladó volt, igen. Igen.
0: Hát meg ez is tudod, itt egyrészt 200 embernek, hogy is mondjam, hát teszed tönkre a napját, aki a repülőn ül, mert nem biztos, hogy később föl tud szállni, húzódik. Irgalmatlan pénzügyi kalamajkát okozol a vízernek, vagy a légitársaságnak, meg a reptérnek. Szóval ez már
1: ez
0: túl...
1: 200 utast is a szopóágra teszel ezzel azért.
0: Mutat azon, hogy gyerek csíny,
1: igen, sajnos. Igen. És valószínűleg egyébként nem tudom elképzelni, hogy megtalálják. Tehát, hogy egyébként ő simán egy magánszámról felhívta a Liszt Ferenc repülőteret, én nem is gondolnám, hogy őt meg tudják találni. Tehát, hogy ezzel nem is vagyok biztos, hogy megtalálják.
2: Szerintem amúgy van olyan helyzet, ahol feloldják ezt, és meg tudják nézni központilag, hogy ki volt.
1: Hogy akkor a kár, vagy olyat csinál, ha? Tudakozott, kihívogatott hülye kérdésekkel, emlékeztek? Volt ilyen tudakozó?
2: Az a heroinom volt.
1: Tudakozó plusz, és akkor átirányítottak. Volt ilyen, hogy tudakozó, hát van egy generáció,
2: hány nem tudja. Hány hónapig bemesetteve, hogy ez volt a reklám?
1: Igen. Be tudsz telefonálni, és a tudakozóban neked megválaszolták. Milyen analóg dolgok voltak ezek ma már azért így a...
0: Mi a szösz?
2: 197 volt a sima tudakozó, 198 a tudakozó plusz.
1: Igen, és ha az volt, hogy tudsz olyat kérdezni, hogy ő átkapcsol a tudakozó pluszra, és szétzsibasztottuk őket, és ő nem borul hatott ki. Ezek egy matáv tudakozók voltak.
2: Imádtam, de ez nagyon
1: szerettem
2: jó
1: én
2: volt.
1: Is. Igen.
2: Jó volt.
1: Igen. Nap egy utcai telefonfülkéből hívtunk vele egyszerre tűzoltóságot, hogy ég a vonal. Egyszer-kettőször megtettük, a harmadiknál közölte a diszpécser, hogy ne szórakozzunk a Nap egy utcából, mert mindjárt küldi a rendőrt. Lecsaptuk a kagylót és futás. Az kemény, nem? Mi valami hatóságot nem mertünk. Vasútállomáson a feljebb sétáltunk, ott volt egy gomb az oszlopon, amit megnyomva bekapcsolt a hangos bemondó. Telefonon lejátszottuk a MÁV zenét, majd bemondtuk, hogy felső vezeték szakadás miatt nem jár a járat, és törölték. Megértésüket köszönjük, mindenki elindult haza a váróból. Jó, de nagyon aljas. Két héten keresztül majdnem minden nap beszéltünk egy nénivel, mert azt hitt, hogy az unokája vagyunk. Egészen addig ment, amíg egyszer az unokája vette fel, és mondta, hogy még egyszer hívjuk, akkor feljelent bennünket. Rendőröztünk lámpával, és fényvisszaverős mellénnyel állítottunk ki autókat, aztán egyszer rendőrautó jött, 8 fiatal, 3 rendőrautó elől menekült egy fél éjszakán át. Az volt az igazi adrenalin bomba. Fényképezőgéppel éjszakai trafipax. Mennyire haladó. Júj, de jó. Azt a mindenségét neki. Azért ez a pénztárca Damillal, ezt sokan csinálták.
0: Nagyon, hát ez figyelj, ez
1: nagyon nagy klasszikus, de nagyon aljas.
2: Nem pénztárca, hanem az volt, hogy kinyomtattak egy 20 000-est, négybe hajtották, hogy igazinak tűnjön, mint egy kiesett van valakinek a fal zsebéből, és azt tették le a Tesco-ba, és azt húzogatták Damillon.
0: Az is jó. De jó a leragasztós is. Azt tudod, 100
1: amikor leragod a 104-et, hogy kiveszi föl.
0: Igen, és akkor leragasztod valahol jön, és megpróbálja fölvenni. Nagyon jó, szórakoztató.
1: Aztán vannak azért haladóbbak, mi beletojtunk egy újságba, meggyűjtöttük, leraktuk a szomszéd lábtörlőjére, és becsengettünk. Szomszéd kijött, és elkezdte széttaposni a tüzet. Ta azért egészen haladók is vannak.
2: Amerikai stíló.
1: Ez már egy kicsit erős, nem? Hogy még összetaposod a tüzet, de még egyébként igen. Igen. Mondjátok meg, ki volt, én vittem a 10 pizzát. Igen. A feljelentés történik, a szolgáltató kiadja a telefonszámot.
0: Ma.
1: Aha. Tehát ha van rendőrségi feljelentés, tehát akkor itt ezt a bombariadós, vizeres kis srácot, ezt megtalálják?
2: Azt írják, hogy letöltendő, mert terrorcselekménynek számít.
0: Ez az, hogy azt mondod, hogy bomba van a gépen?
1: Az már... egyébként meleg. Van ebbe valami? Ez nagyon igen. meleg. Ez nagyon meleg.
2: Hogy, mert hogy te bombát azért robbant, az... Ha, nyilván meg fogod húzni, most, tehát most ne az legyen, hogy ráhozzuk a frászt, tehát hogy majd, jó, bocsánatot kérsz, az túl leszel rajta.
1: Igen.
2: De hogy ilyet ne csinálj többet, senki ne csináljon ilyet többet, de azért nyilván ne fogják őt lecsukni azért. Hát ez nagyon
1: jó, de azért tegyük őt próbára, nem mered kiüríteni a hegyalja 7-13-at. Jó, csak
2: vicceltünk. Ha nem üríti ki, akkor te fogod a babbal.
1: Igen. Jó, csak vicceltünk, meg mered csinálni, ne üríts ki.
0: És hogy változik a világ a Damilon elhúzott pénztárcák óta? Most az utcán lévő lime rollereket szoktam az irodából csörgetni appon keresztül, miközben sétál mellette valami szerencsétlen, és röhögünk a főnökömmel, mint két idióta, imádom.
1: Meg tud csörgetni a lime-ot?
0: Hát valószínűleg rá tudsz keresni, ugye? És akkor ami pont ott van az irodád előtt, arra rányomsz, akkor...
1: Az érdekes. Azt tudom, hogy le lehet foglalni őket, tehát hogy foglalhatsz magadnak előre. De a csöngés, azt nem ismertem, hogy ennek mi az oka, hogy miért csöngetsz. Igen. Nyíregyen nyitott ablakon dobáltunk be hógolyókat télen. Nálunk leragasztott 200 forintos volt. A mai napig is fel akarják venni. Egyébként lehajolsz érte. Tehát ez teljesen egyértelmű. Felhívtam éttermeket, hogy egy pár zsíros kenyeret randira foglaljak. Micsoda? Foglaljak asztalt. Volt, aki vicces volt, aki vett alapot. 12 éves volt, amire Gabán. Úgy látszik, hogy ezen a telefonbetyárkodás, hogy mindenki átesik egy kicsit. Nem? Elsősorban inkább kis srácok, de hogy azért csajok is csinálják. Tehát, hogy azért ebben van vitamin, hogy ti is csináltátok akkor. De akkor ti a tudakozót bombáztátok.
2: Én a tudakozót bombáztam, és végtelenül elkötelezett voltam. Voltam a tévében egy olyan betelefonálós műsor, ahol hát a helyi Sebestyén Balázs, ugye a Balogh Béla volt, akit lehetett hívogatni, és akkor meg lehetett mondani neki a megoldást. Azt ugye végtelenül sokat csináltam mindenkit, hogy adásba adnak, és akkor...
1: Igen, tudod, és akkor nagyon berakod.
2: Igen. Meg volt egy csomó ilyen rádiós műsor, és oda telefonálgattunk be. Volt a Békítő Hétfő. Erre emlékeztek?
1: Nem.
2: Valamelyik rádióban ment a Békítő Hétfő, és akkor oda kellett betelefonálni eltözött hangon, hogy nyaragszik rám az uram Jóska.
1: és akkor kibékítettek az uram, volt ilyen?
2: A tanácsokat adott valaki, de azt hiszem, hogy ezt a vágópiros csinálta talán.
0: Hétfő.
1: Ja, hogy várj, hogy ez rádióműsor volt. Ott el tudom képzelni.
2: Igen, és este 10-től ment, és akkor ültünk a kocsiban, és hívogattuk, és ilyen kamu, ilyen drámákat adtunk elő, közben röhögtünk rettenetesen, és ő meg próbálta nagyon komolyan megválaszolni őket.
1: Kemény. Ja, kíváncsiak ezzel, mi lesz ezzel az ügyel egyébként. Nagyjából azt mondják, hogy ez egy olyan 200.000 eurós mulatság.
0: Hú!
1: Azért azt, mire anyát letörleszti, ha esetleg megveszel, ez egy 200.000 eurós. Visszagurul a gép, kiürítik a gépet, átvizsgálják, csúszik a járat, esetleg másik gépet kell betenni helyette. Nem repül el bombakereső kutyák, tehát ez nagyjából egy 200-300.000 eurós mulatság. Amit nyilván ilyenkor benyer a vizen. Azért a sárga csekkek formájában 5.000 forintossával...
0: Az hosszú lesz a nyuka.
1: Azért az hosszú ideig törleszed majd a 16. munkahelyeden is. Na jó van, jövünk mindjárt 7:30 pontosan. Azt nézem, hogy van itt valami, ami viszont komoly. Hegyalján felfelé lerobbant jármű bénítja a forgalmat, és a soroksári haraszti felé egy fossát. Ezt kaptuk. Ha láttunk konkrétat, akkor mondjuk. Jó, itt vagyunk mindjárt rögtön a hírek után.
3: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
6: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
7: Háj!
6: Jó, most már jöhet a nap.
8: Töltsd fel a blokkod API kódját a nyeri.bravos.hu-n, és nyeri 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
9: Get up, build up, jump,
7: Kibírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV. Benzin és elektromos motor. Akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV. Most 11.950.000 forinttól a készlet erejéig. Leapmotor.net/hu.
9: Újj is meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
11: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day hullámos chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, a Floralis konyhai papírtörlő 33% kedvezménnyel pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Reklámot hallottak.
12: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Reklám.
12: Egyetlen napra Magyarországra érkezik a Sportautók szupershowja. A Rádió 1 bemutatja Eres Event The Cream. Szeptember 26-án az MVM Dome-ban csak egyetlen napon több száz különleges tuning autó és klasszikus ritkaság egész Európából. NASCAR versenyautók,

0: és live DJ. Egy helyen, egy napon, a sportautók legjava. Eres Event, The Cream, szeptember 26, MVM Dome.
1: Bárcsak otthon is olyan kávét ihatnék, mint a kedvenc kávézómban.
2: Eddig csak kávézókban itták Café Pertét. Jó hírem van! Most már az otthonodban is élvezheted az olasz kávézók hangulatát, az Art of Coffee-val.
1: A kávét, ami nem csak ébreszt, hanem inspirál.
2: Pontosan! Rendelj és kóstold meg az Art of Coffee kávékat. Caféperte.com.
3: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
4: Készlet kisöprés milliós kedvezményekkel a Soroksári úton. Új Suzuki-k akár 2 millió forint kedvezménnyel, gyors átadási határidővel. Sőt, szeptemberben vásárolt autója árát most visszanyerheti. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347 1000. SuzukiDuna.hu.
0: Ma is 17 óra.

0: 7-kor indulunk.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió Egyen.
2: Újabb intézkedést kérnek a gazdakörök a dízelárak miatt. Rövidebbek lesznek a Forma 1-es futamok jövőre. 6 éves kínai kislány az új Rubik kocka rekorder. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Újabb intézkedéseket sürget a magosz a dízelárak miatt. A gazdaköröket és szövetkezeteket tömörítő szövetség szerint a gazdák nem kapnak érdemi segítséget a gázolaj támogatással. Itt írták a jövedéki adókedvezmény belterületi földeken, valamint az állattartók telepi fogyasztására nem jár, az 5000 forintos támogatás pedig nem jelentős és nem vonatkozik a kis teherautókra és a traktorokra. A szabályok szerint a gazdák a mezőgazdasági felhasználású gázolaj árából igényelhetik vissza a jövedéki adó összegét egy meghatározott mértékig. Három politikus mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte az ügyészség. Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter neve a Volán ügyben került elő, Hankó Balázs mentelmi jogát pedig az NKA ügy miatt kérik ki, ott különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés lehet a gyanú. Az ügyészség Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztését is kezdeményezte egy 2024-es ügy miatt. A kormányfő videóüzenetében úgy reagált, tiszta a lelki ismerete és kéri az országgyűlést mentelmi joga felfüggesztésére is, ha ezzel felgyorsíthatja az eljárást a volt miniszterek ügyében. Rövidebbek lesznek a Forma 1-es futamok jövőre. A Nemzetközi Automobil Szövetség javaslata szerint a mostani 305-ről 290 kilométerre csökken a világbajnoki futamok minimális versenytávja. Ez annyit jelent, hogy a nagydíjakon 2-3 körrel kevesebb vár majd a versenyzőkre. Változás lesz még, hogy eltörlik a rajttól a leintésig érvényes 3 órás limitidőt is. Kissé nőtt a rendszeresen sportolók száma Európában, ez az Euróbarométer friss felméréséből derült ki. 45-ről 39%-ra csökkent ugyanis azoknak az aránya, akik nem végeznek testmozgást, a rendszeresen sportolóké 32-ről 38%-ra ugrott. A legtöbben egyébként a szabadtéri sportolást választják. Új női világcsúcs született Rubik kockában. Egy 6 éves kínai kislány az új rekorder. A klasszikus 3x3 soros Rubik kockát 4,27 másodperc alatt rakta ki. Lien Yunche édesanyja szerint több mint 1300 mozdulatsort memorizált, és naponta 2-3 órát gyakorol. A jó rész napos időre készülhetünk, néhány felhőt takarhatja csak az eget délután. Kevesebb esély van esőre, viszont észak-keleten-keleten kialakulhatnak záporok. Holnap elszórtan eshet, majd főként nyugaton, a szél több helyen megélénkül, meg is erősödik. A fagyosabb hajnal után délután 18 és 24 fok közé melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek.
2: Az M3-oson Vásárosnamény felé Gödöllőnél a leállósávon dolgoznak a 32-es és a 37-es kilométerek között.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ugye-ugye milyen rövid így a reggeli szünet?
1: Nem.
0: Ugye-ugye? Nincs itt idő, gyerekek.
1: Mi nem is reggeliztünk.
0: Nem, itt aztán nincsen idő semmire. Muzsga nélkül azért lerövidültek ezek a történetek. 3-4-8, múlt pontosan 4 perccel. Nem, lesz 6 perc, van jó reggelt. Kívánok mindenkinek. Három fiatal sétál az... akár most is olyan jó. Három fiatal sétál az M30 a Szikszói pihenő után, szép napot mindenkinek. Gergő küldte nekünk, ők ott sétálgatnak az M30-osra.
1: Rendulás csak lemaradtak, de mindjárt utolérjük.
0: Mennek a többiek után. Igen. Nyeljétek le a falatot nyugodtan.
2: Nincsen falat, mert próbáltam úgy enni, mint egy pelikám.
0: Betárasztál mindent?
2: De csak egy...
0: Igen. Csak szólok, hogy most cseppent le az utolsó izzadság 40 fokban rólunk, és 13 hét múlva karácsony. Kaptuk ezt SMS-ben.
1: Ne, hoppá, elég ebből. Ne, legalább ne mondjátok, ne figyelmeztessetek, hogy elrohan az élet.
0: Hogy megint mindjárt az lesz, hogy akkor mindjárt. Most akkor hogy vágjuk a disznót, hánykor vágjuk a disznót, és megint ott vagyunk, hogy disznót vágunk.
1: Mm-hmm. Azt hiszem, meg kéne mondanod, hogy mit akarsz, pénteken vagy utolsó adásnapom?
0: Gyerekek, amit szeretnétek.
1: Melyik a jobb? Péntek, és akkor mondjuk...
0: Én muzulmán vagyok, úgyhogy nekem teljesen neked mindegy.
1: Nem is eszel belőle,
0: nem,
1: tudom.
0: Abszolút, nem eszem semmilyet, úgyhogy...
1: Vagy az legyen a kicsekkoló napunk.
0: Kicsekkoló nap? Nem, disznóvágás után nincs munka.
1: Eddig minden évben volt.
2: Igen, és pénteken
1: disznót vágtunk, azt bejöttünk még hétfőn meg kedden.
2: Ti bejöttetek.
0: Ilyen lelkesen, igen, fogalmazunk, hogy mi bejöttünk.
1: Ja, mondjuk tényleg.
0: Ilyen
1: igen.
0: Na jó, de ez az ára annak, hogy januárban egy kicsit később kezdünk.
1: Így van, januárban kicsit később kezdünk, februárban.
0: Igen. Az az ára, hogy március 13-án indul majd az adás, egy gyönyörű hétfői napon.
2: Van valami,
0: napon.
2: Amit idén karácsonyra terveztek, amúgy van valami nagy terv?
1: Hát én szoktam libamájat csinálni, szerintem abban meg neki megyek, azt nagyon szeretem.
2: Ez nem egy nagy vállalás.
1: Nem erre gondoltál?
2: De.
0: Vagyok hajlandó még karácsonyra tervezni.
2: Én a karácsonyi kenyérpudingot most azt érzem, meg tudnám csinálni.
1: Azt az áztatósat.
2: Aha. Nem?
1: Az hosszú idő, tudod.
2: Tudom, de most el kell próbálni. És rettetes
1: mennyiségű alkoholban ázik.
2: Ez a beszéd. És azt hiszem, hogy így röcögjön, ilyen kocsonyásat.
0: Én még nem vagyok hajlandó, hogy ezt az ünnepkört így felvenni valahogy. Tehát ez még gyerekek, még jó idő van, még süt a nap, még szeptember van, még akár a Balatonba is lehetne fürdeni. Tehát ez még ez a karácsony, azért ez még egy kicsit arrébb van. Hamar itt lesz, de hogy azért még messze van. Toljuk el ezt még egy kicsit, nem?
2: Amilyen most az időjárás, simán lehet, hogy karácsonykor is lehet majd fürödni Balatonban.
0: Jelen pillanatban. Hát már lesz benne víz.
1: Igen.
0: A déli parton lassan nem csak
1: az az akadálya.
2: 21-én havazik, 25-én strand.
0: Hová tűnt az a rengeteg hó, ami tavaly is leesett? Azért itt januárban nagy havak voltak.
2: Ezt beforgatták.
1: Elmondták a szakik, hogy ez csak neked tűn nagynak. Az egyébként vízügyi szempontból, az pont egy lópikula volt. Tehát a nagy derékig érő hó, ami végre les,
0: ez egy 3 hét masszív nem havazás volt. Semmi. Ezeknek a földeknek semmi nem jó.
1: És ráadásul nem jól olvad, ugye, a hó, mert nagyon gyorsan olvadt el, és hogyha azért szerencsés, hogyha lassan olvad, mert akkor be tud szivárogni. Ha gyorsan elolvad, akkor ugye el tud párologni, és jön a szél, kis napsütés, már nincs is ott. Tehát, hogy még ez is kéne hozzá, hogy nem elég, hogy sok hó van, hanem lassan olvadó hó legyen.
0: Jó, tehát akkor ilyet rendelünk
1: idére. Plusz az, hogy ne betonozzatok le mindent, az még segítene ezen.
0: Ugye látunk valami pacákot, nem is tudom hol, aki lapátolta be a havat a kertjébe. És azt mondta, hogy ő annyira örül annak, hogy hó van, hogy minél többet belapátolt. Mert akkor ugye a föld az...
2: Már le van csukta azóta. Igen, ellopta a közös havat.
0: Ellopta a közös havat, igen.
2: Az jó. Nagyon tetszik nekem ez a trend, hogy és elkezdték a nagyvárosokban, a beton helyett van ez a fajta, tehát többfajta ilyen padló van, ami átengedi a vizet magán. Tehát nem az, hogy megáll betonod a víz, hanem akkor beszivárog a talajba. És most több ismerősön is jelezte, hogy Németország is felverik a betont, és helyette ilyet tesznek
1: le. Nem padlóznak.
2: Nem, hát olyasmi az anyaga.
1: Az, ugye, ez fából van, vagy?
2: Lehet fából is, amúgy nagyon sok fajta van. Tehát nagyon sok fajta van. Az a lényeg, hogy átereszti, mint a térkő például, a térkő is ilyen, hogy ott a köztelévő résekben ugye lefolyik a víz.
1: Aha.
2: És ebben van ilyen apró lukú, szélsebb lyukú, van műanyag, van fa, van beton, gondolom, ami előre van öntve. Tehát ez sok fajta van.
0: Igen.
2: És ez lesz a trend amúgy, hogy így fognak megküzdeni a dolgokkal.
1: Valahol máshol biztos ez lesz a trend. Állunk a betonban, hiszünk.
2: Higgyünk be abban, hogy ezért hozzánk is el fog jutni, ez szerintem.
0: Valóban szóval, ha horror lóvé. Na és mi van itt? Kérdezi valaki, hogy mi van az Adventi Buddy-val? Kinek a szája hagyja ezt először, hogy akkor forduljunk rá az Adventi Buddy-ra?
1: Hát nem,
0: itt minden évben van valami...
1: Ájjájájájáj, hogy meg lettünk szólítva.
0: Hát csak kérdezem,
1: tavaly hogy... Tavaly ráfordultunk, az azóta is tart, haver.
0: Mi van tényleg az Adventi Buddy-val?
1: Na,
0: nem lett lezárása. Rá. Újra nyitjuk, nem nyitjuk? Nem megyünk neki ennek a szép
2: Adventnek? Nem maradt abba, csak nem látványos a
1: igen. apró lépésekkel haladunk, érted, a céljaink felé.
0: Tűzzük ki valamit adventre, hát valami legyen.
2: Nincs ismerősöm, aki annyit edz, mint én. Úgyhogy azt szeretném, hogy idén az adventi body helyett legyen egy adventi verekedés. Tehát legyen az, hogy ezüst vasárnap, akkor összegyűlünk, és egymásra feszülünk.
0: De tehát akkor ez nincs tervem. Nincs tervem.
1: Hogy mondom, hogy folyamatosan benne vagyunk.
0: Folyamatosan készül.
1: Vagyunk. Haver.
0: Csak 2030-ra készül el az adventi body.
1: Nem sietünk sehova.
2: Jó adventhez idő kell.
0: Jó, oké, csak mondom, hogy akkor...
1: Hát az november vége felé jön el az advent, az még egy két hónap, körülbelül igen? Két hónap, mire elérkezik az adventi időszak, hogy arra szeretnél hirdetni egy nagy összecsapást.
0: Ja nem, köszönhetek semmiképpen. Hála nem, csak Istennek. Hogy van-e terv esetleg, hogy valamit kitűztetek, letűztetek egy zászlót. Adventi bodyban, annyiszor hallottam.
1: A hát gyengéknek kell ez, hogy tervet kitűzünk.
2: Köszönöm, Feri.
0: Az erősek flóban fogynak.
1: Flóban vagyunk évek óta ráadásul. Tehát mi tavaly beszálltunk az adventi bodyba, az azóta is tart.
0: Jó, akkor idén akkor ezt elengedhetjük.
1: Nekem dupla edzésem volt tegnap. Eszterke minden nap jár edzeni. Mit akarsz még tőlünk?
2: Heti négyet teremben edzek.
0: Figyelj, brutál erősek lesztek.
2: Négyet teremben edzek, és még otthon edzek minden nap. Még gyalogolok felfele azért. Tehát, hogy ha más nem, akkor a combizomból.
1: Látom a kérdést az arcodon, ki nem mond.
0: Nem volt kérdés. Milyen kérdésre gondoltál? Nem jött semmi.
1: Igen,
0: érdekes, heti négy edzés. Nem akarok beletek most ezzel bulingolni. Egy dobostorta és kettő Rákóczi túrós, az mindig nagyon jól lehet.
2: És egy cigaretta természetesen.
0: Igen. Ja, nem, csak úgy gondoltam, hát azért itt, hát ha kitűztök magatoknak valamit, vagy hát ha elindul itt valami
2: ez
0: kis
2: az utolsó
0: változás itt az adventtel kapcsolatban, de akkor ez akkor nem indul el. Nem bulingolás, hát azért meg lehet ezt kérdezni.
2: Ja, nem. Egyszerűen csak annyira nincs rajta most így a gondolati síkon sem, mert most magammal kapcsolatban is ilyen nagy kérdőjelek vannak számomra. Hát most próbálom kiismerni az új hormonháztartásomat. Igen, az egészet, szóval, hogy most nincs bennem ez a fajta ilyen felelőtlen vállalás. De ki tudja, lehet pont ez a siker kulcsa.
0: De amikor edzel valamit, vizualizálnod kell, valamilyen cél kell, hogy lebegjen a szemed előtt.
1: Erősödés.
0: Most te képet akarok látni, de hogy valami, hogy mit akarsz, hogy nagyobb izmokat fogyni akarsz, tehát hogy milyen céllal mentek le az edzőterembe, mi lebeg előttetek?
2: Én csak meg akarom csinálni, amit mondanak.
0: Ennyi? Kicsit,
2: nincs egy hosszabb távú. Én mindfulness-be tolom az edzést, én végig arra szoktam gondolni, hogy mennyire jó, hogy nincs bennem gyomorideg, hogy jönnöm kell edzeni, mert emlékszem rá, hogy az összes tesi úr előtt mindig ideges voltam, hogy úristen, most megaláznak, nem aláznak, fogom tudni csinálni, nem fogom tudni csinálni.
0: Lesz zsámolyugrás, nem lesz zsámolyugrás.
2: Fogok hányni, nem fogok hányni. És most meg az
0: mondjuk, ezek hányatott sorsú testemelés órák voltak azért.
2: Nagyon kemény arcok voltak a tesi tanárim, tehát tisztelt a kivétel, de tényleg durva volt, és utána 10 évig blokkoltam a testmozgás, úgy voltam vele, hogy nekem erre nincs szükségem az életemben.
0: Hogy ne bántsanak,
2: valami, igen. És aztán pedig utána rájöttem, hogy felnőttként már ugye magadnak határozod meg a közegedet, ahol lehetsz, és rájöttem, hogy már egy csomó olyan ember, aki testedzésre foglalkozik, és normális, kedves. És akkor ugye összetudtam így gabajodni ezekkel az emberekkel, és most rájöttem, hogy soha nem a testedzéssel volt a baj, hanem a közeggel volt a baj, ami engem ott ellehetetlenített ebben a helyzetben, és imádok testedzeni. Tehát nagyon szeretem csinálni, és most már jó magas, nagy súlyokkal szoktam edzeni, meg ilyenek, és élvezem, és maga az érzés, hogy eljössz onnan, és tudod, így boldog vagy, meg te azt érzed, hogy az egész testet energetikailag így átváltozik, ezért csinálom. És nem érdekel, hogy most akkor...
1: Mi már nem mérlegelünk, érted? Az a gyengéké.
2: Figyelj, gyerekem van, férjem van, mi kell még nekem különben? Fürdőruhám van!
0: Okay. Nem, csak azt hittem, hogy van valamilyen tervetek ezzel, vagy igen, van egy koncepciótok.
2: Az életben maradás.
1: Az, hogy túléljük ezeket.
0: Van valamilyen hosszú távú víziótok ezzel az edzéssel kapcsolatban.
1: Van, hogy hosszú távon fogjuk csinálni. Lesz, ami lesz.
2: Igen, meg az, hogy amúgy sokkal jobb a testérzetem. Sokkal jobban alszom, kedvesebb lettem.
0: Ez erősen cáfolandó. Ez visszajelzés vagy szubjektív?
1: Nem kaptak
0: visszajelzésbe, vagy szubjektíven te állítod.
2: Tehát mondom.
0: Kérdezz utána egy kicsit.
2: Kedvesebb lettem.
0: Sokkal kedvesebb vagyok, vedd le rólam a kezed.
2: És igen, tehát hogy jobb emberi válsz. És de az igazság, hogy nagyon sokat segít szerintem az ilyen depresszív tünetekben is, tehát minden ilyen lelki dolgokban. Én alapból ugye hajlamos vagyok magam alá zuhanni, úgyhogy nekem ez nagyon jót tesz. ez jó.
1: Én mérőszámokat cseréltem, én rájöttem, hogy nálam az a megoldás.
0: Mit cseréltem?
1: Mert mérőszámokat, azt, mert hogy mindig az volt, tudod, hogy a mérleggel küzdöttél, hogy lejön-e a, mit tudom én, 120-ról 110-re.
0: Ja, értem, tehát hogy te a súllyal voltál egy csatában.
1: Igen, és most már azt mondod, hogy kell ilyen testtömeg összevetés, és akkor azt időről időre megcsinálod, és ott látod, hogy a 120 az egy grammot nem tűnt el. Tehát, hogy ugyanaz a izé, ugyanaz a súly, de változik benne
2: de
1: az izomarány.
2: De már 3 kiló izom van.
1: Ja, de értem. Igen, a nullás képest mennyi,
2: az de mennyi, mennyi izmot, tehát 10%-ban nagyobbat tudod, hogy mennyit izmosodtál?
1: Igen, én egy hónapot tudok meg, nem, 2 hónapot tudok megmondani neked, méghozzá az, hogy augusztus 8 volt a második mérés, ahhoz képest június 8, tehát 2 hónap alatt eltűnt 2 kiló zsír, és jött a helyére 1,4 izom.
0: Hoppá. Azt a mindenit.
2: Ezt is meg fogom méretni. Ki tudja? Lehet, színizom vagyok?
1: Lehet, hogy már csak izmod van.
2: Tényleg, igen. Viszont lehet például a mellizmom, ami eddig el volt, nem tudom, csökött volt.
1: Nem,
2: és
1: pihen,
2: például az édet teszem, akkor tudom mozgatni. De most nem kérem, hogy fogod a mellemet. De...
1: Ben Johnson, tudod.
0: Na olyan cukik vagytok ezt így kívülről nézni, tök kedves.
1: Nekünk ezek a jó.
2: Ez nem kedves. Na, félelmetes a szóval
1: keresztül. Ezért nem jártam évekig edzőterembe. Az milyen? Ilyenek miatt, mint te. Milyen?
0: Az ilyen buligolok miatt, igen, mint én. Igen. Csak kérdezel.
1: Hogy ez olyan kedves.
0: Egy pejoratív kijelentésem nem volt. Én csak biztatlak benneteket. Jó látni kívülről ezt a fajta, hát bármit is csináltok.
1: Nem.
0: Mert azt látom, ez most már azért hosszú távú mindenkinél. Tehát, hogy itt most már ezen így nincs megállás.
1: Komoly
0: idők vannak, igen. Tehát akkor nincs súlycsökkenés, nincs legelbírkozás, hanem van
1: az
0: izomépítés, és tehát ez zsír százalék átalakítás
1: igen,
0: van.
1: Igen. Azért van az is, tehát mentek le így kilók is, de hogy ez egy sokkal szimpatikusabb mérőszám.
2: Viszont akkor most gyorsan számoljunk le az ostobákkal is, mert írja az egyik hallgató, hogy de Eszter, mi nekem el súlyokat, nem csak a kardió kellene? Aha. Hát, ez nagyon nagy butaság, barátom, mert hogy ugye úgy van...
0: Most sokkal kedvesebb lett, mondd meg neki!
2: Zső, hozd ide a pajzsomat!
0: Igen, nézzük meg a kedvesebb arcodat, mutasd meg neki!
2: Szóval ez a régi módi, amikor azt gondoltátok, akkor csak ez kell, ez egy hülyeség, mert az van, minden több izmod van, annál magasabb a metabolikus anyagcseréd, tehát annál több kalóriát égetsz puszta létezéseddel. Plusz a hormonjainak is szükség van az izomra, plusz a csontjaidnak is szükség van az izomra. Például nekem ugye elég nagy porckopásom van, és viszont ezt csak is kizárólag a térd körüli izmoknak az erősítésével lehet korrigálni. Ezen kívül az van, hogy nem vékony akarok lenni, hanem jó erőben szeretnék lenni, és ez egy nagyon fontos része annak, hogy jó legyen a testérzeted. És amúgy meg azért is kell, hogy izmos legyek, hogy nyakon verjelek.
0: Olyat rád verünk, kapsz egy olyan csicskalángos, hogy
2: megbordult. Van-e még kérdés? Következő.
0: Jó, ki mit szokott beverni, ki mivel kedveskedik edzés után magának, kinek mi a rituáléja, ki hogy adja vissza a szenvedést a szervezetének.
1: Várjál, reggel kezd el. Omega 3.
0: Jó, most már mondd végig, hogy még.
2: Én ezeket nem szedem. C-vitamin,
1: D-vitamin, omega 3, cink, nagyon fontos, cink, ezeket lenyomod. Edzés előtt.
0: Igen.
1: Kreatin.
2: Marlboro.
0: Nagyon
1: jó.
0: EA.
1: Két cigi. Majd a két cigi.
0: Két cigi még az öltözőben.
2: Marlboro.
1: Hát, gyerekek, jó, hát, azért, hát ott egy órát másfelet nem tudsz rágyújtani, hát azért ezt meg kell tetni a szervezetet.
0: Őszintén volt már, hogy kimentél edzésre cigizni?
1: Nem
0: volt?
1: Ne, úgy. Nem
0: gondoltam. Álljál meg, picit fekve jobb, értem, elmegy el szívük egy cigit.
2: Óriási
0: lett volna.
2: Apám heti 5-öt gyúrt, és ahogy jött kell, az terepben már szája volt a cigit. Ez az a legjobb tudat,
0: hogy... Hát ezt a szerve a Feri is rágyújt, tehát te is rágyújt az edzés után.
1: Utána azonnal sajnos.
0: Tehát akkor nem proteinség, nem valami kedveskedés, hanem egy cigit.
1: Várjál, hát előtte ugye, ahogy mondtam, a keratin, ahogy szokták.
0: Keratin, nagyon nagy, óriási.
1: Azt is megiszom, utána közvetlenül fehérje és rost.
0: A mindenit, hát komplexbe vagy, haver. Komplexbe vagy.
2: Ezek a napi programom.
0: Igen, ez egy kis viccajtó magnézőkáció.
2: Jó, elmondom Adjön, a sajátomat, jó?
1: Jó.
2: Eljövök reggel. Reggelben veszem a letroxot, amit szedek a pajzsmirigyemre.
0: Nem mondjátok még. Leveszem a kompressziós alisját.
2: Szenzodűne.
0: Utána. Veszem a vízhajtómat. Igen, a sallekötőmet. Jézus, atya úristen. Jó, a gyógyszereket nem mond végig. Maradjunk csak
2: a... Legyújtok.
0: A szívgyógyszeremet reggeli után szoktam bevenni, mert kicsit mellé üt már a kecsere.
2: Aztán szerűen távozok otthonra, mert bekerjedem a rádióba. Előtte már felveszem az edzésre bekészített, most is láthatok, látom, ma is edzeni, melyek leggingzemet és edzéspólómat, mert én, amikor megérkezek az edzésre, már csak annyi időm van, hogy zoknit húzzak, és felvegyem a cipőt. Zsim, ennyi. És utána edzés után pedig, ha jól viselkedtem, kapok egy proteinséket az edzőtől.
0: Ő a jutalmazó, tehát ő mondja meg, hogy most megérdemled, vagy nem érdemled meg.
1: Kókuszos csokis próbált ki, isteni, meg a ízi, meg a
0: kétszes. Két gombot fagyival.
2: Egy kis teljesen. Én azt szoktam mindig azt, amit Denis iszik, azt szoktam inni. És akkor azt megiszom, vagy nem iszom meg, és aztán hazamegyek, lezuhanyozok, és török közöbben sajnálom magam. Egy fél órát, és utána elindul a nap. Így indul minden nap, kb.
0: Kihagytatok egy nagyon fontos dolgot, az edzés utáni közvetlenül tükör előtt való fényképezkedés. Egyikötök sem?
1: Nem.
0: Nem edzettetek velem. Nem edzettetek velem akkor. Után? Edzés után tükör előtt.
2: Okay.
0: Nem edzettetek még velem.
1: De mi, minden edzés után lefotózod magad?
0: Nem, hát egymást.
1: Mesztelenül?
0: Az intim szaunában. Nekünk van egy rituálik az intim szaunában.
2: Ez a legdurább, legpervezebb élmény, hogy valahogy történt velem, hogy egyszer együtt bulisztunk a Balázs egyik edzős haverjával, és mutatott a képet Balázsról, hogy feszít, mint egy ilyen érdekes szorulásával, és mondta, hogy ezt azonnal küld át, mert ez szükségem lesz a jövőben. És elkezdtem begépelni a telefonszámot, hogy átküldje, és már megvolt neki.
0: Ő beteg.
2: Tehát tudta a számomat, tehát gyakorlatilag, tehát ő már mindent tud, hogy van olyan képem, meg is keresem.
0: Van, hogy összemérjük, hogy ki hogy fejlődik. Megeszed a cigit, Feri, vagy milyen rossz?
1: Meg, és ugye többen írták, hogy a sok izé mellé még a men formulát azt ugye szedjük, én szedem Marlboro men.
0: Marlboro men, vagy igen.
2: Azt jó, tényleg, van? Hogy csomóan, amúgy, hogy nem is tudják, hogy hogy kell a súlyzós edzés a nőknek, úgyhogy be fogunk ide hívni egy nőt, aki el fogja mondani, hogy miért fontos a hormonjainak, meg mindennek a súlyzós edzés.
0: Ez a mai napig nem ment át, hogy mennyire kellene a nőnek a súlyzós edzés.
1: Meg a férfiaknak is egyébként.
0: Csontállomány, csontsűrűség nagyon durva.
1: Hát
0: nagyon
1: meg az
0: durva,
1: ízom, mert ugye a comnyöktörés ez nem csak attól van, hogy a csontállományod ugye megváltozik, hanem hogy az izom nem tartja meg a terhelést körülötte. Az kész a baj.
0: Igen, és utána viszont olyan spirálba kerülsz, amiből nem biztos, hogy kijössz és fölállsz. Tehát ez nagyon fontos. Nagyon fontos.
2: Nekem sokat kattogott a térdem, pont amiatt a porckopás miatt, és most már olyan gyakorlatilag a csak, hogy nagyon körbeizmosodott tulajdonképpen, és hát semmilyen tér.
0: Most már nem hallod a kattogást.
2: Nem hallom, azért, mert sztrókot kaptam a súlytól.
0: Igen, mert felfanyomással kaptál sztrókot, azóta nem hallom, hogy kattog a térdem.
2: És hát mi lehet ez?
0: Igen. És halljátok ezt a kattogó hangot, az a lényeg, hogy őre baj.
2: És képzeld el, hogy azóta például a szauna sem teljesen félelmetes számomra. Tehát, hogy már így alakul benne ez a dolog.
0: Hogy még elmész előtte, de még nem mész be, csak úgy nézegeted kívülről? Nem,
2: már most már voltam háromszor szaunázni, és nem döglöttem meg, szóval. Szóval ez egy pozitív fejlődés.
0: Igen, nagyon jó.
2: Ilyesmi.
0: Azt mondja, hogy igen, volt egy csapatársam, MB2-ben kézilabdáztam, a fél időben sunyiban elszívott egy cigit, egyébként évekig a csoport gól királya volt. Úgyhogy Feri, és semmi baj egy cigivel
1: edzés közben. Említeném, hogy a nagy szériás vízilabdásaink a három olimpiai bajnoksággal egymás után, a csapatból négy olyan volt, aki minden negyed után kiment spanglizni.
0: Full lánc dohányba nyomták.
2: De kemény. Komolyan mondom.
1: Eskü.
0: De kemény. Gyerekek, gyorsan ezt le kell adnunk egy támogatást, jó, hogy örüljön.
3: Az jelentés támogatója a gumi.hu, a Castrol motorolajok forgalmazója.
0: Sok időjárás nem volt ebben a megszólásban, de szép és jó. Tehát ennyit kell tudni erről. Na jövő mindjárt. 4 perc, pontosan 8 óra, egy pici hírek, aztán folytatjuk már is.

Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Pécsét.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön. A Top 500.
0: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dal.

Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

Laptop.

500 dollárnak listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en. Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett!

rejt a konténer. Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót. Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a rádió egy konténert a 8. kerületben.

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
3: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
4: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
5: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45.000 forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
6: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándék tetőfóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
7: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
8: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinton. MG. Find your more.
9: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
10: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
11: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
12: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a Ván most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékes net vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig fél áron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre ÍPEK-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Ván. Minden pillanat számít.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu per ajánló. Foodora. Mert jól esik.
14: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
15: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
16: Jó reggelt! Szeretnék egy házat 5%-os áfával.
17: 27% lett. Maradhat?
16: Mennyi?
17: ne fizessen plusz 10-15 millióval többet. Az Adam House-nál garantált az 5%-os áfa, akkor is, ha 2027-ben építkezik. Részletek építsmost.hu.
18: Jó reggelt! Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
19: Szia, drágám! Na rá is, tenél aludtam ma is.
18: De jó neked. Mi a titkod?
19: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
18: Sedacor Forte.
19: És a koncentrációt nem befolyásolja.
20: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, majd kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
21: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
22: Készletkisöprés milliós kedvezményekkel a Soroksári úton. Új Suzuki-k akár 2 millió forint kedvezménnyel, gyors átadási határidővel. Sőt, szeptemberben vásárolt autója árát most visszanyerheti. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. suzukiduna.hu.
23: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben ön

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Több embert is kihallgattak az MNB Erste ügyben. Több politikus mentelmi jogának felfüggesztését is kezdeményezték. Rövidebbek lesznek a Forma 1-es futamok jövőre. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt hivatali visszaélés miatt. A Magyar Nemzeti Bank volt elnökével együtt összesen 7 embert hallgattak ki a nyomozók. A gyanú szerint 2023-ban az MNB egyik alelnöke nyomást gyakorolhatott az Erste Bank vezetésére, hogy távolítsák el Simor András korábbi jegybank elnököt a bankcsoport Pécsi felügyelőbizottságából. A rendőrség az MNB-től és az Erste-től is dokumentumokat szerzett be és adatokat mentett le. Matolcsy György tagadja, hogy részt vett volna az állítólagos fenyegetésben vagy utasítást adott volna rá. Közben több házkutatás is zajlott egy a Magyar Nemzeti Bankot érintő ügyben. Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt nyomoznak. A központi nyomozó főügyészség szerint több házkutatást is tartottak és eszközöket foglaltak le. Sajtóhírek szerint a házkutatások a volt jegybank elnök körét is érintették. Három politikus mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte az ügyészség. Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter neve a Volán ügyben került elő, Hankó Balázs mentelmi jogát pedig az NKA ügy miatt kérik ki, ott különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés lehet a gyanú. Az ügyészség Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztését is kezdeményezte egy 2024-es ügy miatt. A kormányfő videóüzenetében úgy reagált, tiszta a lelki ismerete és kéri az országgyűlést mentelmi joga felfüggesztését is, ha ezzel felgyorsíthatja az eljárást a volt miniszterek ügyében. Klorgázmérgezés miatt vitte kórházba több embert egy vegyi üzemből Budapesten. Az illatos úti üzemben egy palack szelepe engedhette ki a gázt. Az épületet egy időre kiürítették, azóta mindenki visszatérhetett. Rövidebbek lesznek a Forma 1-es futamok jövőre. A Nemzetközi Automobil Szövetség javaslata szerint a mostani 305-ről 290 kilométerre csökken a világbajnoki futamok minimális versenytávja. Ez annyit jelent, hogy a nagydíjakon 2-3 körrel kevesebb vár majd a versenyzőkre. Elutazott a magyar csapat a szakmák VB-jére. Az idei World Skills verseny Shanghai-ban zajlik, a magyar küldöttség 105 tagból áll. Ácsok, ápolók, autószerelők, asztalosok, festők, fodrászok és számos más szakma képviselői mérettetik meg magukat. Ma jó rész napos időre készülhetünk, néhány felhőt takarhatja csak az eget délután. Kevesebb esély van esőre, viszont észak-keleten-keleten kialakulhatnak záporok. Holnap elszórtan eshet, majd főként nyugaton, a szél több helyen megélénkül, meg is erősödik. A fagyosabb hajnal után délután 18 és 24 fok közé melegszik a levegő. Péntekre is változékonyabb időt mondanak, ám úgy tűnik a hétvégén kiránduló időnk lesz 24-25 fokos csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok. Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri. Ezt

0: folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel itt vagyunk. Muzsika nélkül, gyerekek, és már is folytatjuk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello! Drága hallgatóink, hello. Itt vagyunk, és látjuk a közlekedési híreket.
2: Mindent látunk,
1: mindent hallunk. Miért áll az M1-es Budapest felé a külső sávban 20 km-re Török Bálint előtt? Itt állok, szerencsétlen a kamionok között, a belső sáv meg halad. Petra, kitartást neked, köszi, hogy elküldted. Nem látunk okot, mondanám, ha látnék valamit, de nem látom, úgyhogy egyelőre tartsák ki. 4 év is átadják, reméljük addig nem állsz ott, de hát kemény nem volt ma a növény Norbi meccse, de Norbi győzött éjszaka, de egyelőre nem kapott szerződést, de vannak friss hírek, úgyhogy ezt is megosztjuk veletek majd 8:30 után, sőt próbáljuk elkapni az apukáját, hát ő is tud valamit mondani.

0: hogy nem?
1: Szerintem a Joe Rogannál kevered.
0: Na, nagyon hasonlítanak egymásra.
1: Igen, a Joe Rogannál kevered.
2: Igen, két lába van, mindkettőnek két füle.
1: Az egyiket ugye meg Joe Rogan, a másik Dana White.
0: Ezek a kopasz, széles nyakú emberek, ezek összezavarnak
1: engem. Tök sokszor én is összekevertem őket, onnan tudom, hogy kivel kevered, mert én is kevertem őket. Mind a kettő kopasz, és olyanok, mint a tesók lennének. Tehát a Dana White és a Joe Rogan az viszonylag hasonlít egymáshoz, és a Joe Rogannek van köze egyébként a bunyóhoz, meg a UFC-hez, de ne bonyolítsuk tovább, ennyit sem tovább.
0: Hát a Joe Rogan ad neki szerződést.
1: Az egyébként nem lenne, az a Joe Rogan podcastjébe elmenni azért az elég menő. Na, viszont mi szeretnénk itt valaminek utána járni, mert hogy ugye, most nagy port kavart, nem nálunk, Amerikában, ugye Cindy Crawford fiáról van szó, Presley Gerberről, vasárnap 27 évesen gyerekek, 27 évesen.
0: A híres 27-es.
1: Így van, híres 27-es, nincsen ilyen szörnyű, mint amikor egy szülőnek kell ugye a beteg gyerekét ápolni, majd ugye megtörténik a legrosszabb, hogy eltemetni. Los Angeles megyei halott ki, mondja, azt mondta, hogy egyelőre a halál oka ismeretlen, gyógyszerfüggő volt, depressziós volt, borzasztó, nehéz élete volt. Amit az ember nem ért, nyilván nem látunk bele, nem akarunk általánosítani, sem ítélkezni, nem tudjuk, hogy milyen gyerekkor, milyen volt Cindy mellett felnőni, milyen anyával és apával rendelkezett ő. Viszont 27 évesen egy Cancuni wellness klinikáról jelentkezett be még a halála előtt, ahol
2: wellness
1: klinika, rehabilitációs klinika, igen, többféleképpen fordítják, igen, itt ebben a cikkben pont wellness klinikát írnak, de ez egy ilyen elvonulásos központ, ami nem feltétlen csak rehabilitáció, hanem ide el tudsz menni pihenni, kezelnek különböző pszichoaktív szerekkel, ibogainnal, de közben, ha te csak pihensz és jogázol, az is benne van, tehát ez egy ilyen viszonylag nagy Cancuni klinika, és hát ott őt ibogainnal kezelték, és nem tudják, hogy miért, de hogy nem sikerült.
0: Ez a cucc, ez abban segít, hogy az új idegpályákat kialakítsa, és ezért könnyebb talán a függőséggel leszámolni. Ezt ugye ez az ibogain.
2: Az is érdekes a hírben, hogy most az új hírek szerint ő ugye túladagolásban halt meg. Tehát bent vagy egy rehabilitációs, vagy akkor egy ilyen relaxációs klinikán elméletileg felügyelettel,
1: És közben neked valamit túladagolnak.
2: És ott túladagolnak.
1: Nem látunk rá az ügyre, hogy gyógyszerfüggő volt, depressziós volt, próbálják, ugye ez ibogain.
0: Egészen pontosan képzeljétek, hogy ketaminfüggő volt.
1: Igen.
0: És hát ugyanez volt ugye a Matthew Perrynek is a függősége.
1: Igen.
0: A ketamint azt felírják a különböző országban depresszióra. És az van, hogy erről rögtünk lehet egyszer, ugye van Svájcban már ketaminos orspré. És akkor ennek az orvosi dózisa segít a depresszióban, viszont egy idő után már ugye nem írják fel, hogy ne legyenek függők. Vannak, hogy elmennek a fekete piacra, és azt mondják, hogy jó, de hát a ketamin megveszem máshonnan, és akkor elkezdik keményebb, ugye kevésbé ellenőrzött adagokban fogyasztani.
1: Igen, valószínűleg nem gyógyszertári minőségben, így van.
0: Igen.
1: És hát azt most nem lehet tudni, hogy mit adagoltak neki, vagy hogy adagolta túl, ezt nem tudjuk pontosan, de azért ez olyan kemény, nem, hogy valaki, aki ilyen, hát hogy is mondjam, csak orvosi tímmel van körbevéve, és a világ összes ajtaja kinyílik előtted, nem tud kigyógyulni egy gyógyszerfüggőségből és depresszióból, és oda vezet, hogy meghal. Tehát ezt nem is érted igazából, nem?
2: Igen, valószínűleg azért, ha valakinek rendelkezésére áll minden a leszokásban, igen, tehát gondolom én, hogy a anya és apa, ugye, hát pénzügyileg egy rendben lévő család, bármit megmozgatnak azért, hogy a gyerek kilábaljon ebből a szörnyűségből, és lám, még ez is kevés volt hozzá. Nagyon.
1: Azt lehet, hogy az ibogaint adagolták túl, tehát ugye az is okoz esetleg szívmegállás. Ez egy nagyon aktív, pszichoaktív szer egyébként, nagyon erős. Ez egy fának a gyökeréből nyeri ki. Álomszerű állapot, durvább, mint az LSD. Tehát ez egy nagyon kemény cucc egyébként. Viszont a sóvárgást az ópiátok után csökkenti. Tehát arra használják egy ilyen kezelésként, hogy te ne kezdjél el újra ópiátokat szedni. Csökkenti a szorongást. Lehet, hogy azt adagolták túl, nyilván erre kisebb az esély, de nem tudják még pontosan.
0: Kérdezik el, hogy a függőség tekintetében egy másik gyógyszernek is van olyan mellékhatása, ami nagyon durva eredményeket érte. Ez pedig ez a fogyasztószer, a mundzsáru, amin szintén rögtünk már, hogy a mundzsárunak van egy olyan tulajdonsága, hogy ugye magát a sóvárgást csökkenti, tehát hogy ugye nem kiel meg az ételeket, és ezáltal, aki használja a mundzsárut, az gyakran leszoknak a cigiről, mint mellékhatás, figyelj,
2: hogy
0: a piázásról. Bizony, a piázás a cigiről, mert hogy nincs szüksége erre a fajta stimulációra az agyadnak, mert ezt megkapja magát a mundzsárótól, és azt mondják, hogy valószínűleg a drogokra is hasonló hatással van.
1: Ennek a nevét nagyon szeretem, hogy Mungiaro. Ez továbbra is úgy tűnik,
2: én
1: mint a blahal húzatért. Én mondjuk
2: kihívnám ezt a Mungiaro gyereket egy ilyen cigi leszoktatós bulira.
0: Hát de most miért nem kezded el?
1: Olyan Mungiaro-t kapnál, Feri, hogy még a Mungiaro-ra se járná rá utána. Minden, teljes libido megvonás.
2: Akkor nem kérem.
1: Megvonás, cigaretta megvonás, minden lenne, igen. Na mindjárt megkérdezzük Zahár Gábort erről, magáról, az ibogairól egyáltalán. Mit tudunk erről a pszichoaktív szerről, meg hogy kezeli?

0: ezeket az embereket ilyenkor. Mi az adagolás, mi történik, és hogy itt mi történhetett. Nyilván nehezen tudunk csak általánosságban beszélni az ügyről, mert nyilván nagyon nem látunk rá. Se arra az útra, ami ideig vezetett, se arra 10-15 évre, hogy itt milyen szerek voltak, milyen gyógyszerek voltak használva, milyen mennyiségben, csak általánosságban lehet erről beszélni. Hello Gábor, jó reggel, ciao.
1: Jó reggel, szervusz.
0: Hello.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Ez egy cancuni klinikán történt, ahol azt mondják, hogy egy ibogainnal végzett kezelésen vett részt. De most azt olvassuk, ezért ez egy baromi erős pszichoaktív szer. Ez már bevett dolog, hogy ilyen erősebb pszichoaktív szerekkel próbálják az opiátok iránti sóvárgást csökkenteni, akár kezelések által?
1: Alapvetően voltak ezzel kapcsolatban kísérletek, de hát ez még nincsen kvázi befogadva gyógyszerként, de azt pontosan tudjuk, hogy azért Mexikóban azért nagyon-nagyon, hogy is mondjam, csak lazán kezelik ezeket a történeteket, és nem kell feltétlenül ott csak olyan szereket alkalmazni, amit akár mondjuk az FDA, ugye az amerikai gyógyszerügyi hatóság, vagy akár más egyéb hatóságok is engedélyeztek ott ennél. Sokkal-sokkal lazábban kezelik, és hát bizony-bizony ezeknek megvan időnként a hátulütőjük. Abban, hogyha belegondolunk, azért egy csomó olyan vizsgálat zajlik, ahol különböző általunk pszichoaktív szernek minősített szernek a terápiás hatását nézik. Például ilyen mondjuk a posztraumás stresszbetegségben használnak például MDMA-t, ugye a ketaminnak is ugye a szubdózisa, az alacsonyabb dózisa, mint a terápiás adag, ugye mint antidepresszánsként jön szóba, és még számtalan egyéb példát lehetne felsorolni, vagy itt van például egy-két olyan evidencia, ami viszont amiből már gyógyszer lett, például a marihuana orvos felhasználásából, amivel itt ugye hát Magyarországon az égi a világon semmi valójában nem történt, pedig számtalan olyan gyógyszer van már bejegyezve, amelyik akár szintetikus, akár természetes THC-t és a növény egyéb hatóanyagait is tartalmazza, amelyeknek van pozitív medicinális hatásuk, de hát annó ezt ugye egy előző miniszter azt mondta, hogy a marihuána az kábítószer, és amíg ő ott van, addig ebből nem lesz gyógyszer. Hát egyelőre itt tartunk ezekkel, mármint itt Magyarországon. Szóval lenne még azért, hol előre lépnünk.
0: Ez az iboga gyökér, erről tudunk valamit, ugye azt mondják, hogy elképesztően erős, de hogy érzelmeket, akár gyerekkori élményeket, vagy traumákat is újraélhet az ember az intenzív álomszerű látomások során. Tehát ez kicsit olyan lehet, mint egy LSD trip, vagy még annál is sokkal durvább?
1: Hát az egy kicsit más lehet, ez talán azért az enyhébb lehet, mint ugye az LSD, de összességében ugye hát a természeti népek, ugye, és azt azért tudni kell, hogy legalább 300 olyan növény és gombafajunk van, amelyik itt él körülöttünk, amelyik tartalmaz ugye különböző pszichoaktív vegyületeket, és ezeket ugye a természeti népek már nagyon-nagyon régóta, több ezer év óta, sőt, mondhatnám azt, hogy a kábítószerek, tudatmódosítószerek megjelenése, az ugye az emberrel egy idős, hiszen 9000 évvel ezelőtti barlangrajz nyomaink vannak, amelyeken már látjuk azt, hogy például egy is gombaféléket használtak arra, hogy ugye részben kapcsolatot teremtsenek az ősökkel, az istenekkel, és azt gondolom, hogy ezek az élmények, amikkel ilyenkor valaki esetleg átesik, ezért sokban segíthet magának, a traumának esetenként a feldolgozásában is, de összességében ugye itt még, ahogy itt a bevezetőben is mondtam, itt még nincsenek fix kidolgozott terápiák, szóval nem tudjuk azt megmondani, hogy akkor ebből ennyi milligram, abból annyi milligram, egy-két olyan szer van, ahol ez már kicsit pontosabb. A többinél még azt gondolom, hogy egy csomó-csomó vizsgálat előttünk áll, amik ezek a klasszikus medicinálba gyógyszerként is le tudnának majd vonulni, de nem szabad tőlük elzárkózni.
0: Arról van valamilyen számunk, hogy Magyarországon nagyjából hány ember küzdhet valamilyen gyógyszerfüggőséggel? Körülbelül, ezért olvasok adatokat, itt azt látom, hogy akár 150-200 ezer ember, ez valid lehet ez a szám?
1: Azt gondolom, hogy ennél többen küzdenek. Hát amit itt tudunk, körülbelüli adatokat, de mondom, itt exakt számokat nem lehet mondani. Itt van például, hogy az orcsőfüggőség, ami nem egy klasszikus kémiai függőség, ez ma Magyarországon olyan 30 ezer embert érint. Aztán itt van az altató-nyugtatószer függőség, az körülbelül olyan 250-300 ezer embert érint, és itt van a hashajtó függőség, amelyik még többet, körülbelül olyan 350 ezer embert érinthet ma Magyarországon.
0: Hashajtó függőség?
1: Aha, igen.
2: Ezzel fogyást akarnak vele generálni, vagy miért csinálják?
1: Nem, alapvetően, hát akkor itt egy kicsit messzebbről kell ebbe a történetbe elindulni, hiszen ugye ez egy olyan életműködésünk, ebben idézőjelben segít, amelyik azért így a napi kommunikációnak abszolút nem a része. Szóval nem gondolom, hogy itt mit tudom, reggel bementek a rádióba, és akkor megkérdezitek egymástól, te miért szartál ma reggel?
3: Hát mi egy kicsit igen, sajnos.
2: Meg se kell kérdezni, hogy valóta nem mondják a fiúk, hogy gyere, értem, légy szíves.
0: Nekem itt indul az igazi párbeszéd. Tehát, hogy én innen érzem azt, hogy valójában nem emelünk falakat egymás előtt.
2: Figyelj, már megtennék, hogy visszaemeljük a falakat.
1: Na, hát örülök, hogy ott akkor 3-6-tól 6-ig mondjuk ilyen kommunikáció zajlik valójában ott nálatok. De most gondoljatok bele, hogy azért egyre többen dolgoznak, ugye, mondjuk akár egy irodában, akár cégnél, ahol mondjuk, hát mondjuk valaki bemegy a mellékhelyiségbe, és akkor ottan elvégzi a dolgát, hát ugye szang és hangingerekkel jár, így itt majd jön kifelé, két másik kollégája éppen akkor megy be, és akkor beérnek a mellékhelyiségbe, és valami olyan rendszert, hogy szarszak fogadja őket, hogy az be sem ennek. És akkor
2: örülök, hogy javasol a levelemet, amit írtam, mert be akartam avatkozni a munkai problémába elő. Szóval
1: és akkor ez nem jó. Mennek, érted a helyükre, és elkezdik kérni, hogy gyereket, ez a lányát, ez olyan, mint egy biológiai fegyver, ez olyat szarik, hogy a csempe leesik a falról, és így tovább, és így tovább, és pillanatok alatt szétmegy az egész cégben. Hát mikor fog ez az illető legközelebb ott elmenni WC-re? Hát semmikor. Hát inkább nem eszik, nem iszik, beindul egy patológiás vízvisszaszívódás, székletbe sűrűsödés, és majd péntek délután 3-kor, amikor majd kilép az irodából, akkor átmegy a patikába, és megveszi az ilyet, olyat, amolyat, és szombatra megvan az eredmény.
0: És ettől függővé válunk. És ebből sok százezer ember szenved. Jó Isten!
1: Abszolút fölborul az emésztése. Hát mi például ott a sürgősségi osztályon gyakorlatilag nem telik el úgy nap, hogy legalább mondjuk egy-két, esetleg három olyan beteg is ne jelenje meg, aki mondjuk ilyen jellegű panaszokkal érkezik. És mondom, ez egy abszolút rejtett dolog, hiszen ugye ezek nem receptkötelesek, hogy ezek a szerek ellentétben mondjuk egy altató nyugtatószerrel, ahol ugye most nagyon megszigorították, ugye már most már csak elektronikus receptre lehet, papír alapú receptre nem lehet ezeket fölírni, de ha mondjuk például bepötyögnéd azt, hogy mondjuk alprazolámot, vagy klonazepámot, és direkt nem gyógyszernevet mondok, hogy itt kelljen a rádiónak büntetést fizetnie, vennék, akkor gyakorlatilag az első 50 szájt arról szólna, hogy itt a nagy áruháznak a parkolójában már délután át tudod venni, és persze nem 100%-os áron, hanem mondjuk 200-300-400%-os áron, de ha belegondolod, hogy például mondjuk a klonazepám hatóanyagú gyógyszernek a napi terápiás maximum 3x2 mg, és vannak olyan betegeim, akik napi 3x10-12 mg-ot szednek belőle.
0: Ugyan
1: ezeknél a gyógyszereknél van egy tolerancia, egy hozzászokás. És mondhatnám ezt akár egyes fájdalomcsillapítóknál is például. Hát gondolj bele, hát annól mondjuk, szerencsére most van Magyarországon olyan heroin alig van. De például annak idején egy heroinista olyan adagot nyomott be magának, hogyha ti azt ott egy testvériesen szétosztanátok egymás között ott a stúdióba, jó esélye az 50%-otok belehalna, hiszen neki olyan magas már a gyógyszertoleranciája, hogy olyan adagokat elbír, ami a terápiásnak akár mondjuk akár 6-8-10-szerese is, és ott van az a 3x10 mg-ot szedő klonazepámra gyógyszerfüggő, aki itt jön-megy közöttünk, jó, hát kicsit ilyen robotzsarus lesz a mozgása, de úgy igazából nem fogsz rajta észrevenni semmit, ha pedig te bevennél 3x10 vagy egyszer a 10 mg klonazepámot, jó, mondjuk két napig eszméletlen lennél.
0: Még egy rövid időnk van, csak hogy a gyerekek mennyire érintettek? Tehát még ez a 15-18 éves korosztály, ott nyugtató, altató...
1: Előjött. A harmadik, negyedik legnépszerűbb az idézőjelbetett kábítószer listán. Ugye az, hogy alkohol gyógyszer, vagy csak gyógyszer önmagába véve, ami nem az ő gyógyszerük, hanem valószínűleg anyatáskájából ez a jaj, de ideges vagyok, gyorsan beveszek két tabletta, és akkor ahhoz az m-höz a gyerek is úgy óvatos anyatáskából hozzá tud jutni. És persze ez már egy régi dolog, hát amikor még én voltam kölök, már pedig ez nem tegnap volt, akkor is volt, hogy ugye hát ahhoz, hogy az ember jó high-endet érjen el, mondjuk meg kellett inni mondjuk egy 15-16 évesnek mondjuk egy fél liter bort, meg egy kis kevertet, de ezt el lehetett érni egy deci borral is, meg egy tabletta, ilyen-olyan hatóanyagtartalmú altató nyugtatóval, és nagyjából ugyanabban a kategóriába került már, mint pszichésen. Szóval ez egy velünk élő probléma, és alapvetően ezzel nem nagyon.
0: Ezért ez egészen megdöbbentő, 15-17 évesek is
3: érintettek. Nekem van olyan szülő ismerős, aki adja a gyereknek, érted? olyan ideges
1: annak
3: volt.
1: Annak azért levágnám a kezét.
3: Pont, na, én ugyanezt mondtam ezt neki.
0: Hogy ad valamilyen
3: igen,
0: nyugtató
3: mondta,
0: vagy
3: olyan ideges volt a Katika, most mondtam egy aha. nevet, hogy adtam neki. Igen. Mondom, te hülye vagy 16 évesnek?
1: Hát és akkor még milyen finoman fogalmaztál felé ezzel a te hülye vagy, én lehet, hogy csúnyában mondtam volt, de azt nem bírja el a mikrofon.
0: És én nem lehet, hogy szaragsz Pistiket, old be ezt a folyó, ott fogsz
3: jó lesz, azt megnyugszolva, meglátod, könnyebben megy az iskolában.
2: Fogjuk nem menne sétálni vele egyet, amúgy.
1: Meg hát azért arról sem szabad, bocsánat, hogy közbeszólok elfelejtkezni, hogy azért itt egy nagyon-nagyon szorongó társadalomról van szó. Ahol például visszaemlékszem még a Covid idejében, például ezek az altató nyugtatószereknek a forgalma egy év alatt 500 000 dobozzal emelkedett meg. Hiszen ezeknek van valós szorongásoldó hatásuk, de rájuk lehet kattanni, és nem véletlen, hogy ott van még a laikusnak szóló gyógyszerleíratba is, hogy a lehető legrövidebb ideig kell szedni ezeket. És akkor még nem beszéltünk például az egyik legnépszerűbb magyar fájdalomcsillapítóról, ami szintén receptköteles, amelyik hatóanyagot mondok direkt a tramadolt, ahol gyakorlatilag szintén ugye itt a hosszú várólisták miatt elég jelen, már ilyen protézis várólisták miatt elég jelentős hozzászokás alakult ki.
0: Azt mondja, azért ezek egészen kétségbejtő statisztikák. Hát pont ezért hát akartunk erről mi is beszélni, ezek hát nagyon durva statisztikák. Igen, abszolút igen, fél Magyarország be van állva, írja valaki kis túlzásra, valójában ez van. Illetve megértették néhányan az autópálya melletti WC-k fejlődés történetét akkor a hasajtóknak köszönhetően, hogy akkor már értjük, hogy miért így néznek ki.
2: Igen, az időseknél ez még egy tapasztalatú tünet, igaz, hogy ez az elmagányosodás, meg a másfajta stressz, ami éri őket, hogy azt tartja, hogy ott is gyakori ez a, hát ez a széklet visszatartás, ami után...
1: Hát meg alapvetően gondolj, mert az idős ember azért nem iszik elég folyadékot, mert akkor menni kell pisilni. Inkább nem iszik, beindul egyfajta vízvisszaszívódás, aminek meg lesz az ilyen jelleg következő, nem csak az, hogy kiszárad, hanem az, hogy tele lesz ilyen, mi úgy hívjuk, ez kibaláttól ilyen kibányázhatatlan székletvölökkel. Szóval nekem nem telik el úgy szolgálatom a sütőség osztályon, hogy legalább 2-3 kiló székletet ne próbálnánk valakiből akár szó szerint kibányászni, hogy aztán működjön valahogy valójában az életem.
3: Azért öröm a te munkád, na, csupa vidám.
0: Neked se egyszerű, Gábor, azt gondoljuk, neked se könnyű, minden szakmának megvan azért a hátoldala. Köszi, Gábor, hogy beszéltünk, hívunk még, köszönjük szépen, érdekes volt, köszönjük, csak.
3: Hello.
0: Erre már nem volt idő, de az orrcsepp függőség az, hogy fújod, eldugul, és idő után már maga az orrcsepp okozza a dugulást, és azt hiszed, hogy pszichésen kidugul, de nem dugul ki.
2: A nyálkahártyát hozzászokik az orrspréhez, mert aha. ugye ez másfajta nedvességet biztosít neki, másfajta érzet, és utána pedig folyamatosan azt érzed, amikor nem ez van, tehát nem ez a kitágult orr járat, hogy bajban vagy. És akkor elkezdett használni, hogy ez meg egy ilyen rituálé is válik, és nagyon nehéz lejönni róla, hogy az első pár nap az ilyen, hát ilyen folytogató érzés.
0: Már amikor igen, lejössz, akkor ugye igen, pedig igen. az lenne a természetes, hogy visszatagad a nyálkártya, majd szépen meggyógyul igen, magától, igen. Igen. Kemény melója van azért neki is, nem? Hát azért láthat dolgokat. 8:30 jövünk mindjárt, itt vagyunk rögtön a hírek után.
4: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
7: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
8: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
9: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
11: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
12: Önnek a Protexin kell.
13: Gyógyszernek minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Vagy pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
15: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
16: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
17: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
18: Reklámot hallottak.
19: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen.
1: Beköszöntött a csillagászati ősz. Fontos döntések születtek tegnap a parlamentben. Klórgáz miatt vittek kórházba több embert egy budapesti üzemből. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, beköszöntött a csillagászati ősz. Hajnalban értük el azt a pontot, amikor a Föld olyan pozícióba került, hogy a világ szinte minden pontján egyforma hosszú a nappal és az éjszaka. Innentől viszont a nappalok folyamatosan rövidülnek, mondja Nagyváradi László csillagász.
2: A Föld tengelyfedezség egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a busmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár. A napsugarak hajlásszöge alacsonyabb. Ilyenkor megindul a nap a déli félteke irányába, és ott ugye tavasz van, és aztán mennek a nyárba.
1: Visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, újra kötelező lesz a kamarai tagság az egészségügyi dolgozóknak, és megalakult a média tanács. Sűrű nap volt tegnap a parlamentben, több fontos javaslatról is döntöttek a honatyák. A képviselők megszavazták a koncessziós rendszer átalakítását is. Elfogadták az építészeti törvénymódosítás összegző javaslatát is, az szigorítja a környezet és természetvédelmi szabályokat megsértő kiemelt beruházók büntetését. Klórgáz mérgezés miatt vitte kórházba több embert egy vegyi üzemből Budapesten. Az illatosúti üzemben egy palack szelepe engedhette ki a gázt. Az épületet egy időre kiürítették, azóta mindenki visszatérhetett. 70 helyett 130. Ismét volt mit ellenőrizniük a rendőröknek, most két napos razzián vannak túl a fővárosban. Budapest kiemelt útvonalain figyelték az autósok sebességét. Az Árpád hídon valaki megint padlógázzal akart áthajtani, 134-nél fotózták le. Eltiltott és jogosítvány nélküli sofőröket is sikerült kiszűrni a forgalomból. Elutazott a magyar csapat a szakmák VB-jére. Az idei WorldSkills verseny Shanghai-ban zajlik, a magyar küldöttség 105 tagból áll. Ácsok, ápolók, autószerelők, asztalosok, festők, fodrászok és számos más szakma képviselői mérettetik meg magukat. A szakmák világbajnokságára 68 ország több mint 1300 versenyző delegál. Ma jó rész napos időre készülhetünk, néhány felhőt takarhatja csak az eget délután. Kevesebb esély van esőre, viszont észak-keleten-keleten kialakulhatnak záporok. Holnap elszórtan eshet, majd főként nyugaton, a szél több helyen megélénkül, meg is erősödik. A fagyosabb hajnal után délután 18 és 24 fok közé melegszik a levegő. Péntekre is változékonyabb időt mondanak, ám úgy tűnik a hétvégén kiránduló időnk lesz 24-25 fokos csúcsértékekkel.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, 3-4-9 lesz pontosan 6 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók. Jön a napsütés és kiránduló idő hétvégén, egyre melegebb, és a kulcsos játékra lehet bennünket bombázni, gyerekek. Jó, aki érzi magában lendületet, most gyorsan kezdjen el telefonálni. A 10-et már is felkapjuk. Annál adásba teszi, mond nekünk egy szlogent, és jöhet kulcsozni. Nem mához 2 hétre, de nagyjából durván 2 hét múlva nyitjuk a konténert. Kérdez, hogy 3 hét, valahogy így vagyunk most.
1: Beszélhetnénk a mondatának is arról, hogy kinek milyen függőségei vannak, mert nagyon izgalmasak jöttek el.
0: Hogy kinek mi a...
1: Aha, milyen speci függőség.
0: De ilyen legális speci függőség, akár az orcse függőség.
1: Az orcse függőség. Vagy írta még az Anna is, hogy van-e, hogy valaki vízhajtó függő.
0: Abszolút. Atya úristen, gyerekek. De akkor csak gyógyszert várunk? Gyógyszer és orcse, vagy minden?
1: A turuldi függőség is jöhet felőlem.
0: Jó, tehát nézzük meg, vizsgáljuk meg saját függőség. De akkor őszintén.
2: Levesfüggő voltam, lejöttem az anyagról.
3: Beáztatós, gyorsan kész van, és hát ugye
2: évekig.
0: De olyan szinten... Ezek a 200 fontos ilyen smeklevesek?
2: Nem a smek, én azt az eredeti, a origi ázsiai tésztát, ami brutál. Én azokat toltam. Igen, 3 kis zacskó hozzá.
1: De tudod, mi van az a...
2: Én rosszul is voltam, te volt, hogy kettős látás volt, de toltam.
1: Kettős látás volt.
2: Én volt, hogy leestem az asztal alá, tehát olyan szinten.
1: Ezt nem mondod komolyan. De ez meg a macskák, akik kapják ezt a macskamentát, ezt nem bírom.
2: Nem. És kezded, hogy megérted, csak elmentem egy ilyen bolt előtt, de nem vicc.
0: Annyira ráfügtél.
2: Nagyon durván. És ő be volt tárazva, és mit tegyünk, talán egy ázsiai levest.
0: Ez ilyen érdekes, nem? Hogy nem is feltétlenül gyógyszer van róla, csak valami kajára úgy ráfüggsz, hogy egyszer nem tudsz lejönni róla. Ráadásul itt azért te be voltál húzva, mert ugye ez a kínai só, ez egy létező függőséget okozó szer, ez a nátriumglutamát. Ez fölrobban a szádba, érzékelés. És mennyi? 3 év, 5 év? Meddig nyomtad?
2: Hát ez több mint 2 évig
0: voltam.
2: Szatyorszámra vittem haza. Nem tudom, egyszer úgy meguntam, ahogy jött ez a hóbort, úgy le is jöttem róla, de nem tudtam. Tehát minden nap azt tettem, minden nap tényleg megőrülök. Annyira szerettem.
1: Nekem először, hogy volt 17 éves koromban egy fél év, amikor nagyon szerettem a vizes zsemlét, a parizerrel és mustárra.
3: Ugyanaz, ott is olyan az íz, hogy megőrülsz.
1: De volt benne valami.
0: Semmi baj, semmi, csak parizer, mustár,
1: és
0: becsukni és kész, tényleg?
1: Az volt, hogy felkeltem reggel, és azt éreztem, hogy ezt így belik önteni ezt az energiát, és ugye rossz is, tehát hogy nem értem.
2: De hogy rossz, van a TikTokon egy srác, ő nem tudom a nevét, aki ebből csinál tartalmat, hogy kinyitja a zsömlét, belenyomja a tömlős sajtot, rá a párizsi, erős paprika, és ahogy hallod, ahogy roppan az erős paprika, hogy figyelj, most, ahogy beszélek.
0: Micsoda. Vajon a párizsival
2: legnagyobb.
0: Na itt van Zoli, mindjárt meghallgatjuk tőle a szlogen gyorsan. Szia Zoli, jó reggel, csáó.
4: Sziasztok, jó reggel, kívánok.
0: Szerettél közben a tizedik?
4: Rádió 1.
0: Igen?
4: Örülök, köszönöm szépen. Rádió 1, csak igazi ma is láger megy.
0: Jó, hát ettől el is tekintetünk, de jó, oké, rendben van, így van. Akkor van egy kulcsod, és azt nézzük, hogy 2 hét vagy 3 hét múlva, de valamikor pénteken megyünk konténert nyitni, és ott leszel te is. Jó, pici szerencse. Gurulni kell, így van, gurulni kell. És
4: nagyon-nagyon örülök, nagyon.
0: Örülsz, mire ácsigozol inkább? Szerszámok,
4: Az autóra. Igen.
0: Tegnap volt egy ilyen bekért PR beszélgetésünk, így a márka...
4: Hallgattam.
0: Jónak tűnik az autó, nem?
4: Igen. Meg nálunk az a gond, hogy a gyerekeket hordjuk egyfolytában a városon belül dízelautóval, az iskolába, meg edzésen, stb. És az autót úgy sajnálom, hogy tönkre megy ebbe a dízel, és tényleg nagyon jó rend megy ilyen.
0: Hát tudnak tenni végre, igen. A G63 Brabus végre nem kéne használni, hogy bevigyük a gyerekeket. Jól van, Zoli?
4: De igen.
0: Jól van, meglátjuk, hogy megnyered, gyere, akkor mondunk minden részletet, keresni
4: fogunk. Mindenképpen ott leszünk.
0: Köszi.
4: Nagyon szépen köszönöm.
0: Ciao. Időjárásunkat szerintem elmondtuk, az időjárásunkat be is támogatjuk.
5: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Na, ha már függőségek, tehát az mitől függ, hogy valaki ráfügg a fahéjra például? Tehát, hogy fahéj függő lesz-e? Tehát valamiért, itt írják többen, nagyon sok, hogy a fahéj.
3: Olyan pontot triggerel, ami valamiért egy ilyen végtelen földön túli boldogság.
0: Hogy valami van benne, valami anyag, amire a te tested jobban reagál.
3: Mint az összes többié. És azt mondod, hogy akarom még egyszer, azt akarom, hogy Anna akarja a nátrium glutamát ott a hízében.
0: Te a fahaiban találsz meg valamit.
3: Igen, igen.
0: Kóla függőség, fültisztító? Azért, tényleg az egy függőség, akkor azt adom.
1: Ez nekem is volt ilyen időszakom, és az volt, hogy már, tehát már nem tudott a fülem többet zsírt termelni, mert annyit tisztított a
0: nevet. Igen, vissza volt nyomva, torkodik.
1: Igen,
0: de az egyébként milyen jó, gyerekek. Jó, az jó.
1: Egy fárasztó nap végén, amikor megnyálazod a fültisztítót.
3: Új, te is úgy csinálod.
0: Hát akkor edituálja. Aki rendesen csipiciál,
3: megsodrod, és úgy.
1: Nem, azt nem lehet csinálni, hogy izé, hogy nyikorogjon a vatta a fülbe.
3: Hát vagy vízzel, az sem az igazi, csak a nyál.
1: Csak a nyál tudja azt, amit. Hát ez egyikből a másikba.
0: Kóla függőség létező dolog, nagyon sokan írják. 2-3 liter, baromi nehéz leszokni róla. Ma már fröccsként hiszom higítva szódával. Hát ez is egy létező dolog. Tehát ebben a mai napig nagyon sokan vannak. Kóla függőség, abszolút értjük, adjuk, és ezt tudjuk, hogy mit jelent. Azt mondja, hogy Mexikon kukoricafüggő voltam, csak a sós, napi 2 zacskó, maximum 6 zacskó. Abba is volt valami.
3: 6 zacskó naponta.
0: Az milyen.
1: Az milyen.
0: Mexikor, kukoricafüggő voltam,
1: igen. De az olyan is, hogy ilyen kicsit olajos, meg kicsit ilyen...
0: Minden rajta lehet.
1: Az a minden rajta.
0: Minden vegyszer rajta
1: és
0: van.
1: És ő, aki évekig a rizsre volt rákattanva, de csak a ragacsos rizsre, és hisztirómot kapott, amikor nem volt főzerizs, naponta 30 alkalommal egy kis falatot evett belőle.
0: Rizst. De ilyenkor a szervezet mondhatja, tök érdekes, nem? Hogy mi az, ami hiányzik belőle.
1: Hát,
3: igen, valamit még ott agyba összekötsz.
0: Valamit még összekötsz, valamilyen vegyület felszabadul.
3: Hát nincs az a szervezet, aki napi 30-szor akar rizst, érted?
0: Igen.
1: Földi magyaró függőség a férjemnek van.
0: Szerintem ott a só hiányzik neki igazán, nem
1: szerintem
0: a só?
1: Szerintem vagy a magnézium, vagy valami más lehet, de Péter, hogyha nem figyel oda magára, meg tudnál minden nap 1,5 kiló magyaró.
0: Tökre adom, sós magyaró, és a, melyik a másik? A
3: kesúdió. Az sós is jó, de a pisztácia is ugyanez.
0: Úristen!
3: Pisztácia, annak annyi szerencséje van a pisztáciának, hogy így van. Ezért úszta csak meg a pisztácia.
0: Hogy egy idő után elfáradsz benne?
3: Hát az, hogy az unalmasabb, tudod, hogy még kibogarászod, és a mogyoróba abba simán belenyúlsz, bedobod, és már harsog is.
1: Nagyon jó. Ahogy szerintem a ropogós dolgokat nagyon szereti az ember. Tehát amikor tudod így, ami az állaga betriggerel. Ilyen például, hogy a paprika, amit mondott Anna.
0: Igen. Ja. Szója szósz, tessék. Nagyon erős függőség. Mindenbe teszek, még a zsömlébe is, amikor szendvicset
3: ott
0: csinálok.
3: Ott is a sós íz, ugye az umami, az 5. íz, amit mondanak, és az benne van abban is.
0: Nagyon bele zavar a hormonháztartásba. Fölborítja. Tesztoszteron, ösztrogén, a szója szószal óvatosan.
1: Sokat kell enni ahhoz, hogy összezavarja, nem? Tehát, hogy azért az nem
0: hát ott... hosszú ideig, ha mondjuk 2-3 napon a susizol, és a susiba a makikat jól belemártod, akkor az
1: fél... akkor miért nem mindenki csöcsös férfi ott?
0: Hát ez egy jó kérdés, hogy nekik mi van a szervezetükben, ami lehet, hogy mi európaiak nem vagyunk hozzászokva, vagy másfajta szóját esznek, más higításban, nem tudom, azért sok fajta van. Ez a piros meg ez a zöld szója, ez nálunk azért ez elég gyilkos tud lenni, eléggé meg tudja borítani a vérképedet. Oreo függő vagyok, nagyon durván, kérlek, segítsen valaki. Norvi küldte nekünk.
1: Húsleves függő. Ezzel tudok, mert én nekem nagyon sokszor van az, hogy felkek, és azt érzem, hogy tudod, répával, csigatésztával.
0: Nekem volt egy idő, amikor én például nem a húslevest tettem, hanem a kockát belőle.
3: Ne!
1: Milyen kockát?
3: Nem
1: a
3: húsleves kockát.
1: De hogy kerül a húslevesbe leves kocka?
0: Hát, hogy mit tudom én, még anyád idejében volt otthon egy pár darab. Ezek a maggi leves kockák. Hát bedobott egy párat, érted? Forró víz bedobtad, megitted, megvoltak.
3: Szegények voltak, nem volt répára, hagymára,
0: méz. Mikor az alufóliából már bontottam ki, és mindig úgy ettem, hogy learaptam először a sarkát egy picit, és így kapartam a fogammal, és egyre több só oldódott ki belőle.
2: Ha
0: kaptam 4 kockát, meg volt a vacsora. Nagyon szerettem.
2: A legjobb, a újodat megnyomd a limópornál, és bele a vegetába.
0: Szerettem a vegetát. Nagyon szerettem. Itt van kocka, leves kocka.
1: Én nem tudom a vegetát.
0: Leves kocka?
1: Leves kockát szerettem soha.
0: Nem éltél igazán, ha nem ettél meg egy leves kockát.
1: Úgy nézett, mint a párizsi kocka, úgyhogy mindig nagyon szóval volt, ha meglátod, ugyanabból csomagolva.
0: 6-os, 8-as dobozva volt, kis piros tasabba, kiöntötted, kibontottad, volt, és suliba is hittem magammal.
1: Jó, figyelj, Péter, kollégium.
0: Szomorú gyerekkora.
2: Valáska, mit hiszel? Mit hiszel? Leves kockát szeretem, hogy ilyen kis helyre
0: fér. Bedobtam egy műanyag pohárba, megittem, míg a gyerekek kézét ittak. Barackrevet.
1: Szóval Péter kedvenc egyetemi kajája az volt, hogy egy szelet kenyér, azon tett baracklekvárt, arra szólt vegetát, rátette a sajtot, és megmeleg szendvicsezte.
2: Hát édesre sósat, sósra édeset.
1: Én nem tudom, hogy mi történik ott pontosan.
3: Hozzunk be egy meleg szendvicsütőt.
1: Próbáljuk ki?
0: Igen, finom, igen.
2: Finom.
0: Tejporfüggést írják még nagyon sokan. Pilóta keks függést, nagyon adom. Nagyon értem a pilóta
2: keks.
0: Nagyon, figyelj, úgy voltam rá, tehát ebből ugye műsor is készült, úgy voltam rá tekeredni, hogy voltam halva a pilóta keks. Nem tudom, mi volt benne, már lejöttem róla, már nincs.
1: Magyarós emendem, de úgy, hogy egy kicsit megszupogatott, hogy le tud pattintani róla marcipánt.
3: És utána
1: pedig, a magyarót, ami már nincsen semmi só, semmi édes, hanem csak olyan kis olyan naturális, csak magyarú íze.
0: Bűnös élvezetek ezek. Bűnös élvezetek. Meg a tejpor függőség azért az kemény. Pesto és bazsalikon függés.
3: Az tök jó.
0: Szendvicsbe is, vagy letépem is elrákcsálom.
1: Úristen, egy időben tudjátok, mi volt a szenvedélyem? Az erős pistát kikevertem tejföllel. Tudod, hogy így csak egy kanál erős pista egy nagy tejfölbe, és azt tettünk minden kajára, tehát itt a rakott karfiolra, meg minden
0: izére. Mágérakása.
1: Mágérakása, igen. Kapok palacsipa.
6: Pisztáciakrém.
0: Pisztáciakrém, az nekem nem volt soha. Jó, az már flancolós, persze.
3: Hol láttál
1: te budai villájába.
3: Rémet régen.
0: Ropi függés.
3: Sűrített tejfüggő, az is jó.
0: Szerintem az hiánygazdaság. Az hiánygazdaság volt. Ott hétvégén az volt a desszert, kintottad a hűtőt, üres volt. Az nem volt benne semmi.
3: Nyomtál be a szádba is.
0: Belenyomtad anyát.
2: Megint van egy kis leves kocka.
0: Megettem a leves kockát.
3: Összegyomtok egy sűrített tejet.
0: Minden, értitek már, hogy miért vagyok ilyen.
1: A leves kockát, azt arra szoktam használni, hogy abba főzöm meg a tésztát a levesbe. Tudod, külön, hogy ne kelljen a levest arra pocsékolni.
0: Mi levest tettünk ez belőle?
1: Na igen, és ugye annak
0: ez a tésztát könnyű főzni.
1: Igen, az annak az ez a só íze, és a gyerekek azt nagyon durán szeretik. Tehát meg tudod, a húslevest nélkül csak azt a jövő.
0: Beleraktunk a lábosba egy tornacipőt, az volt a hús. Azt gondoltuk húsnak, aztán megittük a levét. Fú, de nagyon szerettem. Aj, de nagyon szerettem. Nagyon sokat ettem belőle. Valószínűleg full káros egyébként, tehát nem gondolnám, hogy nagyon sok fajta makrotápanyag és vitamin van benne, de valami nagyon rajta voltam.
1: Nyalogatta a pezsgő tablettát.
0: Pezsgő tabletta, nyalogatás? Nem éltem soha,
1: pedig szenvedélyem volt.
0: Szenvedélyem volt.
1: Darabokra kellett törni, mert egyben nagyon erős volt az egész szituáció. Darabokra kellett törni, bekaptad, és akkor szétpezsgött a szádban. Arra itt el vizet, aztán megint jött a következő.
3: Nekünk a limópor volt, ez nektek limópor. Ugyanaz volt.
1: A limópor nekünk is volt, szerettem a limóport, az jó na, volt.
2: A limópor nagyon
3: nekünk
2: jó volt.
3: Nekünk még nem volt pezsgő tabletta.
0: Persze. Még az egerszegi reklámozta a plusz pezsgő tablettát, az milyen kevény volt. Közkukából is képes voltam kivenni a citromhéjat. 23 éven keresztül ettem napi 5-10 darab héjat. Egyetem után kezdtem, ma már nem érzem jónak, akár kukából is kivettem. Azért az milyen kemény függőségek vannak.
1: Legjobb barátnőm ecet függő. Képzeljétek el, és ugye, de mindig a 13%-osat szokta enni, mert az még oké. Okay. És egyszer nem vett észre, és beleívott a 20-asba, és kifehéredett a szája. Csak elkárni.
0: Vannak még durvák, valaki azt írja, hogy Gabi fokrém függőség, hogy hosszú ideig ette, a szülei utána csak amodentet vettek, vannak borzasztó szaríze volt, kicsit ilyen sós volt, de a Gabiban volt valamilyen gyümölcsös, ilyen kicsit ilyen fura íz volt, és édes volt.
3: Próbálták rávenni a gyerekeket a fogmosásra, hogy rágógumi ízű volt.
0: Rágógumi ízű volt, igen.
1: Én zabáltam, azt nagyon szerettem. És a bolerúita, akkor emlékeztek?
0: Na, azt nem ittam soha. Az akkora trágya volt, hogy azt nem ittam nagyon.
1: Tesok kellett egy másféteres ásványvízbe.
0: Nem úgy értem, hanem, hogy
1: természetesen. Kedves új szponzorunk, Bolero, köszönjük, hogy itt vagy nekünk.
0: Nem tudom, hogy szponzorál lehet, de mostanában nagyon kívánom a Bolerót. Szerintem ez egy nagyon finom
1: vita.
0: Minden nap azt adom a gyerekeknek, liter szárra. Vigyák azt csak is, Bolero. Sima vízfüggés, azt írja egy hallgató, Ildi. Nem tudok mást inni, csak és kizárólag vizet. Ez is milyen érdekes. A férjem fogsejem függő, egész nap lóg ki a szájából. Azért jó kattantak vagyunk, gyerekek. Mindenkinek megvan valamiféle őrülete. A nyers tészta függőség, gyúrta a pogit, vagy valamit mindig letépkedtem. Tehát amikor a gyúrtésztából lettem meg.
2: A családomnak is megvan, tehát másfélszer annyit kell begyúrnom, ha csinálom, mert ellopkodják.
3: Elcse megézik.
0: Igen, az is megvan. Kinder csoki madár tej kombó, minden nap 43 éves férfi. Írta valaki. A leves kocka nálam is ment more. 28 vagyok, ez nem generációs.
1: Ó, aki a Kinder Bueno-nak a függője. A Kinder Bueno megvan?
0: Hogyne.
1: És ugye ott az van, hogy az illesztésekre jó rámenni, mert van a hátulja, tudod, az egyenes, meg van a domborzati. És ha pont úgy fog kapod el a fogaddal, ha kettőt tudod roppantani az illesztésnél, akkor belelátod, tudod, a belét, ami ugye a krém.
2: Olyan durván finom. Én melódia függő vagyok, tehát melódia, tehát a Kinder Bueno az ugye egy kicsit hát újabb dolog.
1: Igen, igen,
2: mi generációnknak ugye
1: a melódia. A melódia. De étcsok is, vagy te
2: étcsok is? Étcsok is, én csak is étcsok is melódia. És az a piros, van, hogy elcsábulok.
1: Az a piros arany, nem?
2: Az az arany. Aranyzöld, aranyzöld, piros. A piros az tejcsok is, tenáztam. A zöld a...
3: Elég profi vagy benne.
1: És a Kinder Pingi? Az megvan?
0: Ó, nézzük, nézzük. Tudom, melyik, de az arra nem fügtem rá. Szerettem, de nem ettem.
1: Nem emlékszem a hűtőerőt se, tehát nem másságet. Én csak emlékszem rá régen, hogy hogy volt, és akkor annak van az a része, amikor a magyarós ilyen vékony csoki réteg.
0: Mindenki rottyom van. Gyerekek, mindenki rottyom van. Nagyon kemény. Rózsaszín köptető függő voltam, folyamatosan ittam, amikor nem voltam beteg az íze miatt. Aha, Mukopron, talán az volt a neve, az volt egy régi köptető, a Mukoprontot szedted, és annak volt a vitaminos verzió, emlékeztek, a narancsos ízű, az meg a Vitakolán. Megvan a Vitakolán?
2: Vitakolán megvan.
0: Ettetek Vitakolán? Kanálba beletöltött, ez narancs ízű, és egy ilyen vitamin készítmény volt, Vitakolán, nyilván full romhalmaz az egész.
2: Étvágygerjesztő.
0: Étvágygerjesztő, vas volt benne, és narancs íze volt, és akkor azt tetted, hát figyelj.
1: És hogy jegeste a italpor, ami jól nézett, a nyúltáp, arra emlékeztek?
3: Ó, ilyen kis granulátumokat kellett föloldani.
1: Igen. Egy ilyen nagy műanyag dobozban volt, ilyen letekerős volt a teteje, és akkor te, mint a nyúltáp, össze voltak így nyomva. És van egy ilyen fura illata.
0: Hú. Mindenki rács, gyerekek. Szóval az van, hogy itt azt hittük, hogy csak kóla meg energiaital függőség jön, de hogy nem, mert hogy a kocka cukor kávéba mártvától kezdve a bármilyen sűrítmény, amit mixerről lenyelni, a nyeles tésztát, vagy leveles tésztát.
1: Mi az a nyeles tésztát?
0: Nem tudom, ezt írta. Súlyos jobb kézfüggőség, jó, hát ezt sokan írják nekünk, ezt nem is akartuk be.
1: Az egészséges, azt nyugodtan lehet csinálni.
0: De egyébként ezzel nincs be, igen.
3: Van, aki nyers húst eszik.
0: És van, aki panírmorzsa függő. Tehát magát a panírmorzsát ropogtatja. Azért kiöntesz egy tányér panírmorzsát magadnak, és kanállal megeszed, azért az is kemény.
1: Nagyon sokan mondják a rágófüggést. A rágófüggőség, tudod, amikor, és nekem volt a tanárom, akinek egyszer kiakadt az állkapcsolatot, rágózott.
0: De mit tudom, hogy rágófüggő, rágózol? Tehát az függő?
3: Hát az függő, hogy egész állandóan nap megy.
1: Nem, szóval ez egy ugyanolyan stimulálás, mint az autizmusban, tudod, kb. Hogy így szükséged van arra, hogy ringasd magad, hogy valami, és akkor neked az lett így a fixációt, hogy rágok mindent, meg rágok is.
0: Meg kell rágni mindent. Piros arany közvetlen a tubusból, ha meglátom a hűtőben, egyértelműen vége van. És van, aki a lándzsás úti főszirupot imádja, napközben nincs semmi tünete, de issza.
2: Azért... Hát van alkoholtartalma, tehát
0: azért, ahogy
2: az jó. Azért van egy, az egy 20% körbe annak is van, mint a sütőrumról ugye beszéltetek, annak is van 20%-os szerintem.
0: Gyerekek, mindenki hülye.
3: Mindenki.
0: De tényleg meg vagyunk bolondulva. Hát most már azt írtad, hogy sorozatfüggő, vagy pornofüggő, hagyja, mert sehol nem vagy, érted? Hát van, aki isz a lándzsás úti fűszirupot egész nap üvegből, mert hogy arra van rácsúszva. Ehhez képest most egy szexfüggőség vagy.
2: Ismerősöm apukája, azt nem lehetett lebeszélni róla, a mai napig tolja az öreg, csak mondom, de tényleg ez nem vicc. Ő alutasakos kutyakaja függő, és ő kenőmájasként teszi, és hiába. Mondta a vidéki bácsi, hiába mondta a család, hogy de papa, ez kutyakaja, ő nem nagyon van, szereti.
0: Ezt egyébként sok hallottam, szóval ezt mesélted egyszerűen, hogy sírtam.
2: Vajos kegy,
1: és be az alut... Dávid vitte ezt el. Várjál, de ez az ember biztos szeretné ezt is, Dávid titkos receptje. Tejfölbe teszek cukrot, banánt, párizsi darabokat.
0: Fúj, de undorító. Fúj, de undorító.
1: Imádom. Azt is imádom. Tehát ez neki a napi betevője.
2: Durva.
0: Aztán papa, mi lesz ma a vacsora?
2: Melyik tosakot nyissuk? A bárány, és vagy a marhahúsosat?
0: Az öregeink azért nagy megfejtők voltak,
2: hiába
0: nem?
2: Hiába mondtad, de papa, hát lát, de nem érdekel.
0: És tudod, mi van abban a kutyakajában? Ilyen rosszabb minőségűben? Hát a figyelj, abban...
3: Na jó, de hát a papa biztos
2: prémiumot. Ez az acskós. Az a tudsz, a kocsonyás. Azt rátesz, és kenőmáját teszik neked, és azt mondja, hogy olyan azért, finom.
0: Azért az öreged így odaült az avacsorához, úgyhogy föltett az alufóliát.
3: Hát és gyerekek, a kutya és a macska kaja is bügyös. Hát most azt képzeld el.
0: Menjen már kutya kaja.
2: Az aszpikos réteg, azt mondja, hogy ez olyan finom.
0: Undorító. Hát akkor nézd, régebben tettem ki a macskának, érted? Hát az egész.
2: Az persze.
0: Tehát majd régen kutyák volt neki is kirakott, hát undorító. Jó, papa pirítossal földobta.
1: De mindig nagyon-nagyon sokan írnak, az ugye hát a tubusos sűrített tej.
0: igen, arra is rácsúszik, igen.
1: Betekelsz egyet, figyelj meg, vagy egy hétre.
0: Az biztos, az van. Még az kapható, az még létezik.
2: Hogy van, szardella paszta, mondja Zsül.
0: Jaj, de szerettem azt is. Na jövő mindjárt, gyerekek, ilyes lettem. 2 perc pontosan, hozzám egy kutyog el. 2 perc pontosan, 9 óra, van friss közlekedés, küldjétek, itt vagyunk a hírek után.
6: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a design bútorok otthona. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer?

0: rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito B-Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
3: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
4: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
5: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
6: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
7: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik, több mint gondolnád.
8: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihial. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihial orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autódára. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
11: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
12: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
13: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
14: A hidratálás jövője megérkezett. Próbáld ki a tablettába zárt funkcionális italokat. Aqua Boost. A víz többé nem unalmas.
15: Jó reggelt! Szeretnék egy házat 5%-os áfával.
16: 27% lett. Maradhat?
15: Mennyi?
17: Ne fizessen plusz 10-15 millióval többet. Az Adam House-nál garantált az 5%-os áfa, akkor is, ha 2027-ben építkezik. Részletek építsmost.hu.
18: Kapcsolódjon ki stílusosan a Jankovics Hotelben. Keleti harmónia, exkluzív wellness, európai és koreai gasztronómia rátszalmáson. Jankovics Hotel, több mint kikapcsolódás.
19: Lakást keres Budapesten? Otthonteremtés vagy befektetés a célja? Válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából! Legyen lakása Budán, a Dunaparton, saját kikötővel, a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
20: Séta?
21: Gondoltam.
22: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre, de ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az fsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. fsport.hu. Egészség négy lábon.
21: Indulhatunk.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió Egyen.
23: Újabb intézkedést kérnek a gazdakörök a dízelárak miatt. Rövidebbek lesznek a Forma 1-es futamok jövőre. 6 éves kínai kislány az új Rubik kocka rekorder. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Újabb intézkedéseket sürget a magosz a dízelárak miatt. A gazdaköröket és szövetkezeteket tömörítő szövetség szerint a gazdák nem kapnak érdemi segítséget a gázolaj támogatással. Itt írták a jövedéki adó kedvezmény belterületi földeken, valamint az állattartók telepi fogyasztására nem jár, az 5000 forintos támogatás pedig nem jelentős és nem vonatkozik a kis teherautókra és a traktorokra. A szabályok szerint a gazdák a mezőgazdasági felhasználású gázolaj árából igényelhetik vissza a jövedéki adó összegét egy meghatározott mértékig. Három politikus mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte az ügyészség. Sezták Miklós volt fejlesztési miniszter neve a Volán ügyben került elő, Hankó Balázs mentelmi jogát pedig az NKA ügy miatt kérik ki, ott különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés lehet a gyanú. Az ügyészség Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztését is kezdeményezte egy 2024-es ügy miatt. A kormányfő videóüzenetében úgy reagált, tiszta a lelki ismerete és kéri az országgyűlést mentelmi joga felfüggesztésére is, ha ezzel felgyorsíthatja az eljárást a volt miniszterek ügyében. Rövidebbek lesznek a Forma 1-es futamok jövőre. A Nemzetközi Automobil Szövetség javaslata szerint a mostani 305-ről 290 kilométerre csökken a világbajnoki futamok minimális versenytávja. Ez annyit jelent, hogy a nagydíjakon 2-3 körrel kevesebb vár majd a versenyzőkre. Változás lesz még, hogy eltörlik a rajttól a leintésig érvényes 3 órás limit időt is. Kissé nőtt a rendszeresen sportolók száma Európában, ez az Euróbarométer friss felméréséből derült ki. 45-ről 39%-ra csökkent ugyanis azoknak az aránya, akik nem végeznek testmozgást, a rendszeresen sportolóké 32-ről 38%-ra ugrott. A legtöbben egyébként a szabadtéri sportolást választják. Új női világcsúcs született Rubik kockában. Egy 6 éves kínai kislány az új rekorder. A klasszikus 3x3 soros Rubik kockát 4,27 század másodperc alatt rakta ki. Lien Yunche édesanyja szerint több mint 1300 mozdulatsort memorizált, és naponta 2-3 órát gyakorol. Ma jó rész napos időre készülhetünk, néhány felhőt takarhatja csak az eget délután. Kevesebb esély van esőre, viszont észak-keleten-keleten kialakulhatnak záporok. Holnap elszórtan eshet, majd főként nyugaton, a szél több helyen megélénkül meg is erősödik. A fagyosabb hajnal után délután 18 és 24 fok közé melegszik a levegő. Péntekre is változékonyabb időt mondanak, ám úgy tűnik a hétvégén kiránduló időnk lesz 24-25 fokos csúcsértékekkel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
24: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a Stand Up királynője, Blaskó Eszter!

0: reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Mit teszel?
0: Kérlek szépen...
1: Amit találtam.
0: Amit találtam, de leginkább csicseri borsót.
1: De finom az.
0: Továbbra is vonulunk, ülünk a növényi fehérje vonalon most egy kicsit.
2: Nagyon durákat ettünk ma, csicseri borsót, ettünk csiamagot, meg... Mi volt még rántott?
0: Nagyon egészségesben vagyunk.
2: Nagyon egészséges.
0: Igen.
2: És a Szilárd pedig megkínált minket a saját kombucsájával, amit soha többé nem fogadunk el.
1: Igen, ha gyilkolni akarsz, akkor kérd meg Szilárdot. Csináljon neked kombucsát.
2: Az is ecet ízű.
0: Igen.
1: Már alig várom, hogyha megyünk motoros túrázni, ugye mindig ő, aki reggelente kiosztja a kis, nem tudom mit szokott, magnéziumot, kálciumot, valami kis zacskós cuccot ad mindenkinek, hogy azt nyernek
2: kell. Ja,
1: ez lesz a következő. Egy deci kombucsa, vagy mi ez?
2: Igen. Ez a végső kétségbeesés, hogy életben maradjunk 40 éven túl, és ez nagyon meghatározza a hétköznapokat.
0: 6 évesen 4 másodperc alatt raktak ki a Rubik kockát, hogy kínai kislány. Ez megvan?
1: Nem lehet ezt. Én olvastam ezt a hírt.
0: Komolyan mondom, miért nem hagyják ezeket a gyerekeket élni és gyereknek lenni? Miért kell 6 évesen? 6 évesen szerintem, nem tudom, mit csináltam 6 évesen. Nem annyi Rubik kockát nem raktam.
2: Én is tudom,
0: mit csináltam.
2: Álljult a netted a szikádat, tévékészülék előtt.
1: Azok most is, de.
0: Én kis gyurmákat gyúrtam belőle, érted, és valószínűleg hozzávágtam a tévéhez, vagy nem tudom. Ez a kislány, ez kirakja a Rubik kockát. Keres már rá, légy szíves, hogy rakja ki a Rubik kockát. Eleve nem értem azt, aki ki tudja rakni a Rubik kockát. Tehát nekem az, hogy másik univerzumban valaki kirakja a Rubik kockát. De az, hogy 6 évesen 4 másodpercet, mit veletetik ezeket a kínaiakat? Mennyi Rubik kocka kirakás az?
1: Meg hát, mikor kezdte
0: újszülött korában?
1: El, hogy ott ül a szülő, és már pedig Csenli, hülyél
0: le. A kis Li. Ő lesz az új világbajnok 6 évesen.
1: Te itt ebbe világ

0: A kezemet nem emelem meg.
1: És már most gyakorol a lábbal kirakásra.
0: Igen, igen, csukott szemmel. Felfogadatlan. De tényleg felfogadatlan. Annyira ügyesek, de hogy egyébként tényleg látni kéne, hogy azért ebbe ott áll két kínai szülő nagyon szigorúan mögötte egy zárt szobába, ahol a kislány nem jöhet ki, amíg ki nem rakja. Tehát ebben azért egy-két átsírt óra benne van valószínűleg. De mindenképpen tehetséges.
2: Hát a gyereketeket miben lehetne így egy ilyen Guinness rekordokra benevezni?
0: Nekem a Benni ki tudja rakni. Nagyjából 20 másodperc.
2: De figyelj, ha a családban egy ember ki tudja rakni, akkor megvagytok.
0: Tehát... Figyelj, ő megtanulta. Jó. Ugye a suliba is nagy divat volt. Volt egy idő, mikor mindenki Rubik kockázott. És ilyen 20-25 másodpercet bármilyen szintű Rubik kockát bárhonnan kirak. De hogy így nem hiszed el. Megpróbáltam mindig elmagyarázni, másodperc után azt mondom, hogy na jó, hagyjuk. Na jó, engedem.
2: Nem tudom ki az apád. De
0: nem hiszem, hogy nem értem. Nagyon nem érdekes, nem értem. Ott a kis csaj, nézd, figyelj. Micsoda.
2: De, és van az, van,
0: amikor, hát nem tudtam leírni.
2: De betetek bennek azt a fajta Rubik kockát, ami már nem is kocka, igen, hanem tudod, ilyen üvegből
0: kirakja
2: van, tükörből
0: is
2: van, igen, és ilyen csúcsok vannak rajta.
0: Tükör, és ilyen mindenféle alakokat tudsz belőle kirakni, azt is kirakja.
2: Ezt az eget.
0: Mindent kirak.
2: Hát figyelj, akkor alapból szerint, neked nem is kell dolgoznod.
0: Semmi.
2: Majd ő megoldja.
0: Na ott a kislány, tessék, nézd meg. Hát látod, jó, hogy szomorú.
2: Látod,
0: hogy ez egy boldogtalan gyerekkor, hogy 6 évesen kirakja a Rubik kockát 4 másodperc alatt.
1: Hogy forgatja, nem hiszem el. Csecsemő
2: korában annyit sendelgett az anyám, mi bóját, hogy vettek nekünk el egy Rubik kockát.
0: Figyelj, a kis csaj nagyon-nagyon durva.
2: Ugye, hogy jár az ujja?
0: Nagyon durva. Mondom, én ezt többször megpróbáltam megérteni, meg így valahogy összetenni, hogy ennek van egy mozdulatsora, hogy végignézed a keverést, és akkor utána tulajdonképpen egy szisztéma alapján te végighaladsz, tehát nem random keverik ők ki, hanem van egy mozdulatsor, amit neked folyamatosan csinálnod kell, nem tudtam megérteni.
1: Hát,
0: nem tudtam megérteni.
1: És utána megeszi a gőzgombot.
0: És utána leül a kis ilyen, és eszik egy gőzgombot.
2: Hát, amit nem eszik, az a tubusos sültettej. Az biztos, de
1: azért ilyen okos.
2: Feszélyesen ő jól érzi magát.
0: Igen. 5 perc, hogy a szemetet kirakja, mire valaki.
1: Na.
0: Érted? 8 percig csak nézem a szemetet, hogy le kéne vinni. Neki 5 percig kirakja, érted? 4 másodperc, hogy lezavarok egy menetet. Hát ez hihetetlen. Csak elmondtam, hogy mit látok az egyik oldalon. Ő már kirakta. Nagyon cuki a kis csaj. Foga nincs. Nézzek, nincs elő foga.
2: Nem volt rá szükség.
1: Hát minek? Nem hát, foggal rakja ki.
2: Most ilyenkor váltják a fogsort.
0: Hát nincs elő foga. Érted? Há?
2: Okay.
0: Tudnak ezek a kínaiak valami, gyerekek. Milyen tudnak ezek már a kínaiak valami. Na jól van, adunk még egy kulcsot.
2: Amúgy az én álmom, bocsánat, hogy
0: elpocsázok. Na, mi az álmod?
2: De az álmom, hogy a lányomat meg akarom tanítani, nagyon jól dárcozni, tudod? Mint ezek az ilyen nagyon flagba, ilyen nagyon
1: üzé. 10 évesen menő csajként.
2: És 8 évesen magára hagyjuk. Kész, mehetsz? Már mindent megadtunk neked, ami kell ahhoz, hogy gazdag legyél. De nem? Az annyira durva, hogy nagyon flagmán dobálják többet a dárcot.
0: És nagyon jól néz ki. És nagyon kevés csaj van. Tehát, igen, hogy azért az, igen, igen.
2: Erre kell rámenni.
0: Igen. Balázs, a kislány nem szomorú, alapból ilyen a szemed. Tényleg? Ja? Kínai. De hülyék vagytok. Na, egy utolsó történet még így az óra végén, gyerekek, belefér ez ilyen napvégi lezárások, csak hogy ha ezt elolvasod, akkor azt gondolod, hogy ez Magyarországon történt, de hogy külföldön is tudnak olyat csinálni, amiről azt gondolod, hogy Isten hozott Magyarországon. Mi történt? Ugye van egy villanyautó, egy elektromos autó, ami beállt egy alagútba, és ott viszont rájött a tulaj, hogy dugó van. Ugye? Dugó van.
1: Jó.
0: Amit sem lesz, vársz egy kicsit, igen. Norvég TV2-nek számoltak be az esetről, ugyanis a forgalmi dugóban állt egy elektromos autó, a mögötte lévő elektromos autó sofőrje pedig oda ment hozzá, hogy van-e nála létra. És ez nincsen létra, addig ment a csávó, amíg nem talált egy létrát, amit felállított az alagútba, és most figyelj, most iratról be, felmászott az alagút mennyezetéhez, és mit csinált, szerintetek?
1: A mennyezeten?
0: Mit csinált a mennyezeten a csávó Norvégiában, amíg állt a dugóba az elektromos autóba?
1: Ott van vészkiárat, ki akart mászni.
0: Tehát ki akart mászni az alagútból, nem rossz. Mit csinált?
2: Megpróbálta ellopni az áramot?
0: Jó nyomon vagy. Megpróbálta megblankolni a vezetéket, amit kihúzott az alagútnak a tetejéből, és megpróbálta föltölteni az autóját vele.
1: És úgy, hogy a közvált az egész...
0: Villanyszerelő volt a csávó, szerzett egy létrát, felmászott, és kézzel lehúzott egy elektromos vezetéket, hogy feltöltse a villanyautót.
2: Nem mondd,
0: hogy nem kisbeli. Nem mondd, hogy nem Magyarország.
1: Zseni.
0: Hát nem mondd, hogy nem.
2: De ez legális, nem?
0: Teljesen, persze. És állt a dugóba, és azt látták az emberek, hogy a csávó kivezett a falból egy vezetéket, és ráapplikálja az elektromos autójára, lopott árammal akarta föltölteni az elektromos autót.
2: De miért kell amúgy bevamzerolni egy ilyet?
0: Tényleg miért bántasz egy ilyet?
1: Most ott áll egy 3-4 órát, ugye? Amíg
2: hát nem
1: is
2: a 10 perc, még ki tudsz jönni az alagútból, hogy ne blokkod le a teljes forgalmat. Igen. Egy rendes dolgot tőle.
0: Ő abban bízott, hogy ugye lemerült az autója, és abban bízott, hogy a mennyezet világításból ő föl tudja tölteni annyira, amíg el

0: nem jut a következő töltőállomásig. Ezért szétszette a mennyezetet, és levezetett egy kábelt.
1: Zseni. Hát...
0: Mennyire magyar? Mennyire megnyugtató, hogy azért ez máshol itt zajlik?
1: De hát, hogy le kell szedned a töltőkábeled másik végéről a csatlakozót, mert ami van a kocsihoz, az bedugod a kocsiba, a másik oldalt pedig csatlakoztatod a töltőhöz.
0: Itt mit akart, mire vezetni? Hát kiveszi a lámpából az áramot?
1: Akkor van egy csupasz vezeték, vagy két csupasz vezeték.
0: Abba van áram,
1: de neked le kell szedned a kocsid töltőkábeléről is a másik oldali csatlakozót, mert azt vagy odaérintette?
0: Na ez a kérdés, hogy hogy applikálta össze, ott megforrasztott a helyszínen, és csinálta egy áramot.
1: Vagy volt nála, nem tudom, kombinált fogó, meg egy szigetelő szalag.
0: Szeretem, hogy máshol is vannak ilyen rock'n'roll arcok. De komolyan. Tehát, hogy azért mert ezt Magyarországon olvasol, azt mondom, simán benne van. Nem? Hogy így lopunk áramot. Hát nem tudom, mennyit jártok a belvárosba, de régen azért az divat volt, hogy kábeleken kellett átlépned, mert az emeletről vezették le az autókat töltéshez. Tehát ipari, vagy rendes lakás árammal töltötte a kocsit, és levezette az áramvezetéket. Kőbányán, Kispesten, egy csomószó volt ilyen fotó.
2: Mit csináltál te arra felé?
0: Megnéztem, hogy éltek.
1: Tanul.
0: A fantomot kerestem. Kőbányán, kerestem a fantomot.
2: Érezgetted ezeket a csőiket odakint? Már ma a fantom, nem? Akkor ide fekszek majd, akkor mikor körül szokott jönni?
0: Lehet így áramot nyerni, gyerekek? Zsúl, te értesz ez valamennyire. Persze. Ki tudsz nyerni áramot?
1: Hát a kábelen jön az áram. Hát hiszen világított ugye az alagútban mindig van világítás.
2: Az alagút végén mindig van fény.
1: És fény is van az alagút végén, tehát ha azt a kábelt letéped, abban van áram. De azt, hogy azt hogy buherálod össze izével, és mennyi ideig állt, vagy sikerült?
0: Nem szól a cikk, mert hogy közben feljelentették, és hát szóltak neki, ezt ne csinálja, ne lopjon áramot. Tehát a közösség az önmagában megszabályozta, vagy rendszabályozta a csávót, hogy ne csinálja. És először ugye nem tudtak neki létrát adni, de és akkor utána vagy szerzett létrát, vagy felmászott az autója tetejére, és onnan próbálta meg lehozni az áramot. Hát figyelj.
1: Na, és egy csávó norvég volt, most olvasom.
0: Igen, Norvégiában törvény.
1: Norvég ember.
0: Ahol azt gondolt, hogy azért ennek az egésznek úgy egy kicsit úgy van kultúrája, nem? Vagy azt mondja, oké, lemerült az autóm, akkor hívok egy trélert, elvitetem, de nem ezt az alagútba kiváljom a lámpát, és elkezdek autót tölteni. Igen.
2: Aztán, de ez hogy... közös az áram, nem? Tehát azt a közösből fizetik.
0: Igen. Az új gépkocsik száma 98%-ban már elektromos autó Norvégiában.
1: Oh.
0: Azt a mindenit neki. Az milyen?
1: Hát ugye ott azért az áram, tehát természeti energiából tudod olcsón elő.
0: Tehát ezt jól kapják az áramot?
1: Persze.
0: Azért ez is egy nagy zsákutca lesz előbb-utóbb, hogy úgyis ki fog derülni. Ez egész villanyautózás szerintem. Ez egy óriási, óriási zsákutca. A norvégoknak nincs semmi humorérzéke. Norvég volt, norvég magyar. Azt írják, hogy norvég magyar, igen. Na jó, a gyerekek. Hát csak gondoltam, hogy ilyet nem, még úgy feldoblak benneteket.
2: Lehet, ennyire könnyebb volt, amikor így mentek ezek a lovaskocsis témák, mert akkor csak félreálltál, lelegeltétek, amit le kellett, ezt mentél el tovább.
0: Nem kellett. Is voltál, igen.
1: Most itt írja a hír, hogy nagyon sok a lemerült villanyautó egyébként Norvégiában, mert az előíráshoz képest, ugye a gyártó megad egy tóliget, hogy meddig tudsz vele menni, igen, nem, de a hideg az aksit, az lebutítja, tehát hogy állnak gyakorlatban a norvég utak mentén a lemerült villanyautó, és nyilatkozott egy ilyen autómentős csávó, hogy a melóinak közel 80%-át teszi ki a lemerült villanyautóknak a hazavívése, vagy a legközelebbi töltőpontig.
0: Hát azért ott látod, hogy mennyi van benne. Én nem vagyok nagy elektromos autó, tehát azért ez kiírja, hogy 50 km, 100 km jelzi, hogy a hidegbe lehet, hogy visszaesik az aksiknak a teljesítmény.
1: Igen. Aha.
2: De olyan nincs, hogy mint amikor egy marmonkanna, nem tudom, ezért áramot hiszem magadra, hogy akkor egy hátul egy kis aksit beraksz magadnak, amire csak annyira feltöltöd, hogy kigyere valahonnan legyen.
0: Egy ilyen, mint a babettánál, így átrakod a benzincsapot, hogy még legyen plusz 10% áramod, amit valamire le tudsz szedni. Igen. Azt mondja, hogy az egyik autóról tudta volna tölteni a másikat, az egy jobb ötlet lett volna.
1: Aha.
0: Hogy az előtte álló, a dugóval előtte állóból kér valamit. Azt nem tudom, hogy ott a kábelezés hogy van, vagy saját autóval, másik autóból, hogy tudsz áramot nyerni, azt nem tudom.
2: Kicsit olyan lesz az élet, mint az ötödik elemben volt, hogy már így, tudod, így lesznek már repülőautók, elektromos repülőautók, meg ilyenek, és akkor a végén az lesz, hogy az éli túl, aki le tudja csápolni, rá tud sápolni az előtt levőnek az akkumulátorára, leszívja, az ott hagyja, megy tovább, Mad Max is.
0: Igen. Norbi volt, az nem norvégi. Kamionok is, a buszok is árammal mennek ott már mindenhol. Ez mennyire előre járnak, azért ez milyen szép egyébként, igen. Igen, szintén villanyszerelőként elektromos autóval járunk, mindig van pár méter kábel ilyen esetre, és gyors töltő.
1: Aha.
0: van egy gyors töltő. Na jó van. Anna, dobjál még be nekünk valakit így a végére. Jó?
2: Egy kulcsos?
0: Adjál egy ilyen kis kulcsos nekünk. Nézzük meg, hogy... hogy mit mond. Sosem vagyunk egy 250-en körülbelül, vagy 200-an. Sokkal leszünk, gyerekek. Sokkal leszünk. Rohamosabban csökken a hidegben a töltés. Aha.
1: Na látod, mondom.
0: Az van, amit te mondasz,
1: hideg,
0: igen.
1: Hideg elszívja az energiát.
0: Na haló. Jó reggelt, szia! Andi, hello Andi, mi újság?
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Andi!
3: Három hét végül hívtalak titeket.
0: Honnan, Andi? Nem értettük.
3: Kecskemétről vagyok, ja, Kecskemétről. És három hét végül hívtalak titeket egyfolytában.
0: Három készülékem keresztül próbálták kulcsot szerezni.
3: Igen.
2: És meg, melyik lett a befutó? Melyik a szerencsés készülék?
3: A kisfiamnak a tablete.
0: A kisfia tabletéről is hívtál minket, tényleg?
3: Igen, itthon van, mert még beteg, úgyhogy ő nyomta meg a szerencsés hívást.
0: De durva, nagyon jó. Jól van. Oké, figyelj ide, Andi, mivel foglalkozol, mit csinálsz?
3: Lépcsőházakat takarítok.
0: Takarítasz, jól van, Andi. Mondj egy szlogen nekünk akkor.
3: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Nagyon szép.
0: Nagyon ügyi vagy. Jól van, mennyire vagy szerencsés típus, hogy érzed? Meg tudod nyerni majd a konténert?
3: Hát nagyon bízom benne, mert őrjönkbe fogok gurulni, ha igen.
0: De jó. Én szerintem lesznek nagy gurulásaim, gyerekek. Itt gurulni fogunk, lesznek nagy gurulások.
1: Az ajándékok közül melyikre vágysz a legjobban?
3: Hát igazából a nyaralásra.
0: Na.
3: Meg a konyhára, mert páromnak a házát felújítjuk, és jó fog jönni.
0: Nem voltatok nagyon mostanában nyaralni?
3: Hát nem jutottunk el.
0: Nem jutottatok el.
1: Hát házfelújítás elviszi a pénzt.
0: Az el.
2: Ha valami, akkor az elviszi a pénzt.
0: Jól van, Andi. Oké, akkor küldjük a kulcsot, legyél ügyes, és akkor találkozunk októberben majd. Október 9 szerintem, jó?
3: Igen, megyek. Köszönöm szépen.
0: Reméljük, hogy jó idő. Ez Ottali, ciao.
3: Puszi, sziasztok.
0: Hello. Atiskánál is tudtok kulcsot szerezni, ő most nincs kitelepülve szerintem.
1: Csak hétfőn van.
0: Csak hétfőn van, és még Geri. Betelepítettük ide a stúdióba, és még van Gerink is. Jó, úgyhogy egész nap tudjátok hallgatni a Rádió 1-et és próbálkozni. Solymártól Buda 8 km, másfél óra volt, gacsa, nagyon durva. Mentőhelikoptert láttunk leszállóban az M1-es felett, miközben az M7-esre jöttünk Budaörs magasságában. Ezt Anna ülte nekünk. Köszönjük szépen. És Török Bálint előtt már áll az M1-es 20 km a Budapest felé vezető külső sávban, a kamionok között áldogálnak hallgatóink.
1: Gyerekek, vége a jó világnak, vége. A járnak, amikor ugye nem kellett a gyerekeket iskolába vinni. Most már szeptembertől ez elindult, jön a dugó.
0: És belassult ez a szeptember, érzitek? Vagy nem érzitek ezt? Hogy a nyár nagyon ment, de most olyan, mintha 3 hónapja szeptember lenne? Nincs ilyen érzetetek? Hogy nekem valahogy nincs. Most egy kicsit lelassult ez a dolog? Nincs?
1: Most megint már hét közepe van, most kezdtük, most jöttünk vissza a hétvégéről.
0: Igen? Nekem ugyanúgy. Nekem megy. Valahogy a szeptember most egy kicsit ilyen nyúlossá vált. Lehet, hogy suli vagy, úgy az egész edzés, iskola, nem tudom, de hogy úgy valahogy ez a nyár nagyon rohan, de most ez a szeptember, ez nekem kicsit ilyen lelassulóban van.
2: Igen, lehet, hogy ezzel nincs olyan sok stressz, nem? És akkor egy kicsit úgy nyugodtabb.
0: Hát a nyáron nincsen sok stressz, most több stressz van. Csak hát kapok egy kréta üzenetet.
1: Azért csak összeugrik a gyomrom.
0: Azonnal érted.
2: Önnek ismerős az a kifejezés, hogy diszkalkulia?
0: Igen. Mi a helyzet? Üzentünk a krétára. Nem? Hát be vagytok állítva, nem vagytok belül?
2: Be vagyunk állítva.
0: Érted?
1: Csak nem nézzük.
2: Nálunk most az van, kaptunk üzenetet, mert az iskola részt vesz a 10.000 lépés a világért, mit tudom én, 10.000 lépés a pockokért, valamiért lépni kell 10.000-et mindenkinek minden nap, és akkor a szülőknek be kell társulni, és akkor be kell az applikációba regisztrálni, és mindenkinek egész nap talpalni kell.
0: Ja, hogy ki mennyit tesz bele.
2: Igen, és a legjobb iskola, aki a legtöbbet talpalt, az kap majd 1 millió forintot.
0: Azonnal írják kamut. Hát mindent kapul. Azonnal
2: nem, dörzs ki. Kell állítani a telefonodat, hogy...
0: Ja, értem. Tehát, hogy hivatalos szám van arról, hogy mennyit lép a suliba.
2: Nálunk már megvan beszélve, hogy 8-tól 10-ig én sétálok, aztán átadom a szomszédnak a telefont, az meg kutyát sétáltatni 9-ig.
0: Igen, hogy tegyétek föl valami futóra az atlétikai pályán, vagy valahova.
2: Nagyon sok megoldás van, de itt hát el kell gondolkodni, mi a reális szám. Tehát 75.000 lépés egy nap, az beleszél, de még...
0: Kicsit érdekes lesz, igen.
2: Van egy ultrafutó ismerősöm, esetleg be tudnál segíteni.
0: És mit jár a suli? Tehát, hogyha megnyeritek, akkor...
2: 1 millió forintot.
0: Egyem. Aha. Amit elrak majd a Diri.
2: Azt írták, hogy sportszerekre kapják, és én ezt rosszul olvastam, és azt olvastam, hogy sportszeletre. Mondom,
1: hogy milyen jó fejek, 1 millió csokira.
2: Figyelj, öcsém, 1 millió sportszelet, hát ebbe már ezért be fogok szállni én is.
0: Hát ha kell, akkor igen. De ez lett volna, hogy a végén tudod. kapod meg, legyalogolsz 4000 kilométer, és hol van a sportszeret? Nem sportszeret, sportszer.
2: Sportszerek?
0: Eszter, hát nagyon köszönjük az 1 millió lépést, amit beletett az iskolánkért, elhozzuk az 1 milliót, egy darab sportszeret nem tudunk
2: adni. Pontosan, hogyan fogunk osztod az 1 millió sportszeretet?
0: De ilyes voltál, amikor olvastad az e-mailt, ilyes?
2: Akkor kezdett a 14 órás.
0: Az időablakot hol tartott éppen, amikor a sportszer sport?
2: Igen, akkor...
0: Már minden sportszeretnek olvasok. Most indulok gyalogolni.
2: Péter, vedd fel a cipődet, megyünk a sportszeletet.
0: Harcba szállunk az 1 millió sportszeletet. Figyelj, igazából az, hogy 1 millió forintból azért az kijön.
2: Az
0: azért, ha mondjuk 300 vagy 500 forint sportszeret, abból azért megvagy.
2: De hogy mit érnek a sportszerek, ha nincs mellé
0: sportszeret? Sportszeret. Igen.
2: Köszönöm az együttműködés lehetőséget.
1: Jelentkezett egy ultrafutó, aki azt mondta, hogy megvesztegethető.
2: Úristen, hány sportszeletért futsz el? Egy ultrafutó, az annyira durva lenne, hogy bemegyek.
0: 300 forint.
2: Szeretném külön megköszönni, Ráskó Eszternek, hogy rengeteget lépett.
1: Volt egy olyan nap, amikor 90 kilométert ment. Mi?
0: Hihetetlen. Mit meg nem tesz
2: az ajtót? Az a piászperében léptem fel.
0: És bemész, csak föltéped az ajtót. Hol vannak a sportszeletek?
1: Megküzdöttem
0: értem. Adják ide a sportszeletet. Sportszer volt, Ráskó, sportszer volt. Ne törődj vele. Lehet, hogy kicsit nem lehet az időablakodon állítani?
2: Hogy
0: hogy nem azt mondom, hogy bezárni, de mondjuk a...
2: Zárni lesz az időablakodon.
0: 4 órát eszem, 20 órát éhezemből, nem akarod egy 16-8 rát.
2: Hát, figyelj, nekem te nem mondod meg, mit csinálja.
0: Elég a 4 óra.
1: Látod, hogy szereti, jól érzi magát.
2: Semmi vajon nincsen.
0: Szülő e-maileket félreolvasol, értem. Sportszeret, sportszeret.
2: Felébeszted a gyereket. Indulunk, gyalogolni.
0: Megyünk sétálni, anyát küzd a sportszeletért.
2: Többen írják, hogy a Balatonszandon is lehetett 65 ezer lépést csinálni. Hát igen, csak azt, amit te bevettél, ehhez azt én nem vehetem be.
0: Igen, a Balatonszandon is 65 ezer lépés, az normál életben 5 ezer, jó? Tehát azért azt tegyük hozzá, tudjuk, miről szól.
2: Ez helybenjárás volt, nem tudod?
0: Tudjuk, hogy ez miről szól azért. Na jövő mindjárt, 9:50 pontosan, itt vagyunk mindjárt, a nap legjobb pillanataival.
4: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek Ford.hu.
7: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
8: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
7: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Buliba, vidd magaddal bárhová! Könnyed, rizsből készült ropogtatni való, bárhol, bármikor!
10: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
11: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
12: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
13: Premier Outlet Budapest. Világmárkák, világra szóló áron. 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt?
14: Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még államutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
15: Reklámot hallottak.
16: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 1-en.
1: Több embert is kihallgattak az MNB Erste ügyben. Több politikus mentelmi jogának felfüggesztését is kezdeményezték. Rövidebbek lesznek a Forma 1-es futamok jövőre. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt hivatali visszaélés miatt. A Magyar Nemzeti Bank volt elnökével együtt összesen 7 embert hallgattak ki a nyomozók. A gyanú szerint 2023-ban az MNB egyik alelnöke nyomást gyakorolhatott az Erste Bank vezetésére, hogy távolítsák el Simor András korábbi jegybank elnököt a bankcsoport Pécsi felügyelőbizottságából. A rendőrség az MNB-től és az Erste-től is dokumentumokat szerzett be és adatokat mentett le. Matolcsy György tagadja, hogy részt vett volna az állítólagos fenyegetésben vagy utasítást adott volna rá. Közben több házkutatás is zajlott egy a Magyar Nemzeti Bankot érintő ügyben. Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt nyomoznak. A központi nyomozó főügyészség szerint több házkutatást is tartottak és eszközöket foglaltak le. Sajtóhírek szerint a házkutatások a volt jegybank elnök körét is érintették. Három politikus mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte az ügyészség. Sezták Miklós volt fejlesztési miniszter neve a Volán ügyben került elő, Hankó Balázs mentelmi jogát pedig az NKA ügy miatt kérik ki, ott különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés lehet a gyanú. Az ügyészség Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztését is kezdeményezte egy 2024-es ügy miatt. A kormányfő videóüzenetében úgy reagált, tiszta a lelki ismerete és kéri az országgyűlést mentelmi joga felfüggesztését. Is, ha ezzel felgyorsíthatja az eljárást a volt miniszterek ügyében. Klorgáz mérgezés miatt vitte kórházba több embert egy vegyi üzemből Budapesten. Az illatosúti üzemben egy palack szelepe engedhette ki a gázt. Az épületet egy időre kiürítették, azóta mindenki visszatérhetett. Rövidebbek lesznek a Forma 1-es futamok jövőre. A Nemzetközi Automobil Szövetség javaslata szerint a mostani 305-ről 290 kilométerre csökken a világbajnoki futamok minimális versenytávja. Ez annyit jelent, hogy a nagydíjakon 2-3 körrel kevesebb vár majd a versenyzőkre. Elutazott a magyar csapat a szakmák VB-jére. Az idei World Skills verseny Shanghai-ban zajlik, a magyar küldöttség 105 tagból áll. Ácsok, ápolók, autószerelők, asztalosok, festők, fodrászok és számos más szakma képviselői mérettetik meg magukat. Ma jó rész napos időre készülhetünk, néhány felhőt takarhatja csak az eget délután. Kevesebb esély van esőre, viszont észak-keleten, keleten kialakulhatnak záporok. Holnap elszórtan eshet, majd főként nyugaton, a szél több helyen megélénkül, meg is erősödik. A fagyosabb hajnal után délután 18 és 24 fok közé melegszik a levegő. Péntekre is változékonyabb időt mondanak, ám úgy tűnik a hétvégén kiránduló időnk lesz 24-25 fokos csúcsértékekkel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na itt vagyunk, 9:30 múlt, pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a nap legjobb pillanatai jönnek. Jó sok minden témánk volt, ugye egyrészt megbeszéltük a diákcsinyeket, hogy mit csináltunk gyerekkorban, mert hogy egészen odáig mennek most már a gyerek diákcsinyek, hogy valaki visszafordított egy vizerjáratot gyerekek, és majdnem kiürítették Ferihegyet. A Budapest Bilbójáratot kellett visszafordítani, mert hogy egy fiatal gyerekhangú srác betelefonált Ferihegyre, hogy a bumba van a fedélzeten.
1: Gép visszafordult.
0: 10-12 éves forma lehetett. Gép visszafordult, ehhez képest megbeszéltük, hogy mi mit csináltunk, hát sehol nem vagyunk. Az volt, hogy sehol nem vagyunk.
1: Ártatlan apró gyerekkori próbálkozások voltak mindösszesen.
0: Igen, nem voltunk. Ehhez képest nem voltunk túl erősek. És beszélgettünk még a mindennapi függőségeinkről. Ugye az Aher interjú kapcsán voltak szomorú adatok az ország gyógyszerfüggésével kapcsolatban, és aztán kicsit vidámabb témára tereltük, és arról kezdtünk beszélni, hogy oké, mi az, amit megengedünk magunknak, függők vagyunk, és egy picit nézzünk rá, hát egészen megdöbbentő függőségek érkeztek.
2: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
0: Mit mond a gyerek? Hova telefon? Na, most tényleg, te akarsz csinálni egy diákcsint. Ugye régen mi olyanokat csináltunk, hogy csináltunk bombarédőt az iskolába, vagy mit tudom én. Ők már egy kicsit haladóbbak, a vizerjáratát visszafordították. Kit kell fölhívnod, hogy a vizerjárata visszaforduljon?
1: Liszt Ferenc repülőteret.
0: De mit mondasz? Tudod, hogy éppen akkor száll föl a Budapest Bilbó?
3: Vagy bombát helyeztem el a vizerjáraton.
0: Ezt van, aki elhiszi ebben a formában?
1: Muszáj elhinni, ez a baj. Ez a baj, hogyha ez a baj vele, hogy ha üvölt róla, hogy gyerekcsíny, nekik akkor is ezt ki kell vizsgálni.
0: Egy hallhatóan gyerek van a másik oldalon. Ez a kifutóra már gurul.
1: Igen. Ugye?
0: Ennek sok-sok 10 000 euró a visszafordítása, meg a járathalasztás. Gyerek van a másik oldalon, és a Liszt Ferenc azt mondja a reptér, hogy már pedig ez biztonsági okokból be kell szüntetni, jöjjön vissza a gép, és ugyan tudjuk, hogy gyerek követte el a csínt, de ez a járat akkor nem száll föl. És majdnem bezárták a repteret.
4: Úristen, ilyenkor amúgy a kártérítés az osztálypénzből megy?
0: Ez egy jó kérdés egyébként, azért nem lennék ott SMK-s szülő, aki beírja a közösbe, hogy hát kedves szülők, a kis ödönke egy kicsit elragadtatta magát. Igen, egy repülőt visszafordított a felszer. Nem lehet, hogy utazott rajta valaki, nem lehet, hogy nem kapott meg valami ajándékot, nem lehet, hogy dühös volt a szüleire, akik ott hagyták.
4: És a Mikulás éppen... most Bilbaóba tart, és azt mondta, hogy nem kap semmit idén.
0: Igen. Keresik a gyereket, nincs meg. A széles körű adatgyűjtés van. Fia, hogy foshat most ő? Milyen ügy lehet most belőle? A gyermekkorút betelefonálót keresik, közveszéllyel fenyegetés miatt rendeltek egy nyomozást, büntető eljárásban vizsgálják. Azért az...
1: Az kemény.
0: Ilyenkor visszafejtik, hogy honnan jött a hívás?
1: Hát valószínűleg, már pedig tudják, ugye cella információ.
4: Egy okos gyerek volt.
0: Ez egy okos gyerek volt.
4: Egy okos gyerek volt, akinek volt egy nagy ötlete. Ezt meg kéne jutalmazni, nem?
1: De az iskolai robbantással fenyegetőzést, azt megérted, mert azt azért csináltuk. Ugye?
0: Igen.
4: Szerintem mindenki,
1: hogy ne legyen tesi óra, ne legyen matek doga. Na de itt mi lehetett az indok, hogy pont a Bilbaói járat?
0: Maga a csíny, nem? A csínyek lényege nem is volt mindig indokkal, nem maga a csíny.
4: Rajta? Ki ülhetett rajta? Mert ez egy elég specifikus járat. Igen. Egyrészt, másrészt pedig az van, hogy nem lehet az, hogy otthon már van nagyobb csínyel vált az illetőt, aki ült azon a repülőn, úgyhogy el kell téríteni.
0: Ez is lehet. Mi például csináltuk a tesómmal azt, hogy ugye vonalas telefon volt még.
1: Nehogy azt mondta, hogy a kislakás.
0: Nem, kislakás cserélje nagyobbra. Nem, az béna, ilyeneket nem csináltunk. Nem, fölhívtunk taxiszolgálatokat, és ugye nem tudták, hogy honnan jött a hívás, és bemondtuk az utcánkat. És kihívtunk 3-4 taxit, akik folyamatosan bolyongtak előttünk a lakótelefen az utcánkba, és azt néztük, hogy egymás után vonatoznak a taxik, és várták a címet, ugye? De nem a saját címünket mondtuk be, hanem kettővel arrébb lévő házszámot. És telefon alapján nem kötötték még össze a házszámot, és bekértünk 3 taxit ugyanarra a házszámra, vagy kettővel arrébb. És azt láttuk, kinéztünk, nekünk körforgalom volt így a lakótelepen az ablakunk előtt, hogy köröznek a taxik. És elbújva az erkélyen azt néztük, hogy 3-4 taxi jön ki címre, és várja az utas, csak hogy az egyik taxi ledudálta a másikat. És akkor mennie kellett, tett egy kört. Jött a másik taxi, azt is tett egy kört. És ezek vonatoztak 3-4-en, és várták, hogy jövezze a címet. Mi meg bujkáltunk az erkélyen, és vártuk, hogy akkor most mi lesz ebből.
1: Látod,
0: hogy és be voltál szarra, és azok ott kiszálltak, veszekedtek, kidőtt, hogy ugyanarra a számra, akkor visszahívták a telefonszámot, de persze azt nem vettük föl, nem tudták, hogy egy vonalas szám az hova tartozik, mert ugye a taxidispécer ezt nem tudja megnézni, és azt hiszem a rekordunk 6 taxi volt. 6 taxi körözött előttünk. Nem követtetek el valamit, hogy lakásokat hívogattak? Most nem a kis lakás cseréje nagyobbra. Utcai fülkéből vagy otthonról csináltatok?
1: Utcaiból? Persze.
0: Nap egy utcai telefonfülkéből hívtunk fel egyszer a tűzoltóságot, hogy ég a vonal. Egyszer-kettőször megtettük, a harmadiknál közölte a diszpécser, hogy ne szórakozzunk a Nap egy utcából, mert mindjárt küldi a rendőrt.
1: Lecsaptuk
0: a kagylót és futás. Az kemény, nem? Valahol hatóságot nem mert. mentünk. Vasútállomáson a feljebb sétáltunk, ott volt egy gomb az oszlopon, amit megnyomva bekapcsolt a hangos bemondó. Telefonon lejátszottuk a MÁV zenét, majd bemondtuk, hogy felső vezeték szakadás miatt nem jár a járat, és törölték. Megértésüket köszönjük, mindenki elindult haza a váróból. Jó, de aljas. Fényképezőgéppel éjszakai trafipax? Mennyire haladó. Júj, de jó. Azt a mindenségét neki.
4: Volt 17 éves koromban egy fél év, amikor nagyon szerettem a vizes zsemlét parizerrel és mustárra. És mustár. Felkeltem reggel, és azt éreztem, hogy ezt így be kell önteni ezt az energiát. És ugye rossz is, tehát hogy nem értem.
5: De hogy rossz, fél, van a TikTokon egy srác, ebből csinál tartalmat, hogy kinyitja a zsömlét, belenyomja a tömlős sajtot, rá a párizsi, erős paprika, és ahogy hallod, ahogy roppan az erős paprika, hogy figyelj, most, ahogy
0: beszélünk.
5: A legnagyobb.
0: Kólafüggőség létező dolog, nagyon sokan írják, 2-3 liter, baromi nehéz leszokni róla, ma már fröccsként hiszom higítva szódával. Nekem volt egy idő, amikor én például nem a húslevest tettem, hanem a kockát belőle.
1: Ne!
4: Milyen kockát?
1: Nem a húsleves kockát.
4: De hogy kerül a húslevesbe leves kocka?
0: Hát, hogy mit tudom én, még anyád idejében volt otthon egy pár darab, ezek a maggi leves kockák. Hát bedobott egy párat, érted? Forró víz, bedobtad, megitted, megvoltak.
1: Voltak, nem volt. Répára, hagymára,
0: méz. Mikor az alufóliából már bontottam ki, és mindig úgy jöttem, hogy learaptam először a sarkát egy picit, és így kapartam a fogammal, és egyre több só oldódott ki belőle. Nagyon szerettem.
5: A legjobb újadat megnyomd a limópornál, és bele a vegetába.
0: Szerettem a vegetát. Nagyon szeretem. Itt van egy kocka, leves kocka.
4: Én nem tudom, vegetát.
0: Leves kocka?
4: Leves kockát szerettem.
0: Nem éltél igazán, ha nem ettél meg egy leves kockát.
4: Úgy nézett, mint a párizsi kocka, úgyhogy mindig nagyon szóval volt, ha megláttad. Ugyanabból csomagolva.
0: 6-os, 8-as dobozva volt, kis piros tasabba, kiöntötted, kibontottad, volt, és suliba is vittem magammal.
4: Jó, figyelj, Péter, kollégium, mit kérdezi
5: értele? Valáska, mit hiszel? Mit hiszel? Leves kockát.
0: Bedobtam egy műanyag pohárba, megittem, míg a gyerekek kézét ittak. Barack levet.
4: Szóval Péter kedvenc egyetemi kajája az volt, hogy szelet kenyér, azon arra tett baracklekvárt, arra szólt vegetát, rátette a sajtot, és megmeleg szendvicsezte.
5: Édesre sósat, sósra édeset.
4: Én nem tudom, hogy mi történik ott pontosan.
1: Hozzunk be egy meleg szendvicsütőt.
4: Próbáljuk ki?
0: Igen. Finom, igen.
5: Finom.
0: Tejporfüggést írják még nagyon sokan.
5: Nagyon jó,
0: pilóta kexfüggés, nagyon adom. Nagyon értem a pilótakekszét. Nagyon figyelj, úgy voltam rá, tehát ebből ugye műsor is készült, úgy voltam rá tekeredni, mondtam, halva a pilótakekszét. Nem tudom, mi volt benne, már lejöttem róla, már nincs.
4: Magyarós emendem, de igen. Úgy, hogy egy kicsit megszupogatott, hogy le tud pattintani róla marcipánt.
1: És utána pedig
4: a magyarót, ami már nincsen semmi só, semmi édes, hanem csak olyan kis, olyan naturális, csak magyarú íze.
0: Bűnös élvezetek ezek. Bűnös élvezetek. Meg a tejporfüggőség azért az kemény. Ropi függés.
1: Sűrített tejfüggő, az is jó.
0: Szerintem a hiánygazdaság. Volt. Ott hétvégén az volt a desszert, kintottad a hűtőt üres volt,
1: igen. Nem volt benne semmi. Nyomtál be a szádba, és
0: belenyomtad anyát.
5: Megint van egy kis leves kocka.
0: Megettem a leves kockát. Minden, értitek már, hogy miért vagyok ilyen.
4: A leves kockán, ezt arra szoktam használni, hogy abban főzöm meg a tésztát a levesbe, tudod külön, hogy ne kelljen a levest arra pocsékolni.
0: Mi levest tettünk belőle?
4: Na igen, és ugye annak van ez a...
0: Tésztát könnyű főzni.
4: Igen, az, annak az ez a só íze, és a gyerekek azt nagyon durán szeretik. Tehát ő meg tud enni a húslevesnek, hogy csak azt a jövő.
0: Gyerekek, mindenki hülye.
1: Mindenki.
0: Igen. De tényleg meg vagyunk bolondulva. Hát itt most már azt írtad, hogy sorozatfüggő, vagy pornofüggő, hagyja, mert sehol nem vagy, érted? Hát,
5: ismerősöm, apukája, azt nem lehetett lebeszélni róla, mai napig tolja az öreg, csak mondom, de tényleg ez nem vicc. Ő alutasakos kutyakaja függő, és ő kenőmájasként teszi, és hiába mondta a vidéki bácsi, hiába mondta a család, hogy de papa, ez kutyakaja, ő nem. Nagyon nem. Szereti.
0: Ezt egy kis sok hallottam, ezt mesélted egyszer, hogy sírtam.
5: Majos kenyő.
4: Jó, figyelj, Dávid vitte ezt el. Várjál, de ez az ember biztos szeretné ezt is, Dávid titkos receptje. Tejfölbe teszek cukrot, banánt, párizsi darabokat.
0: Fúj, de undorító. Fúj, de undorító.
4: Imádom. Azt hiszem, hogy imádom. Tehát ez neki a napi betevője.
5: Durva.
0: Aztán papa, mi lesz ma a vacsora? Azért az öreged így odajött az avacsorához, úgyhogy föltett az alufóliát.
1: Hát és a büdös gyerekek, a kutya is, a macskakaja is büdös. Hát igen, most azt képzeld, de...
0: Menjen már kutyakaja.
5: Az aszpikos réteg, azt mondja, ez olyan finom.
0: Undorító.
2: Balázsék a Rádió Egyen.
0: Na jó van, gyerekek. Azért vannak itt
4: Meg volt az első csoport foglalkozásunk.
0: Igen, fava fehéret kakára kérdezi.
1: Hát tényleg.
0: Nem tudom, hogy a beszóba benne voltam, most nem hallgattam, de ugye azért a kutyakaja függő pirítós nevű nagypapa azért szerintem nagyon erős. Nagyon erős az. Igen, igen, fehéret kakil annyi, de egyébként semmi.
1: Jó van tőle.
0: De teljesen jó, ugatja a holdat kicsit, de ő pirítósra leszi a kutyakaját.
1: Nézd, amíg csóválja a farkát, addig
0: nagyszüleinek lehetett egy-két furcsa dolga. Átértek két világháborút, egy 56-ot, hát persze, egy kicsit azért furák voltak.
4: A nagyfatalomnak egyszer adtunk ezt meglevest, és tetelelek vált, úgyhogy szerintem ez oké.
0: Óriásiak, óriásiak, óriásiak. Na jó, a gyerekek, megyünk, és hát itt nagy vonulások vannak, mert te már nem vagy, holnap Juli van, aztán majd te nem vagy, szóval aztán itt jövünk, megyünk, gyerekek.
1: Megyünk, de te itt vagy, és ez a fontos, hát, és mi nagyon büszkék vagyunk rád, mindketten Eszterrel, ahogy valahol máshol vagyunk, és jól érezzük.
4: Olyan jó, igen, akármilyen bajba kerülsz, mindig számíthatsz valakire.
0: Igen, nem más, menjetek nyugodtan, utazzatok, gyertek, jöjjtek, abba jön, nem jön,
1: tudod, hogy
0: itt vagyok.
1: Pénteken érted, fölkelni 9 körül a szállás. Jó. Ez a Balázs, de jó, hogy van.
0: Én itt ülök, te alszol, vagy Nyíregyházán csinálsz, amit te Bilbóban vagy, vagy
4: a
0: nem
4: tudom. A gyereknek be kell menni az iskolába, mert nyílt sportnap lesz, meg kell nézni, hogy hogyan fognak sportolni. És a szülők, várja, és a szülők is részt vehetnek. Tehát ez azt fog jelenteni, hogy próbálj majd elmagyarázni a lányomnak, akkor miért nem mászik anyafalat. És miért jobb az mindenkinek?
1: Nem azért, mert nem tud.
4: Igen.
1: Nem azért, mert nem tud,
4: nem akar,
1: kedve.
4: Hogy többiek rosszul érezzék magukat.
0: Nem vagy igaz, hogy legalább egy kötélmászást nem csinálsz végig a nyílt napon.
4: Videós bejelentkezéssel jövök.
0: Egy hívő bejelentkezéssel, itt ez a kötél.
4: Pénteken hívjatok fel.
0: Itt ez a kötél, most megmászom. Na jó, gyerekek, szóval holnap akkor vonulunk ide-oda, de hát aztán jövünk, jó? 6 órakor kezdünk. Puszi mindenkinek, szép napot!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió Egy Konténert a 8.

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV. Benzin és elektromos motor. Akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV. Most 11 950 000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
3: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi Jysk áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól zéig.
5: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
6: Elektromos fűtőpanel?
7: Igen, nordart.hu.
6: Gyors és ingyenes kiszállítás?
7: Igen, nordart.hu.
6: 5 év csere garancia?
7: Igen, nordart.hu.
6: Norvég minőség a forgalmazótól?
7: Igen, nordart.hu.
6: Rendeljünk?
7: Igen, nordart.hu.
8: Telefon?
9: Kávé.
8: Reggeli?
9: Kávé.
8: Munka?
9: Kávé.
8: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP-kódját a nyerj.bravos.hu-n, és nyerj! Bravos! Az első a kávé.
10: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolató kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinton. MG. Find your more.
11: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Egyetlen napra Magyarországra érkezik a sportautó

0: Live DJ. Egy helyen, egy napon, a sportautók legjava. Eres Event. The Cream. Szeptember 26. MVM Dome.
1: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használ ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
2: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
3: Keresse az új Carglass Service Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Lokopiknik és kerti vasútak találkozója a Vasút Történeti Parkban. Hatalmas mozdonyok és kicsinyített mások, amikkel te is utazhatsz. Ünnepeljük együtt a kerti vasút 20. születésnapját szeptember 26-án és 27-én. Két nap önfeled időutazás a vasút világában. Részletek vasuttörténetipark.hu.
6: Okos otthonrendszer, elektromos redőnyök, közel 3 millió forint értékű mélegépek, akár 6 millió forint értékű konyhabútor, bútorozott fürdő. Modern megoldások, amik nem csak a jövőt jelentik, hanem a mindennapjaidat. A Láng negyed Budapest 13. kerületében új otthonokat kínál 2 hektáros parkkal, átgondolt közösségi terekkel és valódi kényelemmel. Mert egy jól megtervezett otthon nem csak szép, de jobbá teszi a mindennapokat is. A te ritmusod, a te új otthonod. Lángnegyed.hu.
7: A hidratálás jövője megérkezett. Próbáld ki a tablettába zárt funkcionális italokat. Aqua Boost. A víz többé nem unalmas.
8: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
9: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
10: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

0: rádió egy konténer. Figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon, és nyerjen egy konténert tele nyereményekkel.
1: Szia, Kata vagyok, nyertem egy kulcsot a rádió egy konténerhez.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger vagy. Hello, mindenkinek, Györke Attila vagyok, jó munkát! Jönnek ma is a jó zenék ebbe a szép napos, kora őszies, kissészeles időbe.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: De nem csak zenélgetünk, játszani is fogunk. Rádió

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

0: itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Októberben érkezik a Rádió Egy Top 500, a hallgatók állítják idén is össze, és az elmúlt 20 év legjobb dalait keressük. Szia!
1: Szia, Jani vagyok.
0: Aki szeretne nálam szavazni?
1: Igen, Baker Matt Baiana.
0: Te milyen jó zene. Kíváncsi vagyok a sztóriára, hogy miért erre szavazol.
1: Hát a párommal voltunk Tenerife-n májusban nyaralni, és ott hallottam meg igazából először, és ahhoz kötjük hozzá.
0: Van egy emléketek a dalról. Igen. Jó emlék. Értem.
1: Igen, nagyon szeretjük.
0: Mindenkinek van ilyen kedvence. Hölgyeim és uraim, állítsuk együtt össze Magyarország legnagyobb slágerlistáját. Jöhetnek az SMS-ek, a telefonok, a Viberek. 20

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hölgyeim és uraim, a Rádió 1 konténer hetekkel ezelőtt megérkezett és keresi a gazdáját. Ugye a játékainkban kulcsokat lehet nyerni a Rádió 1 konténerhez. A 10. telefonáló kaphat egyet Rádió 1 szlogenért. A konténer nyitó napján, aki nyitja majd, elvisz egy egész konténernyi nyereményt, és az már biztos, hogy autó, utazás, értékes szerszámcsomag is van benne, konyha.

0: 11, hajrá, sok siker!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Itt a Rádió 1 konténerjáték. Meglepően vidám volt minden hallgató, akikkel az elmúlt zeneszámok alatt beszélgettem. Ennek nagyon örülök. Vidám játék, vidám Rádió 1 hallgatókkal, vidám játékosokkal. Az egyik hölgy, Angi, sok sikert kívánt a 10. telefonálónak. Szóval nagyon cuki volt most mindenki. Megnézzük akkor, hogy ki az, aki elér 10-ként a játékban, és kinek lesz esélye elvinni majd egy konténernyi nyereményt. Halló!
1: Szia!
0: Szia!
1: Az végre sikerült, hogy most nem tudom, mit mondjak.
0: Például a neved?
1: Kovács Rita.
0: Honnan hívtál, Rita?
1: Kocsis-Balcikáról.
0: És mit mondanál akkor, ha azt mondanám, hogy 10-ként értél el, Rita?
1: Hát, szóval se jutok.
0: 10. vagy!
1: Se hiszem. Jaj, már annyiszor próbálkoztam, volt egy megérzésem, hogy fel kell titeket hívni.
0: A megérzés tökéletes.
1: Még soha nem játszottam egy játékkal se.
0: Hogy mondod?
1: Még eddig soha nem játszottam egyetlen egy játékkal se.
0: Se a Rádió 1-el, se más rádióval?
1: Egy rádióban sem. Soha.
0: Aztán
1: meg a Rádió 1-ben.
0: És mekkora lenne, hogyha elvinnél egy Rádió 1 konténert?
1: Hát, ez nagyon jó lenne, az a kupra, az nagyon csábi.
0: Kérem a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: És már is tiéd egy kulcs a Rádió 1 konténerhez.
1: Köszönjük szépen.

Sziasztok, Alex vagyok, és be lehet kerülni, én is szereztem kulcsot a Rádió 1 konténerhez. Rádió 1, csak igazi mai slágermegy.

0: igazi mai sláger, mert a következő zenei órában is, amit pörgősen indítunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett

Rejt a konténer. Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót. Talán egy Gree-Airy klímaberendezést beszereléssel. Vajon mit rejt még a Rádió egy konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió egy konténert a 8.

megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.

0: Jóri vagyok.
1: Mi vagyunk a diszkosi.
2: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
3: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
4: Újra jön a Top 500.
3: Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala.

hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy top 500 forró drótját. 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dalad.

Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: 500 dalának is tája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
2: És a finom görög ízekre?
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
2: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
3: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová. Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor.
4: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik, több mint gondolnád.
6: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
7: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Kasszolecs 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
8: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day hullámos chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, a Floralis konyhai papírtörlő 33% kedvezménnyel pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
9: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
10: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Egyetlen napra Magyarországra érkezik a Sportautók szupershowja. A Rádió 1 bemutatja.

0: legjava. Eres Event. The Cream. Szeptember 26. MVM Dome.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is. Alza.hu.
2: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
3: Bárcsak otthon is olyan kávét ihatnék, mint a kedvenc kávézómban.
4: Eddig csak kávézókban itták Café Pertét. Jó hírem van. Most már az otthonodban is élvezheted az olasz kávézók hangulatát, az Art of Coffee-val.
3: A kávét, ami nem csak ébreszt, hanem inspirál.
4: Pontosan. Rendelj és kóstold meg az Art of Coffee kávékat. Caféperte.com.
5: Lakást keres Budapesten? Otthonteremtés vagy befektetés a célja? Válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából! Legyen lakás a Budán, a Dunaparton, saját kikötővel, a 11. kerületben is! Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie!

0: becsapcsolni, lassan indulunk.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is. Rádió 1.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: egy, csak igazi mai sláger megy, a munkatárs ma is Györke Attila. Holnap több lesz a felhő, mint ma, úgyhogy munka után legyen majd egy kis séta.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Kitartást, jó munkát, igazi mai

0: melyik zenére lehet voksolni. Mi szóljon a Rádió Egyen? Mi az az 500 dal, amit nagyon jó lenne együtt meghallgatni? Szia!
1: Hello, Túri Zsuzsa.
0: Mondtad, hogy te is leadnál egy szavazatot.
1: Szeretnék, mert én úgy emlékszem, hogy egyébként ezt a Kylie Minogue számot, ami viszonylag új, ezt a padámot szoktátok játszani, de most én tényleg nem hallottam az utóbbi időben, de lehet, hogy tévedek amúgy.
0: Úgyhogy mindenképpen voksolnál rá, hogy adjuk.
1: Igen, abszolút, teljesen voksolni fel, igen.

0: Köszi szépen.
1: Igen, jó munkát kívánok, meg jó kulcsosztás.
0: Aj, köszi szépen, rajta vagyok, próbálkozz majd te is.
1: Puszi, hello.
0: Hello. És jöhetnek a top 500 szavazatok, hölgyeim és uraim. Több dalra is lehet voksolni, e-mailen talán a legegyszerűbb, top500@radio1.hu. De várjuk az SMS-eket, a telefonokat, a Vibereket a 20-as 311-111-re, vagy az üzeneteket Facebookon, Instán, TikTokon.

0: mindenkinek!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
4: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM abban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
5: Aszta, ez mi volt?
6: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
5: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6 800 000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
7: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a helyjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
8: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
9: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
10: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day hullámos chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, a Floralis konyhai papírtörlő 33% kedvezménnyel pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
12: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: csak igazi mai slágermeccs. A biznisz a következő, én indítok egy játékot, a hallgatók pedig ezerrel telefonálnak. Mondjuk ez pár zenével ezelőtt meg is történt, úgyhogy tessék óráról órára beszerezni a kulcsot a rádió egy konténerhez. Háló!
1: Szervusz, is a Dávid vagyok, szia, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: A Dávid, aki nagyon fog örülni, mert...
1: Én vagyok a tizedik.
0: A tizedik lettél, Dávid!
1: Köszönöm! Yes! Hú, de ugyanisért próbálkoztam. Rádió 1! Csak igazai mai sláger megy!
0: Dávid! Elvittél egy kulcsot a Rádió 1 konténerhez! Hey!
1: Azt hittem, sose kerülök be, mindig próbálkoztam, de aztán folyamatosan foglalt volna, meg újrahívás, és fú, de elsőítem le, király!
0: Itt van előttem Szabolcs Vájbere. Ati, nagyon nehéz nyerni. Csak ennyit írt. És ez az üzenet mindent elmond. Te is meg tudod erősíteni.

0: Rádió 1, és azonnal indítjuk a Daily Mix-et. Shakirával, Burna Boy-jal, jön a Die Die.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree-Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió 1 konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió 1 konténert a 8.

megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.

0: Ákosi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
0: Foxpost applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dal.

hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 24-től 27-ig 350 g darabolt edami sajt 20% kedvezménnyel csak 675, 1 kg gyorsfagyasztott zsenge zöld borsó 21% kedvezménnyel csak 629 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová. Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor.
4: Kibírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV. Benzin és elektromos motor. Akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV. Most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net per hú.
5: Olajcsere! Kezdje a párti autónál! Minden 4 literes Castrol Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható párti autóvásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a partiautó.hu oldalon.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a 10 kilós magyar piros burgonya csomagja csak 2390 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 629 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
8: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Egyetlen napra Magyarországra érkezik a Sportautók szupershowja. A Rádió 1 bemutatja Eres Event The Cream. Szeptember 26-án az MVM Dome-ban csak egyetlen napon több száz különleges tuningautó és klasszikus ritkaság egész Európában.

0: Live DJ. Egy helyen, egy napon a sportautók legjava. Eres Event. The Cream. Szeptember 26. MVM Dome.
1: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
2: Lakást keres Budapesten? Otthonteremtés vagy befektetés a célja? Válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán, a Dunaparton, saját kikötővel, a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
3: Séta?
4: Gondoltam.
5: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
6: Indulhatunk.
7: Készletkisöprés milliós kedvezményekkel a Soroksári úton. Új Suzuki-k akár 2 millió forint kedvezménnyel, gyors átadási határidővel. Sőt, szeptemberben vásárolt autója árát most visszanyerheti. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. suzukiduna.hu.
8: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Rádió Együtt a Daily Mix, csak igazi mai slágermeccs. Én Györke Attila vagyok, hello mindenkinek, pörögjenek a zenék, legyen kevés a beszéd, és kapásból egy olyan zene érkezik, amire már érkezett szavazat. A Rádió 1 top 5.

0: Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.
1: Mindenhol hallgatlak benneteket. Kocsiban, telefonon, munkahelyen egész nap. Este későn van, csak kikapcsolva a rádió nálam.

0: megy. A Daily Mixet hamarosan folytatom ezzel. Hug Yourself, mindjárt jön Camerade.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyetlen napra Magyarországra érkezik a Sportautók szupersója. A Rádió 1 bemutatja Eres Event The Cream. Szeptember 26-án az MVM Dome-ban csak egyetlen napon több száz különleges tuningautó és klasszikus ritkaság egész Európából. NASCAR

0: és live DJ. Egy helyen, egy napon, a sportautók legjava. Eres Event, The Cream, szeptember 26, MVM Dome.
1: Lokopiknik és kerti vasútak találkozója a Vasút Történeti Parkban. Hatalmas mozdonyok és kicsinyített mások, amikkel te is utazhatsz. Ünnepeljük együtt a kerti vasút 20. születésnapját szeptember 26-án és 27-én. Két nap önfeled időutazás a vasút világában. Részletek vasuttörténetipark.hu.
2: Hány óra?
3: Hajnal 2.
2: Megint nem alszol?
3: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
2: Próbáld ki te is a Sedakurt.
4: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
2: Alszol?
4: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 111. Halló?
1: Szia, én a top 500-as zenékre szeretnék szavazni, majd, hogy...
0: Magára a listára.
1: Lehet ezt most? Igen.
0: Beszavaznál egy dalt? Egy jó kis felvételt? Mi lenne az?
1: Minelli és a Memories.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágerben, egy nem lesz megállás megszakítása következő zenei órában sem. Azonnal indulunk ezzel!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Vizes falak, máló vakolat, penész. Az Aqua Protect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
4: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
5: Kapcsolódjon ki stílusosan a Jankovics Hotelben. Keleti harmónia, exkluzív wellness, európai és koreai gasztronómia rátszalmáson. Jankovics Hotel, több mint kikapcsolódás.
6: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
7: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: sláger megy. Halló, halló!
1: Jó napot kívánok! Szavazni szeretnék az 500 dalra.
0: 500 legjobb dalra.
1: Legjobb dalra, igen.
0: Mi legyen benne a top 500-ban?
1: Előadóát nem tudom, csak a címét a dalnak, amit nagyon imádok, az a címe, hogy A Lossanyú.

0: De örülök neki, felírhatom akkor ezt a dalt is a listára. Loston Yu, LP az előadó.
1: LP, bizony, na, most már eszembe jutott is a Loston Yu, és erre szeretnék

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Egyetlen napra Magyarországra érkezik a Sportautók szupersója. A Rádió 1 bemutatja Eres Event The Cream. Szeptember 26-án az MVM Dome-ban csak egyetlen napon több száz különleges tuningautó és klasszikus ritkaság egész Európából. NASCAR versenyautó,

0: és live DJ. Egy helyen, egy napon, a sportautók legjava. Eres Event, The Cream, szeptember 26, MVM Dome.
1: Jó reggelt!
2: Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
3: Szia, drágám! Na, rá is, tenél aludtam ma is.
1: De jó neked. Mi a titkod?
3: Nincs titok, csak a Cedacor Forte. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
1: Cedacor Forte.
3: És a koncentrációt nem befolyásolja.
4: Cedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: egy csak igazi mai sláger megy. Hello!
1: Szia Tilla, voksolni szeretnék a top, mi az? Top 50?
0: Top 500?
1: Ja, 500, majdnem rosszul mondtam, bocsánat.
0: Nem baj, hát beszorozzuk majd egy 10-essel. 10-szer jobb lesz, mint a top 50.
1: Ja.
0: Na, melyik dalra szeretnél szavazni?
1: Hát, van egy jó DJ, a Yamina, Holograms, na arra, mert azt nagyon szeretem.

0: hát akkor tőled.
1: Mikor jön a Live Mixbe?
0: Jamina, mikor zenél majd a Live Mixben? Holnap, figyeld majd öttől nagyon a Rádió Egyet.
1: Jó.
0: Addig is viszont kérek voksokat, sokat, állítsunk össze egy nagyon jó slágerlistát. Az elmúlt 20 év zenéit keresünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
1: És a finom görög ízekre.
0: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
1: Az ég kék,

0: és adózéig. Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová. Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor. Készülj a ropogós falatokra! A Metro heti bajnokajánlatában a friss sert és bőrös császár 5 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1599 forint szeptember 21-e és 27-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
1: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihial. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihial orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
2: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Köszönjük szépen. Na hát volt egy kis pihenő a játékban az elmúlt órákban. Mostantól kezdve ezerrel tessék figyelni, hogy két zene között mikor szólok. Mert a rádió egy konténer keresi a gazdáját. Hamarosan kulcsot lehet hozzá szerezni.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: lehetőség, hogy a hallgatók beleszóljanak a műsorba, mi szóljon a Rádió 1-en. Állítsuk össze Magyarország legnagyobb slágerlistáját, jön a Rádió 1 Top 500, és a vonalban Ábel. Hello!
1: Szia!
0: Hogy vagy, mit csinálsz?
1: Éppen dolgozom itt a West Endben. De mondom, meghallottam, mi van top 500 mindenképp. Mondom, akkor mindenképp lecsapok rá.
0: Akkor szavazol egyet. És mi a kedvenc dalod az elmúlt 20 évből?
1: A Timbalandtól a Morning After Dark, azt mindenképp szeretném hallani. Hatalmas rádió, és kedvenc, és úgy gondolom, hogy helye van a top 500-ban.
0: Tenderék hallottam. Nagyon jó. Örülök, hogy szavaztál rá. Írom fel feltétlenül. Jó?
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: És hogyha eszedbe jut még valami, akár egy teljes lista, Viberen, telefonon, SMS-en, e-mailen szavaz.
1: Jó,

0: egy konténer. Készüljön! Mindjárt megnyerheti élete kulcsát. Csak itt, a Rádió 1-en.
1: Sziasztok, Krisztián vagyok, és én is nyertem egy kulcsot a Rádió 1 konténerhez. Rádió 1, csak igazi mai slágermegy.

0: Is I will leave the light on.
1: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Na most jött

0: rögtön az elsőt. Rádió 1, tessék!
1: Halló, Éva vagyok. Szia, Rádió 1-es konténerjátékra jelentkeznék.
0: Az egyik vonalon foglalt, a másikon meg elérsz? Hallottam, hogy a másik foglalt. Hát aki ügyes, az két telefonnal tolja, de most elsőként értél el.
1: Nem hiszem el.
0: Na akkor, újra tárcsázás gyorsan mindkét telefonon, és érj el tizedikként.
1: Jó.
0: Oké?
1: Okay? Köszönöm.
0: Hajrá.
1: Ja.
0: És megyek tovább, számolok tovább, nem sokára adásba adom a tizedik telefonálót.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: I want.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: megy, csak igazi ma is láger megy. Jött egy SMS névtelenül, nem csön ki a vonal, mindig foglalt, és egy szomorú smiley. Hát jelentem, 10 embernek most éppen kicsörög a 0623111111, valaki tehát közülük esélyes lesz, hogy elvigyen egy konténerre nyereményt a Rádió 1-től. Na ki az ország legszerencsésebb embere ebben az órában? Rányomok az egyik vonalra, halló!
1: Szia, Panna vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Panna, hello! Hát...
1: Hello!
0: Hogy elértél tizedikét?
1: Komolyan, nem
0: igen,
1: mondod!
0: Sikerült!
1: Rádió 1, csak igazi ma is sláger megy.
0: És még a szlogen is megy, úgyhogy nyertél egy kulcsot tőlem most a Rádió 1 konténerhez.
1: Úristen, de jó, köszönöm. Hát nem is hiszem el.
0: Fél perccel ezelőtt még a telefon nyomkodtad, most meg már egy kulcs tulajdonosa vagy.
1: Köszönöm.
0: Mit csinálsz most, Panna?
1: Éppen a 3 hónapos kislányommal játszunk.
0: Akkor majd hozod őt is a nyitásra?
1: Hát szerintem le lesz passzol.

0: Itt a Rádió Egyen a következő órát a Wonderful Life indítja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió Egy konténert a 8.

megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.

0: Rákosi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
0: Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dal.

hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

criminali. Comrade. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rád.

0: 500 dollárnak is tája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 24-től 30-áig a Bécsi Virsli 28% kedvezménnyel csak 999, 400 g majonézes saláta 37% kedvezménnyel csak 499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Csomagold ki a szabadság élményét, és töltsd le az új Fox Post alkalmazást. Tedd zsebre is.

0: attól az éjig.
1: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
2: Asztal, ez mi volt?
3: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
2: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6 800 000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
4: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Helyobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: Reklámot hallottak.
6: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: csak igazi mai sláger megy, közöttük Rádió 1 konténerjáték, és akkor most, hölgyeim és uraim, még nem indítok játékot. Halló!
1: Szia, szia, játszani szeretnék.
0: Füstöl a kezed alatt a telefon, de még nincs játék.
1: Oh, mikor később, pedig már nagyon-nagyon rég, amióta elkezdődött a játék, folyamatosan telefonálok. Két telefonra is.
0: Még egy icipicit várnod kell.
1: Jó, oké, akkor később. Köszönöm.
0: Mindenki szeretné elvinni a konténernyi nyereményt. Nem sokára esélyt adok rá, szólni fogok, amikor

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, egyik jó zene után a másik, de októberben érkezik majd egy slágerlista, Magyarország legnagyobb listája a Rádió 1 Top 500 az elmúlt 20 év kedvenc zenéjével, a hallgatók voksaiból állítjuk össze. Szia, Dávid!
1: Szia!
0: Mondtad, hogy két kedvenced is lenne, hát hallgatlak!
1: Edward Meyer, Stereo Love.

0: gondoltál ezekre a zenékre?
1: Szerettem őket így régen is, és még most is, ha úgy meghallom bárhol.
0: Például a Rádió Egyen, mert így az igazi mai slágerek között azért felbukkannak.
1: Igen.
0: Már is írom fel a szavazataidat.
1: Rendben, nagyon szépen köszönöm.
0: Hölgyeim és uraim, a Rádió Egy forró dröttyö 23111111 SMS telefon Viber. Jöhetnek az e-mailek is, top500@radioegy.hu.

konténer kulcsot. Az új hallgatók jól tudják, van egy szép nagy Rádió 1-es konténerünk tele nyereménnyel, és egy hallgatónk elvisz mindent, ami benne van. A nyaralást, a klímát, egy fullos konyhát, okos tévét, szerszámgép csomagot, autót,

0: kívánt, sok sikert!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: egy csak igazi mai sláger megy, és itt a játék. A rádió egy konténerhez nyel kulcsot a 10. telefonáló egy rádió egy szlogennel, és ha mázlista, akkor október 9-én viszi majd az autót, a nyaralást, a szerszámgép csomagot, a fullos konyhát, konyhai berendezéseket, a klímát, az okos tévét, nem tudom, hogy mit hagytam még ki, de az biztos, hogy a rádió egy konténerben még van meglepetés. 9 emberrel már beszéltem, a 10. telefonálót kapcsolom adásba. Halló!
1: Szia, Júlia vagyok, és a konténeres játékra szeretnék jelentkezni.
0: Júlia, a 10.
1: Annyit próbálkoztunk, de szuper! Rádió egy, csak igazi mai sláger megy!
0: Júlia! Ezzel egy kulcsot szereztél a rádió egy konténerhez.
1: Köszönöm szépen. Hú, nagyon örülök.
0: Tavaly sikerült?
1: Nem, de idén már rengetegszer próbálkoztunk.
0: Látva a tavalyi nyereményt és nyertest, idén úgy döntöttél, hogy ezerrel próbálkozol, és hát most összejött.
1: Igen.
0: De nem fog összejönni Gyöngyinek, az egyik Viberezőnknek, aki napok óta szinte percenként küld egy üzenetet, hogy nyerni szeretnék. Kedves Gyöngyi, ez a játék nem így zajlik, de hát óránként elmondom, hogy hogyan kell a játékra jelentkezni. A következő órában is elmondom majd, itt a Rádió 1-en.

0: igazi mai slágermegy. Pontosan egy óra múlva 5-től ma is lesz live mix, 2 órás Juhász Gergővel és ma délután a Rádió 1-es DJ-k közül Lotfi Begivel. Addig viszont rádiózzunk együtt. Én az újabb órát Kamráddal indítom. Mindjárt jön a Be Mine.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree-Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió 1 konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió 1 konténert a 8.

0: nyitja élete ajtaját és a rádióet konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből. Válaszd Bosch, Sonier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteiben vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 10 kilós magyar piros burgonya csomagja csak 2390 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 629 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
5: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
6: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
5: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
8: És a finom görög ízekre?
7: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
8: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

itt a Rádió 1-en. 5-től Gerivel és Begivel Rádió 1 Live Mix. Most 6 perccel járunk, 4 után közlekedési információk. Gubi írta az SMS-t, hogy Nyíregyházán volt egy baleset a 41-es főúton a 403-as csomópontjánál. A teljes utat lezárták. Ákostól tudom, autó az árokban a 48-as főúton, a 16-os kilométernél. Dani szólt, hogy

Bárki bármit lát, még szóljon, SMS, telefon, Viber, 20-as 311 111, jó utat mindenkinek. Autós barátaim szuper jó dalt kapnak a vezetéshez. Don't leave!

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: csak igazi mai sláger megy, és ugye megvan, mi minden elvihető a rádió egy konténerből. Nyaralás, szerszámgépcsomag, autó, egy fullos konyha, okos tévé, klíma, beszereléssel, és még mindig van meglepetés a rádió egy konténerben. 0620-311-111 a forradalmat, ebben a pillanatban egy ország hívja, mindenki tizedikként szeretne bekerülni. Na lássuk, kinek sikerül.
1: Szia, Fedeknek ez a játék a létszület.
0: Hello, hello, hogy hívnak téged?
1: Laci vagyok, Debrecenből.
0: Lacikám, futsz éppen?
1: Nem, dolgozok, fagyizóban vagyok, csak igen.
0: Majd fogsz futni a konténerhez. Tizedikként hívtál fel!
1: Nem mondod, óriási, na, végre sikerült, már szuper, örülök neki.
0: A rádió egy szlogenje?
1: Persze, a rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: És már is megnyerted a kulcsot a rádió egy konténerhez.
1: Hurrá, nagyon szépen köszönöm, szuper.
0: Hogy megy a fagyizó ilyenkor, 20 fokban?
1: Hát most már szezon vége van, most már annyira nem nagyon sajnos, de még megy egész.
0: Most már csak ti fogyasztjátok.
1: Hát többnyire már igen.
0: Majd a rádió egy konténerhez azért nyugodtan hoz.
1: Ja, jó, oké, mindenképpen.
0: A maradékot elfogyasztjuk a helyszínen.
1: Rendben, megbeszéltük.
0: És a játéksorozatnak bőven nincs még vége. Juhász Gergőnél esre a kívánság műsorban több kulcsot is lehet nyerni. Holnap reggel Balázsék is fogják osztogatni. Szóval nem szabad feladni. Tessék megpróbálni a következő játékot is itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. A részletek ford.hu.
4: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová. Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor. Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
6: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
7: Áj!
6: Jó, most már jöhet a nap.
8: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravosz.hu-n és nyeri. 35 éve velünk. Bravosz, az első a kávé.
9: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 10 kilós magyar piros burgonya csomagja csak 2390 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 629 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
10: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

baleset volt a centrum felé haladva. Nemrég tudtuk meg, ugye, hogy Nyíregyházán volt egy baleset a 41-es főúton, a 403-as csomópontjánál. Ákos autót látott az árokban a 48-as főúton, a 16-os kilométernél. Az M1-esen pedig óriási a sor a főváros felé haladva Tata után, és Tatabányánál kell nagyon a türelem. Bárki bármit lát még, a rádió egy forradrottja, 20-as 311-111 SMS telefon, Viber.

0: Itt a rádió egy csak igazi mai sláger megy, közben néztem, milyen idő lesz holnap, és hát azt olvastam, jönnek-mennek a frontok felettünk, holnap is elér minket egy, úgyhogy nyugat felől jön majd a borulás.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer?

0: Mainert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
3: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
4: Kibírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV. Benzin és elektromos motor. Akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV. Most 11.950.000 forinttól a készlet erejéig. Leapmotor.net/hu.
5: Fáradtak? Irritáltak a szemei? Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez? Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day hullámos chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, a Floralis konyhai papírtörlő 33% kedvezménnyel pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
7: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
8: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
10: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark negyedik ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Duna partján. További információ metrodom.hu.
11: Bármikor jöhet a pát. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
12: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
13: Carglass javít, Carglass cserél.
14: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz, hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
15: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
16: Bárcsak otthon is olyan kávét ihatnék, mint a kedvenc kávézómban.
17: Eddig csak kávézókban itták Café Pertét. Jó hírem van! Most már az otthonodban is élvezheted az olasz kávézók hangulatát, az Art of Coffee-val.
16: A kávét, ami nem csak ébreszt, hanem inspirál.
17: Pontosan! Rendelj és kóstold meg az Art of Coffee kávékat. Caféperte.com.
18: Lakást keres Budapesten? Otthonteremtés vagy befektetés a célja? Válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából! Legyen lakása Budán, a Dunaparton, saját kikötővel, a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
19: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánságműsor.

0: hétkor indulunk.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, indul a rádió egy live mix, ami nektek hello marad továbbra is 2 órás. Mellettem tehát innentől egészen este 7-ig Lotfi Begi a lemezjátszóknál. Szevasz Begi!
1: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, szevasztok!
0: SMS Viber 0-23-111-111, isteni lesz a zene, keveset fogunk dumálni, kezdjük el!
1: Az a kezdte, hogy a hallgatóknak hála miért is?
0: Mert hogy olyan sokan hallgatják a rádió egy live mixet 5 és 7 óra között, hogy úgy döntöttünk, hogy maradunk 2 órásra.
1: És kérték SMS-ben, üzenetben, és mondták, hogy a Lotfi Begi azért
0: mindenki a Lotfi Begi.
1: Akkor bele is vágok, ma már egyen írtok nektek üzenetet. Hogy 2 órán keresztül szeretnétek hallgatni, így a kívánságotok valóra válik majd után, az órát pedig már is Alex Kenji-vel és a Bambu Leo-val fogom indítani. Itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.

0: közlekedési információk jönnek, csak nagyon röviden. 5 kilométeres dugó van karambol miatt az M0-es autó déli szektorában, Gyál közelében az M3-as felé vezető oldalon, és történt egy baleset a Rákóczi hídon a fővárosban Pest felé, a Budafoki út és a Szerémi út szinte parkoló, ez pedig svéd küldtel nekünk. Nagyon szépen köszönjük! Hú, de sok az üzenet, sziasztok! Begi hatalmas volt a barátaival pénteken Ópusztaszeren, a csajok nagyon élvezték, óriási volt a buli, üzeni suta.
1: Nagyon szépen köszönöm, ugye Lotfi meg ilyen friends buli volt Ópusztaszeren, ahol elkísért Kolányi Zsuzsi és Nagy Adri, de milyen aranyosan lefordított, hogy a barátaival.
0: Igen, ez tök jó szerintem.
1: Köszönjük szépen, hogy ott voltatok.
0: Sziasztok, akkor ha jól értem, nem csak szeptember végig tart a Summer Edition időszak, hanem most így marad, október után is, üzeni Zsombor. Így van, hívhatjuk úgy is akár, hogy Autumn Edition, aztán Winter Edition.
1: Ezt akartam mondani,
0: Spring Edition.
1: Utána erre Winter Edition. Igen, kicsivel több száncsengővel.
0: A lényeg, hogy olyan sokan hallgatjátok és szeretitek ezt a műsort, hogy marad 2 órás, tehát a Rádió egy live mix. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt nektek. Megyünk tovább, Begi.
1: És akkor stílszerűen megyünk tovább, mert hogy ugyan még egy órát húzunk rá, de még egyszer. Én is lefordulok.
0: Ó, de szép volt, Begi! Vizuálmenést a Beginek!
1: Még egyszer ráhúzunk még egy órát. Érkezik a Daft Punk és a One More Time. Egy különleges mashup itt a Rádió 1-en a Live Mix-ben. Egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Lotfi Begi.

0: Frequencies és a Libidol, a Rádió Egyet halljátok, ez a Rádió Egy Live Mix, ami továbbra is 2 órás, mellettem Lord Fébegi élőben a lemezjátszói mögött, és még mindig nem tudunk elmenni szó nélkül amellett, hogy Lost Frequencies beszéd hangja mennyire hasonlít Cookie beszéd hangjára, figyeljetek.
1: What's up everybody, my name is Lost Frequencies and you are listening to the Radio 1 Live Mix Hungary.
0: Egy az egyben.
2: Igen.
0: Tényleg.
2: Igazából lehet, hogy a Cookie mondta fel itt a szomszédban.

0: Köszönjük szépen, hogy minket választottál.
1: Kedves Begi és Geri, mi volt annak a számnak a címe, ami 17.06 körül játszottatok előre is? Köszi, szuper a mix, üdvözletel, Vén Orbi.
0: Nem mondjuk meg, menjél fel a rádió.hu-ra, és szépen keresd vissza. Egy újdonságról van szó egyébként. Aloknak a Dive Into Me című felvétel, ami szintén egy ilyen TikTok trendből indult el, hiszen az eredeti dal motivumát azt még valamikor a tavalyi év közepén végén a TikTokon kapták föl. Aztán jött Alok és csinált belőle egy teljesen új dalt, és Alok egyébként tényleg ezt szokta csinálni, hogy amikor feldolgozást is készít, akkor egy-egy motivumot kiragad, és aztán egy egész új dalt ír köré. Hát ilyen lett a Dive Into Me, még egyszer Aloktól.
1: És természetesen a teljes szettet, mind a kettőt vissza tudjátok majd hallgatni a weboldalon és az applikációban is. Megyünk tovább.
0: Egy régi dal új köntösbe érkezik, Example, és a We'll Be Coming Back itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 7 óráig. A mikrofon és a lemezjátok mögött Juhász Gerit és Lotti meg itt halljátok.

0: aludni, csak később, pedig kéne aludnom, mert este munka van. Most is nagyon jók vagytok Begivel, mint mindig. Üdvözlettel, Albert, az állandó éjszakás.
1: Jó munkát, illetve ne pihenjél, mert még bőségesen van egy óránk, aztán kívánságműsor, aztán pedig már, ez most már nincs értelme lefeküdni.
0: Szerintem sem, ez most inkább bírt ki fél lábbal.
1: Engedem.
0: Jó, szerintem is engedem. Nagyon fontos, hogy hidratálj, mindenki hidratáljon, attól, hogy már hideg van, meg ősz van, meg szeptember vége, lassan október eleje, a hidratálás az továbbra is nagyon fontos, úgyhogy jön egy rövid hidratációs szünet Begivel, Erzsikének átadjuk a stúdiót, aztán pedig jövünk vissza.
1: Még nyílnak a völgyben a kerti
0: világok.
1: Így már azt mondtad, hogy szeptember vége. Nincs szeptember vége. Olyan nem engedjük el a gyarat. Nem engedjük el a gyarat.
0: Jövünk vissza mindjárt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió Egy Konténert a 8. kerület

0: kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögök.
4: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
5: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma, akár 10 év garanciával.
6: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
8: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
9: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
10: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
11: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 cikű gyomok ellen még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
12: Válaszd a többet! Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinton. MG. Find your more.
13: Csomagold ki a szabadság élményét, és töltsd le az új Fox Post alkalmazást.

0: Nordart.hu.
1: Gyors és ingyenes kiszállítás.
0: Igen, Nordart.hu.
1: 5 év cseregarancia.
0: Igen, Nordart.hu.
1: Norvég minőség a forgalmazótól.
0: Igen, Nordart.hu.
1: Rendeljünk.
0: Igen, Nordart.hu.
2: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
3: Premier Outlet Budapest.
4: Világmárkák, világra szóló áron.
2: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
5: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással, vagy pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
7: Aszta, ez mi volt?
8: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
9: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6.800.000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
10: Reklámot hallottak.
11: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Reklám. Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
12: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz, hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
13: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
14: Budapest 13. kerületében új városrész épül, a Láng negyed, amely már most a befektetők fókuszában van. Erős Váci úti lokáció, 2 hektáros park, közvetlen metrókapcsolat, magas bérleti kereslet, hosszú távú hozamtermelési potenciál. Kulcsra kész lakások minőségi berendezéssel és gépekkel, 2028-as átadással, azonnal bérbeadható, plusz beruházás nélkül. Számolt ki a várható hozamot www.langnegyed.hu.
15: Mozi féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfémenüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
16: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
17: Lokopiknik és kerti vasutak találkozója a Vasút Történeti Parkban. Hatalmas mozdonyok és kicsinyített mások, amikkel te is utazhatsz. Ünnepeljük együtt a Kerti Vasút 20. születésnapját szeptember 26-án és 27-én. 2 nap önfeled időutazás a Vasút világában. Részletek vasuttörténetipark.hu.
18: Kapcsolódjon ki stílusosan a Jankovics Hotelben. Keleti harmónia, exkluzív wellness, európai és koreai gasztronómia rátszalmáson. Jankovics Hotel, több mint kikapcsolódás.
11: Miért hallgatják egyre többen a rá...

0: Mix továbbra is két órás, mellettem a Lotfi Begi élőben a lemezjátszóknál. Szevasz, Begi, még egyszer.
1: Hello, Geri, köszönöm a kedves rádiogatókat, szevasztok.
0: Persze, Geri, hidratáljatok, mert fontos, de ígyatok bort is, mert a gyümölcsfogyasztás még fontosabb, és akkor a folyadékbevitel is megvan. Üdv mindenkinek, Zozó.
1: Jogos.
0: Mennyire logikus gondolatmenet?
1: Abszolút, abszolút jogos.
0: Köszi, Zozó, amikor hazaérek, eszembe fog jutni. Ah.
1: Én szőlőlére cserélem, de jó, oké, okay, elfogadjuk.
0: A szép boraimat nézegetve eszembe

0: közlekedési információk jönnek. Baleset Budapesten a Dréarantal úton, a Fehér útnál történt nemrég, aztán egy nagyon szabad szájú SMS. Valaki mondja már meg, mi történik a fővárosban a budai oldalon. A 11. kerületből nem vagyok képes kijutni. Melyik hülye csinálja itt a felfordulást? Köszi szépen, T. Nincs infónk.
1: Nincs infó, de egyébként vannak az utakon tanuló jogsival, illetve akik még csak most tanulják, hogy mit kell csinálni. Én ma belefutottam egy ilyenbe, és türelmesnek kell lenni.
0: Igen, ne haragudjatok, tudjatok rájuk, így van, kitartás mindenkinek. Az M3-ason egy lerobbant autó miatt van dugó Vásárosnamény felé, a 60 nyugat Salgótarján csomópont után. Ezt is többen megírtátok. Mindenkinek jó utat!
1: Kinéztem én is egyébként az előbb a teraszra.
0: Na, mi a helyzet a hegyalján?
1: Végignéztem mind a két irányba, áll a dugó, integettem, hát ha valaki észrevesz engem, vagy mert itt biztos, hogy mindenki minket hallgat, de kimentem integetni, de semmi.
0: Igen, ha most itt ültök a dugóban a hegyalja úton Budapesten, akkor nézzetek fel, a Buda Center 4. emeletére van ott egy tök szép terasz, és ott van a mi stúdiónk, képzeljétek el.
1: És akkor elindítom a következő adat, és kimegyek integetni. Vagy kezdjetek el dudálni.
0: Na, menjünk tovább, Begi.
1: A folytatásban. De ha már azt mondod, hogy a Last Frequencies-nek hangja tök olyan, mint a Cookie, kitaláltam, a Cookie-nak föl kéne mondani egy ilyen kis szignált, hogy I'm Bob Sinclair, és akkor azt is be tudnánk adni, és ugye nem derül neki senkinek, hogy az nem a Bob Sinclair. De én most az igazi Bob Sinclair-t hoztam el nektek, ez nem más, mint az I Can't Wait, itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 7 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: egy órája jövök, az alléig alig értem el, ami kb. 5 perc a Bocskai úttól, képtelenség haladni. Üdvözlete Lera. Igen, ezt nagyon sokan megírtátok, mi sem tudjuk, hogy mi történt, nem találok sehol ezzel kapcsolatban pontos információt. Valószínűleg ez most az esti dugó.
1: Nem, kitartás, én szórtam el néhány Jancsi szöget, hogy minél többen a kocsiban ragadjatok, és végig tudjátok hallgatni ezeket.

0: tudja, hogy itthon vagyok. Puszi Vivian.
1: Köszönjük, hogy minket választották. Kimentem a teraszra és dudáltak, képzeld el. Úgyhogy minket hallgattak itt a hegy alján.
0: Igen. Vivi, te pedig táncolj tovább. Tartunk egy rövid hidratációs szünetet megint. Aztán itt vagyunk még szűk fél óráig a Begivel, jó?
1: Ne menjetek sehova!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
4: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45.000 forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
5: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándék tetőfóliával és 35% ERSZ csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
6: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
7: Kibírnál egy ültőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net per hú.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 10 kilós magyar piros burgonya csomagja csak 2390 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 629 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
9: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
9: Egyetlen napra Magyarországra érkezik a Sportautók Supershowja. A Rádió 1 bemutatja Eres Event The Cream. Szeptember 26-án az MVM Dome-ban csak egyetlen napon több száz különleges tuningautó és klasszikus ritkaság egész Európából. NASCAR verseny

0: változatos világból egész nap programok és live DJ. Egy helyen, egy napon a sportautók legjava. Eres Event. The Cream. Szeptember 26. MVM Dome.
1: Butort keres? Irány az ország legtöbb enteriőr bemutató eseménye a négy helyszín bútor kiállítás október 2-a és 4-e között. Butorkiállítás.hu helyszín Eres bútor, hiszen a bútort keres Eres.
2: Készletkisöprés milliós kedvezményekkel a Soroksári úton. Új Suzuki-k akár 2 millió forint kedvezménnyel, gyors átadási határidővel. Sőt, szeptemberben vásárolt autója árát most visszanyerheti. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347 1000. suzukiduna.hu.

0: Ennyi. 15 fok lesz, 20% az esélye annak, hogy esni fog, úgyhogy tényleg sál, sapka, kesztyű, minden.
1: De viszont a jó időjárás.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója.

0: 0-30-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Egy régi dal új köntösbe érkezik, a Rhythm of the Night, méghozzá Toad remixében, itt a Live Mixben, egészen 7 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: a Rádió 1 Live Mixben, ami továbbra is 2 órás. Sziasztok, annyira jók vagytok, lassan új munka után kell néznem, üzeni nekünk Júlcsi. Nem tudom, hogy a kettő között mi az összefüggés, de köszönjük.
1: Hát gondolom a meló rovására megy az, hogy minket hallgat és nem dolgozik, hanem táncol, ülve gyana, bologat, bulizik. De írunk igazolást, majd mi, add meg a főnököt számát.
0: Mindent megoldunk, Júlcsi, nagyon szépen köszönjük. Geri, Begi, zseniális volt a mai műsor, ígyatok valamit adás után, írja Nati.
1: Köszönjük szépen.
0: Én hidratálni fogok, állandóan azt csinálom, én 10 liter vizet alsó hangon megiszom minden áldozat.
1: Én pedig zéro üdítőt szoktam inni, sokat sajnos, úgyhogy nekem is vizet kéne inni, de majd rászokom.
0: Fellépések még a héten?
1: Képzeld el, hogy még lesz egy nagy, hát még nyári fesztiválnak mondanám, de már azért a nyárból kifele vagyunk, de szerencsén a Csoki Fesztivál az mindig egy ilyen nagyon nagy szabású rendezvény, úgyhogy szombaton oda megyek a Follow the Flow zenekar után, én fogom zárni a nagy színpadot, úgyhogy azt nagyon várom, és hát pénteken pedig irány a Puskás.
0: Ja, Begi, nagyon-nagyon köszönjük, zseni volt ez az elmúlt 2 óra. Bibi Rexa, Faithless, New Religion, hamarosan ez jön. És jönnek az újabb játékok, kulcsokért a Rádió 1 konténerhez, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tel.

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: Telefon.
4: Kávé.
3: Reggeli.
4: Kávé.
3: Munka.
4: Kávé.
3: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP kódját a nyerj.bravos.hu-n, és nyerj. Bravos. Az első a kávé.
5: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
6: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a 2-es típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
7: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
8: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
9: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
10: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a Ván most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékes net vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig féláron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre ípekkel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Ván. Minden pillanat számít.
11: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Prémium életérzés a Millenniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
13: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
14: Bárcsak otthon is olyan kávét ihatnék, mint a kedvenc kávézómban.
15: Eddig csak kávézókban itták Café Pertét. Jó hírem van. Most már az otthonodban is élvezheted az olasz kávézók hangulatát, az Art of Coffee-val.
14: A kávét, ami nem csak ébreszt, hanem inspirál.
15: Pontosan. Rendelj és kóstold meg az Art of Coffee kávékat. Caféperte.com.
16: Vizes falak? Máló vakolat? Penész? Az Aqua Protect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindig száraz.hu.

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul! A Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel.

0: meglepetés hívást. Este 8-ig szokás szerint állok rendelkezésetekre. Halló, halló!
1: Mia Lia vagyok. Robin Schulztól szeretnék kérni egy számot a páromnak, aki éppen a hétvégi szülinapi bulira készíti a sörpadokat.
0: Azt a mindenit! Kinek lesz születésnapja és hányadik?
1: Páromnak, Zsoltnak lesz az 50.
0: Húha!
1: És előre is nagyon boldog szülinapot kívánok neki.
0: Ahová külön sörpadok kellenek, az egy komoly buli lesz.
1: Az 50 az azért szépen, és hát egy kulccsal is sikerül meglepnem.
0: Na figyelj, akkor bontam is a vonalat, és gyorsan hívj újra, mert most rögtön indítom a játékot, jó?
1: Köszönjük, szép estét!
0: Jön tehát Robin Schulz, ez egy vadonatúj sláger, tőle a címe Better Times, és akkor most újra megnyitottam a vonalakat, aki innentől 10. hív, kap egy kulcsot a Rádió 1 konténerhez, és lehet, hogy mindent elvisz, ami csak a konténerben van, úgyhogy gyerünk, a számunk 0620 3 111 111.

0: konténerjátékban esélyt kap, hogy újra megnyerje élete kulcsát, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, a Rádió 1 konténert.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és most már annyi ajándék van a Rádió 1 konténerben, hogy szerintem nem túlzás, ez bizony meg fogja változtatni valakinek az életét. Halló, halló!
1: Szia, Geri, Alexandra vagyok, Leteményről, és játszani szeretnék.
0: Hello, Alexandra, mióta próbálkozol, hány hívásnál tartasz nagyjából?
1: Hát ez már a 150. talán.
0: 150.
1: Aha, igen.
0: Van, aki több ezer hívásnál tart, csak mondom.
1: Na.
0: Ez nem baj, nevezzük inkább szerencsének, mert te vagy itt velem a vonalban.
1: Jaj, igen, nagyon örülök neki.
0: Kérem azt a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik, megvan a kulcs!
1: Segítem, köszönöm!
0: Alexandra, tiéd az újabb kulcs a Rádió 1 konténerhez. Tudod, hogy mik benne az újabb ajándékok?
1: Konyhai eszközök.
0: Bizony, tettünk bele egy csomó gorenje háztartási gépet, például alulfagyasztós hűtőszekrényt, mosói szárítógépet, mosogatógépet, páraelszívót, sütőt, indukciós főzőlapot, mikrohullámú sütőt, aztán van benne egy Hisense 65-szoros okostévé, na meg egy Gree Eric klíma beszereléssel együtt.
1: Jaj, hát ez nagyon szuper lenne, mert pont építkezés alatt állunk, úgyhogy
0: nem
1: nagyon
0: mondom.
1: Örülnék, de úgyhogy nagyon jó lenne.
0: Akkor egy kérdés az építkezéssel kapcsolatban, garázsotok is van?
1: Igen.

0: Erős szél viszont igen, maximum 23 fokkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Erzsébet, parancsolj!
2: Szembe!

0: velünk, indul a játék. A számunk 0620 3 111 111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: bullshit.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
0: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dal.

hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: 500 dalának is tája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: napig remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Rádió egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, erős szél és maximum 23 fok. Ez lesz holnap.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Castrol motorolajok forgalmazója.
2: Ja, Timi vagyok, a Rádió egyet játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello Timi, jó helyen jársz, hol vagy, mit csinálsz, milyen a ma este?
2: Épp a lányokat készítem a fürdésre, és így nagyon szuper, hogy tudunk beszélni.
0: Én is nagyon örülök, kérem a Rádió egy szlogent.
2: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Hát Timi, kapaszkodj meg, mert te vagy a tizedik!
2: Jó, de jó, szuper! Tavaly is nyertem egy kulcsot!
0: Nem mondod, óriási mázlista vagy, hogy ez sikerült idén is.
2: Szuper, nem adtuk fel.
0: Eddig ugye van a Rádió egy konténerben autó, utazás,

0: október 9-én Balázsékkal, jó?
1: Rendben, mindenképp ott leszünk, nagyon köszönöm.
0: És mindenki nyugodjon le, nagyon sok kulcsunk van még, a játék holnap reggel folytatódik. Ray Dalton énekel közben itt a Rádió 1-en.

0: Műsor. Halló, halló!
1: Emese vagyok. Regálitől szeretnék kérni egy zenét.
0: Hello, Emese, kinek menjen?
1: Szabinak.
0: És ki az a Szabi?
1: A párom.
0: Üzensz neki valamit?
1: Azt, hogy nagyon szeretem.
0: Jön is akkor nektek Regálili.

0: Yaminát és Pure Beat-et terelgetem a lemezjátszók mögé. Juhász Geri kijelentkezik. Várlak vissza titeket egy óra múlva. Jó pihenést addig. Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió Egy Konténert a 8.

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek Ford.hu.
1: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
4: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
5: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
7: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 24-től 30-áig a Bécsi Virsli 28% kedvezménnyel csak 999, 400 g majonézes saláta 37% kedvezménnyel csak 499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
8: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
9: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak. Önnek
10: a Protexin kell. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
12: Séta?
13: Gondoltam.
14: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az fsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. fsport.hu. Egészség négy lábon.
15: Indulhatunk.
16: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
17: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfémenüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelescinema.hu-n.
18: Készlet kisöprés milliós kedvezményekkel a Soroksári úton. Új Suzuki-k akár 2 millió forint kedvezménnyel, gyors átadási határidővel. Sőt, szeptemberben vásárolt autója árát most visszanyerheti. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347 1000. suzukiduna.hu.
0: Miért hallgatják egyre többen a rádiót?

0: Indulunk.
1: Disco, disco. Disco shit. Disco shit. Roll it, Convoy PG-vel és Bárány Attilával.
2: Ladies and gentlemen, madame, Herman, messzi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagyjadom a publikum, ez a diszkosít réd, és a rádió egyen csak igazi, ma is Lágermely DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Convoy PG-vel.
3: Hello!

csütörtök reugrani. A mai nap az olyan, mintha nem lenne neked. Hát nem tudsz semmit mondani. Most fogok is mondani. Én viszont mondok valami. DJ Junior remixek a nyáriak kim vannak a rajongói oldalaimon, úgyhogy menjetek föl rá, a diszkocsitra is kiraktam, hogyha szeretné valaki hallgatni, tölteni, játszani, mert ne agyisten DJ, akkor hajrá! Gangó

0: G-vel.
1: Tudod, ez az a nap, amikor neked kell többet beszélni.
0: Jó, én mondom, oké. Balatoni Bob szezon zárjuk, hiszen Rádió 1 DJ-k voltak egész nyáron, mondhatni már tavasztól, és az az utolsó lehetőség, hogy bulizatok, kivételesen most velem találkozhatok, aztán utána a 2027-ben szerintem jövőre folytatjuk, ráadásul a diszkósit együtt ünnepelte a Balatoni Bob születésnapját, és nagyon-nagyon jól sikerült ez a rendezvény, úgyhogy jövőre számíthatunk arra, hogy szintén együtt fogunk majd akkor is ünnepelni, illetve hogy Bárány Attila, Hanvai Pizsi és én DJ Junior is fogunk még játszani ezen a helyszínen majd jövőre is.

0: elmúlt héten a vadonatúj szórakozó hely nyitó bulián a Hajógyári szigeten. Egyébként rendkívül tetszett nekem Hugeltől, hogy felismerte, hogy a saját vonala az annyira nem megy, és bele-bele nyúlt klasszikokba. Azt meg egyébként rettentően megették a magyarok. Volt például Horny, volt például It Feels So Good, és egy csomó olyan dal 4-5 számonként, miután észrevett, hogy ezt nagyon eszik a magyarok, amiket tényleg annak idején mi csőstül játszottunk, vagy a Hajógyárin, vagy bárhol máshol.
1: Még jó, hogy észrevette.
2: Hát a It Feels So Good, az ráadásul az ő zenéje.
0: Ráadásul ugye csinál belőle egy vadonatúj verziót, de átdolgozás, és hát klasszik. Megyünk tovább, Sebek mélyén, Robert

0: Pécsét.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
0: Foxpost applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a rádió egy lejátsza a Top 500-ba, a Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: 500 dollárnak is tája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Lokopiknik és kerti vasútak találkozója a Vasút Történeti Parkban. Hatalmas mozdonyok és kicsinyített mások, amikkel te is utazhatsz. Ünnepeljük együtt a kerti vasút 20. születésnapját szeptember 26-án és 27-én. Két nap önfeledett időutazás a vasút világában. Részletek vasuttörténetipark.hu.
4: Bárcsak otthon is olyan kávét ihatnék, mint a kedvenc kávézómban.
5: Eddig csak kávézókban itták Café Pertét. Jó hírem van! Most már az otthonodban is élvezheted az olasz kávézók hangulatát, az Art of Coffee-val.
4: A kávét, ami nem csak ébreszt, hanem inspirál.
5: Pontosan! Rendelj és kóstold meg az Art of Coffee kávékat. Caféperte.com.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
6: Általános iskolába álltam a szünetben, vagy amikor véget ért a suli, mentünk haza, és sose felejtem el, hogy ilyen rövidújú pólóba ezek a konyhásnénik ipari méretű szatyrokkal mentek. Ugye, és akkor te nem tudtad, hogy ők mit visznek, csak mindig azt gondoltad, ezek vagy költöznek, vagy ma van az utolsó munkanapjuk, mert ugye gyerekként te nem tudtad. Meg van 60-as biceps tornacipő, négy szatyorra ment a néni. Ma van az ilyen, Isten, ezek innen. Mit visznek? De ugye nem állt össze az agyadba, és tudom, mindig vonultak, mint a hangyák, megvan? 60-as bicepsben.
7: Csíkos szatyorban.
6: 48-as karral, érted, megemelve a 30 kilót, vitték a lucskos káposztát, érted? Tehát nem egy új dolog.
8: De amúgy ez nem egy ilyen minőségügyi dolog, mert hogy...
6: Az 50-es bicepshez kell a fehérje, vagy hogy... Ha maradékot viszik el nekem, az a nincs bajom. Hát vigye el a maradékot. Hát kit érnek, elviszi, megeszi.
8: Ki mondja meg? Jó, definiáld a maradékot.
6: Hát ami nem a Pistike tányérján marad, hanem amit nem osztottunk ki. Tehát ott
8: az maradék, ez ugyanaz, hát ők is azt csinálták.
6: A kettő között van különbség, mert kiosztok egy csomót, mindenki jól lakott, eltakarodtak a kis taknyos képűek, kim vannak az udvaron, és ami marad, azt elviszem. De ezek ugye nem adták oda.
8: Hát ez egyfajta maradék. De úgy alapból annak gyanúsnak kell már lennie, hogy reszelt sajtot rendeltek a sajtos zsömléhez. Mert az mindenki tudja, hogy lapka sajtot kell rendelni.
6: Igen, igen, mondjuk a 6 kiló sajtból 5-öt megtartottak, azért az picit erős. A Polgi egy hős. Polgit bekommandózott. A Polgit szeretjük. Ez kiszabolta, oda ment, nem szólt a rendőröknek, leszámolt egyedül a konyhás nénikkel.
7: És vajon volt álcázás az elején?
6: Ült egy lesötétített Dáciában?
7: Igen.
8: Leragasztott az egyik szemét, és beült a kölykök közé.
6: Igen, tényleg evett a kölykök. Csokolom, csokolom, még a lucskos káposztával kaphatnék? Nem magad,
0: holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1.

0: Reklámot hallottak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, meghoztam a legjobb magyar DJ-ket. Yamina és Pure Beat mixel a következő három órában. Jönnek a jelenkor nagy-nagy dance slágerei, és nagyon sok újdonság. Hello Yami!

Ez az a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek vadonatúj zenéket, 11-ig Jamin, aztán 11-től Pure Beat a lemezjátszói mögött, és hát ismerős dallamok jönnek, 1998. júliusában jelent meg a Stardust fantasztikus kislemeze, a Music Sounds Better With You. Na ennek a legendás dallammenete köszön vissza ebben az újdonság.

0: gyönyörű zene, a szó legszorosabb értelmében ez volt a Beautiful Animától a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban, Jaminával maradunk mind a ketten a stúdióban, Bausa, Hugh Girl, Blondish, ők mind-mind jönnek vadi új zenékkel 10 után, úgyhogy maradjatok ti is.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Bárcsak otthon is olyan kávét ihatnék, mint a kedvenc kávézómban.
5: Eddig csak kávézókban itták Café Pertét. Jó hírem van! Most már az otthonodban is élvezheted az olasz kávézók hangulatát, az Art of Coffee-val.
4: A kávét, ami nem csak ébreszt, hanem inspirál.
5: Pontosan! Rendelj és kóstold meg az Art of Coffee kávékat. caféperte.com.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
6: Általános iskolába álltam a szünetben, vagy amikor véget ért a suli, mentünk haza, és sose felejtem el, hogy ilyen rövidújú pólóba ezek a konyhásnénik ipari méretű szatyrokkal mentek. És akkor te nem tudtad, hogy ők mit visznek, csak mindig az gondoltad, hogy ezek vagy költöznek, vagy ma van az utolsó munkanapjuk, mert ugye gyerekként te nem tudtad. Meg van 60-as biceps tornacipő, 4 szatyorra ment a néni. Mondom, az ilyes Isten, ezek minden. Mit visznek? De ugye nem állt össze az agyadba, és tudom, mindig vonultak, mint a hangyák. Meg van 60-as bicepsben.
7: Csíkos szatyorban.
6: 48-as karral, érted? Megemelve a 30 kilót, vitték a lucskos káposztát, érted? Igen, nem egy új dolog.
8: De amúgy ez nem egy ilyen minőségügyi dolog, mert hogy...
6: Az 50-es bicepshez kell a fehérje, vagy nem, hogy... Ha maradékot viszik el nekem, azon nincs bajom. Hát vigye el a maradékot. Hát kit érnek, elviszi, megeszi.
8: És ki mondja meg? Jó, definiáld a maradékot.
6: Na, hát ami tényleg, nem a Pistike tányérján marad, hanem amit nem osztottunk ki.
8: Tehát ez ugyanaz, hát ők is azt csinálták.
6: A kettő között van különbség, mert kiosztok egy csomót, mindenki jól lakott, eltakarodtak a kis taknyos képűek, kim vannak az udvaron, és ami marad, azt elviszem. De ezek ugye nem adták oda.
8: Hát ez egyfajta maradék. De amúgy alapból annak gyanúsnak kell van lennie, hogy reszelt sajtot rendeltek a sajtos zsömléhez. Mert az mindenki tudja, hogy lapka sajtot kell rendelni.
6: Igen, mondjuk a 6 kg sajtból 5-öt megtartottak, azért az picit erős. A Polgi egy hős. Polgit bekommandózott. A Polgit szeretjük. Ez kiszabolta, oda ment, nem szólt a rendőröknek, leszámolt egyedül a konyhás nénikkel.
7: És vajon volt álcázás az elején?
6: Ült egy lesötétített
7: Dáciában. Igen.
8: Leragasztott az egyik szemét, és beült a kölykök közé.
6: Csokolom, még a lucskos káposztával kaphatnék? Nem akarsz, polgár? Nem én vagyok,
1: holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a radio1.hu. Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger.

0: Reklámot hallottak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész magyar.

0: Jamila a lemezjátszói mögött, ő mindig hoz extra különlegességeket és vadonatúj zenéket. Jön megint egy friss megjelenés.
1: Ez pedig ugye Lost Frequencies újdonsága, a Leave It All. Tessék ezt is sázamozni, aki nem ismeri. Szóval ezzel megyek tovább itt a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Lost Frequencies and you're listening to The World Is Mine, a radio show on Radio 1.

0: héten kérnek tőled, amikor csak itt vagy nálunk élőben.
1: Így van, Jamila és Sophie közöse ez a Holograms, amit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretek, és hálás vagyok ezért a dalért, hiszen a bulikban is annyira szépen éneklitek, úgyhogy köszi, ha szeretitek még mindig, ez jön itt a Rádió Egyen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.

0: erős ütemek jönnek, Pure Beat viszi nálunk tovább a szerda estét. Hello Pure Beat!
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikém, szép estét mindenkinek. Német minőségi house DJ-vel indulunk, méghozzá Robin Schulz érkezik, és az egyik kedvencünk tőle, ez nem más, mint a Better Times. Ezzel kezdünk itt a rádió egyen a World is My Radio Show-ban.

Egy újdonság érkezik ide a rádióba, és egy igazi nyári dance hangulat a skót világsztártól Calvin Harris-től, aki ezúttal Jazzy-vel állt össze. A szám címe pedig nem más, mint Satisfy, a dal pedig a klasszikus piano house világot hozza modern rádióbarát köntösbe. Lendületes, könnyed, azonnal fölismerhető vokál. Szerintem itt Calvin Harris nem akart nagy megfejtést csinálni. Pont az a dal, ami egy pillanat alatt megjegyezhető, és hozza a kötelező hangulatot. Szóval érkezzen, Calvin Harris és Jazzy közöse, ez nem más, mint a Satisfy. Ezzel megyünk tovább, itt a World is Már Idő Show-ban.

0: srácok, hello Gerikém.
1: Na nézzük, mi lesz a következő zene?
0: Egy house klasszikus tér vissza, méghozzá teljesen új köntösben, a holland Funkerman DJ 2007-es Speed Up című sikerdala most újra gondolva érkezik. Ezúttal az iraki származású, ma már az Egyesült Államokban élő dolgozó DJ, producer Sama közreműködésével, és egyébként ugye Funkerman tette hozzá a régi kedvenc hangzását, méghozzá ezúttal Keep Up címmel, ami megtartja az eredeti vokál stílusát és dalamenetét, és hát azt kell mondjam, hogy 3 évtized után, ugye Funkerman 3 évtizede van a szakmában, még mindig hozza a kötelező hangzást, ez a verzió is nagyon jól sikerült. 2026-os köntösben

0: DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió E!
1: Indul Magyarország leghosszabb

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van.

0: love girl.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Robin Schulz, Barbs és a Better Times a folytatásban. Mindössze 15 éves volt Robin Schulz, amikor megvásárolta élete első lemezjátszóját, és akkor beleszeretett a DJ-skedésbe, sőt, hát azóta nagyon sikeres producer is lett. Konkrétan Németország egyik legmenőbb zenei export cikke ő. Better Times, hozom

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Not even thinking twice. Everything's frozen.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem olyan.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most az az énekesnő, akit mi nem olyan régen ismertünk meg, a Get Lucky című dalának köszönhetően, de hazájában, Németországban már régebb óta tart az ismerettség, mert mindössze 14 éves volt, amikor 2017-ben elindult a német The Voice Kids tehetségkutató műsorban, és a tehetségének köszönhetően egészen a döntőig menetelt. Ez indította be a zenei karrierjét. Loi, David Puentes,

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Belga DJ a folytatásban Lost Frequencies, mintha csak tegnap lett volna, hogy bemutatkozott az Are You With Me dalával, de hát az nem tegnap volt. Rengeteg slágert köszönhettünk neki az idők során. Head Down, The Feeling, Back to You, Where Are You Now, Rise, Summer Days, Melody, fú, Reality, hát azt kire hagyjuk. És ez a dala, A Livi-ről, hát ezt nagyon szeretjük, a 2026-os nyári fesztivál szezon.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, mai sláger.